Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat május 19-én homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Páskándi Géza, erdélyi magyar író, költő, eszéíró, drámaíró és publicista gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Az igazi verses könyvet épp olyan izgalommal lehet olvasni, mint egy bűnügyi regényt. A bűnügyi regényben a tettest fogják meg, az igazi verseskönyvben a lélek legmélyét érjük tetten. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Nézzük, mivel várom a hallgatókat ebben a három órában. Adásunk első órájában válogatott klasszikus zenét sugárzunk, a második órában áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjeinket köszöntjük, és keresztény életfelekezet közé rovatunkat sugározzuk. A harmadik órában a zenélő köntös komoly zenei rovatunk ismétlését hallhatják, amely után jazz zene szól. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most a következőkben válogatott klasszikus zenét sugárzunk.

0: Az elmúlt percekben válogatott klasszikus zenét sugároztunk.
1: De a homokóra csak pereg, pereg.
2: Homokóra.
0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Ebben az órában áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, ünnepeljeinket köszöntjük és keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most a nap áhítata következik, amelyet jó magam tolmácsolok.

Mai áhítatunk címe Készen Isten tervére. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Sámuel első könyvének 17. fejezetének 45. verse. A következő percekben Katie Dudwell, nagy-britanniai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Még gyerekkoromban hallottam először Dávid és Góliát történetét. A földön ültem a barátaimmal együtt, és felnéztem a vasárnapi iskolai tanáromra, amint egy képes könyvet lapozott. A könyv elmesélte, hogyan győzött le egy fiatal pásztor fiú egy óriást, csupán egy paritjával és egy kővel. Nemrég felfedeztem egy fontos részletet Dáviddal kapcsolatban. Az, hogy apja juhaira vigyázott, azt jelentette, hogy Dávidnak meg kellett védeni a

királyát a ragadozóktól. Ha egy oroszlány vagy medve megpróbálta elkapni az egyik bárányt, Dávid lecsapott az állatra és megmentette a bárányt. Dávid okos és fürge volt. Képes volt felvenni a harcot nála sokkal nagyobb és erősebb lényekkel, már azelőtt, hogy Góliáttal szembe került volna. Tehát nem puszta véletlen volt, hogy Dávid egyetlen kavicsal kiütötte Góliátot. Valójában Isten erre a pillanatra készítette fel. Dávid tudta, hogy készen áll. Néha úgy érezzük, hogy hiányzik a tudásunk vagy készségünk, hogy megtegyük azt, amire Isten elhív. De Isten felkészít bennünket azokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk. Megnyugodhatunk, hogy a Szentlélek ereje által már pontosan megvan minden, amire szükségünk van nagy győzelemhez.

Isten munkálkodik bennem és általam, mondja ezt Katie Dodwell, nagy-britanniai testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik alkalmatlannak érzik magukat.

Május 19-e az év 139. szökőjében 140. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 226 nap van hátra. A kalendári munkát hallják.

A mai naphoz kapcsolódó fontosabb események a következők. Ifjabb Rubik Ernő feltalálta a Rubik kockát. Az első modell még nem működött, és 2x2x2-es méretű volt. 1975. január 30-án adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, de csak 1977. december 31-én kapta ezt meg. 1980-ban a bűvös kockát Rubik kockára nevezték át, és csak Magyarországon hozzávetőleg 1 millió darabot vettek belőle. Ezen a napon, 1578-ban történt a nagy budai lőporrobbanás. 1802-ben ezen a napon Napóleon Bonaparte megalapította a francia köztársaság becsületrendjét. Ezen a napon 1845-ben útjára indul John Franklin kapitány vezetésével az északnyugati átjáró megtalálására indított Franklin expedíció. 1961. május 19-én harckészültségi szolgálatba helyezik az első honi légvédelmi rakéta ezredet.

fontosabb történelmi események után a mai napon született híres személyiségek nevei hangzanak el. Ezen a napon 1855-ben született Bihari Sándor festőművész.

A születési évfordulók után azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. ...1303-ban Szent Ivó a jogászok védőszentje. Ezen a napon 1838-ban hunyt el Schuster János, magyar orvosdoktor, egyetemi tanár. 1896-ban, ezen a napon, május 19-én hunyt el Habsburg-lotaringiai Károly Lajos főherceg, első Ferenc József császár öccse, Ferenc Ferdinánd főherceg édesapja, 1896-ig trónörökös. 1913-ban, ezen a napon hunyt el Korányi Frigyes, a magyarországi orvostudomány meghatározó személyisége. 1963-ban, ezen a napon hunyt el Jakabfi Elemér, erdélyi magyar politikus, az Országos Magyar Párt 1922 és 1938 közötti alelnöke, publicista, az MTA tagja.

0: május 19-i kalendáriumunkat hallották.
1: A napkalendáriumát Bíró Istvánnal lapoztuk fel, most névnap köszöntő rovatunk következik.
2: A mai napon, május 19-én a következő névnapokat ünnepeljük. Ivó, Milán és Emiliano. Lássuk, hogy honnan származnak ezek a nevek. Ivó, germán, szláv eredetű név, jelentése tiszafa. Milán, szláv eredetű név, jelentése kedves. Emiliano pedig latin eredetű név, az Emilián férfi név latin eredetiének a női párja. Köszöntünk tehát május 19-én minden Ivó, Milán, Emiliano nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

0: Ünnepeltjeinket Ákos Minden egyszerű dalban című dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Most keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A János evangéliuma 12. fejezetének a 44-től 50-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának ige hirdetésén keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadókönyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész második részletét felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Mai áhítatunk címe: Nem ítélni jöttem. Olvassuk János evangéliumának 12. részéből, a 44. verstől az 50. versig. Jézus így kiáltott: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg, én nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélő bírája, az a beszéd, amelyet szóltam. Az ítéli el majd az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak, és mit szóljak. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit mondok, tehát úgy mondom, ahogyan az Atya mondta nekem. Jézus hangos szóval kiált. A főemberek felé az értetlenkedő, az ő üzenetét befogadni nem akaró emberek felé. Mert hát mindig vannak ilyenek. Az embereknek a nagy része nem akarja befogadni azt, amit Krisztus mondott. Lehet, hogy én is ezek közé tartozom. Lehet, hogy oda tartoztam valamikor. Ne ítéljük el őket. Jézus se ítéli el azokat, akik nem fogadják el őt, hanem tisztán, érthetően és hangos szóval szólítja meg őket. Válaszol nekik. Mindig két kategóriát, kétfajta értetlenkedő embert látunk az evangéliumban. Az egyik azt mondja, hogy nem. Nem érdekel az, amit mondasz, Krisztus. A másik azt mondja, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, majdnem ráveszel engem, hogy keresztény legyek én is. A nem és a majdnem viszont ugyanazt jelenti. Egyik se tud dönteni Krisztus mellett, végül is mind a kettő elutasítja. Aki nemet mond, az távolról utasítja el Krisztust. Aki majdnemet mond, hogy majdnem keresztény vagyok, majdnem megtérek, az pedig szintén elutasítja, csak közelről utasítja el. Krisztus tehát megszólítja ezeket az embereket, hangos szóval, nyilvánosan. Három dolgot mond nekik. Az egyik: én nektek az Atyát mutatom meg. Egy út vagyok, egy híd, kapcsolat, ajtó, haza az Atyához. Nem Istent az emberhez hozza közel Krisztus, hanem fordítva, az embert viszi közel Istenhez. Hiszen nem Isten van távol, Isten nagyon közel van, és mindig közel van az emberhez. Az ember került nagyon-nagyon távol Istentől. Ezért Krisztus megmutatja az Atyát az ember számára. Malakiás próféta, és végül is az Ószövetség ezzel fejeződik be. A fiak szívét az Atyákhoz fordítom. És éppen ezt teszi mindenek előtt Krisztus. A fiak szívét, a teremtett emberek szívét, a szívünket az Istenhez, az Atyához fordítja. Ez tehát az első dolog, amit Jézus kihirdet. Ez az első szolgálata. Az Atyát mutatom meg nektek. A második, amit elmond Krisztus, az az, hogy ő világosság. A tékozló fiú felismeri az ő helyzetét, felismeri, hogy hova jutott az atyai háztól. Igen ám, de ehhez világosság kell. Látás. Meg kell látnom azt, hogy honnan estem ki, és hogy hol vagyok most. Fel kell nyílnom a szemem arra, hogy észrevegyem a magam helyzetének a valóságát és szörnyű elesett voltát. Ez a felismerés, ez a megnyílt szem, ez a lelki látás, az a világosság, amit elhoz Jézus Krisztus. Hiszen senki nem láthatja meg a saját bűneit, senki nem juthat bűnbánatra, megtérésre, egyedül csak Krisztusban és Krisztus által. Ezért ez a második dolog, amit Krisztus kihirdett ebben a világban. Én világosság vagyok, a világ világossága. Az a világosság, ahol mindenki ráismerhet önmagára, önmaga bűneire, és megláthatja a hazavezető utat, az atyai házhoz vezető utat. Végül pedig azt mondja Krisztus, hogy én nem ítélem el azokat, akik nem fogadják el az én igémet, az én üzenetemet, hiszen nem ítélni jöttem. Van lehetőség Krisztusnak az elutasítására is. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs ítélet, de van ítélet. Viszont Krisztust el lehet utasítani, nemet lehet mondani rá. El fog jönni az a pont, amikor viszont el kell számolnunk ezzel a döntésünkkel.
Azt mondja tehát Krisztus, hogy ő nem ítéli el azokat, akik őt elutasítják. Aztán azzal folytatja, hogy az atya se ítéli el őket, hiszen az atyának az ígéje, Istennek az ígéje az örök élet. Tehát az atya se ítélkezik azok fölött, akik nemet mondanak a hívó szóra. És különös módon, hogy Istennek a szent lelke, a lélek se ítél el, hiszen azt olvassuk az írásban, hogy a lélek könyörög érettünk. Hogy is van ez? Hol van akkor az ítélet? Ha se Krisztus nem ítél rajtunk most, se az atya nem ítél el bennünket, se Isten lelke nem ítélkezik felettünk, akkor honnan származik az ítélet az emberre, aki elutasítja az Urat és az ígét? Erre is választott Krisztus. Az ítélet magában, az ígében van, hogy nemet mondok rá, hogy elfordulok tőle, hogy nemet mondok a kegyelemre, nemet mondok a bűnbocsánatra. Mindenható Krisztusunk, nyisd meg a mi szemünket a te világosságodban, hogy meglássuk és megértsük, hova estünk, hova zuhantunk a te szerető kezeidből. Vezess bennünket vissza az atyához, adj nekünk készséget hazatérni. Urunk, könyörülj rajtunk, ha elutasítjuk azt, amit mondasz nekünk. Tedd szívünket nyitottá erre. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának igehirdetésén keresztül szólt hozzánk a János evangéliuma 12. fejezetének 44-től 50-ig terjedő versei által. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az evangéliumi kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. Hinni, tanítani, nevelni. Sokan beszélnek az utóbbi időben, még politikusok is, családról és családpolitikáról. Újra felfedezték volna a családot? Úgy látszik, de a háttérben ott van a vészterhes helyzet is. A születések és a házasság kötések száma riasztóan csökken, a válások viszont egyre szaporodnak, a monogámia és az anya képének, valamint a csak háziasszonynak a lebecsülése, mindenütt megfigyelhető a gyermektelenség és a magzat elhajtás száma ijesztően növekszik. Ez csak néhány tünet, amely jellemzi a helyzetet. A keresztény emberek nem hallgathattak ilyen körülmények között, hiszen a család veszélyeztetett helyzete át nem tekinthető veszedelmet jelent a társadalomra nézve is. A helyzet átgondolása és a vele kapcsolatos állásfoglalás azonban csakis a Biblia alapján történhet. Bámulatos, hogy a Bibliában milyen sokat olvashatunk a családról, a családi problémákról, és az egyes családtagok kötelességéről. Mindezt újra fel kell fedeznünk. Az idő sürget, hogy az ilyen igehelyeket alaposan tanulmányozzuk át. A kezünkben levő kis füzet ehhez kíván némi segítséget nyújtani, illetve erre kíván biztatni. A fejtegetések alapját egy evangéliumi tanító és nevelő közösség konferenciájának anyaga adja. A család mai helyzete, a család a támadások tüzében. Először is szükséges, hogy józanul is felismerjük a család mai helyzetét, és azután állíthatjuk szembe vele a Biblia alapelveit. Ha megpróbálunk valósághű képet nyerni a mai család állapotáról, akkor látnunk kell, mennyi teher nehezedik ma a családra, és mi nagy mértékben veszélyeztetett. Mindannyian tudjuk, milyen sok a válságba jutott vagy összeomlott család. A problémák halmozódnak. Ezt egyre inkább észreveszik a politikusok is. Politikai rendezvényeken és a sajtóban egyre gyakrabban kerül szóba az úgynevezett családpolitika. A közeljövő legsúlyosabb feladata a család lesz, bár a politikusok cselekvései lehetősége ezen a téren korlátozott. Nagy gondot jelent egyfelől a házasságkötések és a születések egyre fogyó száma, másfelől a vállások szaporodása. A családot továbbra is a társadalom legfontosabb sejtjének kell tekintenünk. De ha a mai helyzet nem változik, az beláthatatlan veszéllyel jár magára a társadalomra. Meg kell azt is látnunk, hogy az utóbbi évek fejlődési ütemét csak a gyermekek kárára lehetett megvalósítani. Sok területen kell változtatnunk, ez a mai helyzet sürgető parancsa. Vázlatosan tekintsük át az egyes problémákat. Az apák. Az 1950-es években már jelent meg egy könyv ezzel a sokat mondott címmel, Világ apák nélkül. Valóban már akkor jól meg lehetett figyelni egy bizonyos fejlődési irányt. A nyugatnémet gazdasági fellendülés túlontúl igénybe vette az apákat, és egyre jobban kivonta őket a családból. Ez a fejlődési irány azóta sem csökkent, sőt, ellenkezőleg. A hivatások gyakorlása okozta gyakran embertelen feszültség, és az ehhez járuló közéleti tevékenység a hullafáradtan hazatérő édesapákat arra kényszeríti, hogy az otthont és a családot csupán étkező és szálláshelynek, valamint házi mozinak tekintsék. Amellett a mai gyermekek a legritkább esetben láthatják apjukat munka közben. Nem élhetik át velük a munkát, és nem értékelhetik őket munkájuk alapján. Többnyire csak a szabad idejükben vannak apjukkal, és így az apai hivatás jelentős veszteséget szenvedi. Az anyák. Gonosz, megbélyegző jelző kering a mai világban. Csak háziasszony. Azokat az anyákat, akik otthon maradnak, és a legnemesebb és természetesen a legnehezebb hivatást vállalják, a háziasszonyt és az anyájét lenézik és lesajnálják.
Azt mondják róluk, hogy az ilyenek képtelenek önmagukat megvalósítani, és kénytelenek egy régi társadalmi rendszer idejét múlt szerkezete szerint élni. Akármilyen értelmetlen is az ilyen vélekedés, ezek a szavak mégsem tévesztik el hatásukat. A női emancipáció jelszava sokakat elbizonytalanított, és az apa után az anyát is kiemelt a családból. Amit az asszony idáig magától értetődőnek tartott, hogy tudni hivatása legyen a háztartás, a gyermeknevelés, a gyülekezeti életben való részvétel, azt rendszeresen leszólták és nevetségesítették. És ugyan ki akar elmaradottnak látszani? Ez a fejlődés persze az asszony számára újabb függőséget, például közvéleménytől, versengéstől vagy a gazdasági élettől jelentett a régi független élete helyett, míg a többet keresett, rendszerint gyorsan elköltötte. De leginkább a gyermekek szenvednek emiatt. Ahol az anyát a hivatás gyakorlása elvonja a családtól, ott a hiányát leginkább a gyermekek sínylik meg. Megszámlálhatatlan gyermek szenved amiatt, hogy az iskolából vagy óvodából hazatérve nem az édesanyja kedves, vidám szava fogadja, na, mi történt az iskolában vagy óvodában? Milyen szánalomra méltóak azok a gyerekek, akiknek maguknak kell gondoskodniuk magukról a hűtőszekrény tartalmából, mert az anya dolgozik. Mindez azért vállalja, hogy majd a gyermekeinek jobban menjen a sora. A háztartás, család és a hivatás hármas megterhelése sok asszonyt tönkretesz, főleg lelkileg, idegileg. Az ilyen család életét lázas sietség, kapkodás jellemzi. Nem csoda, ha a gyermekek elvágynak innen, sok fiatal, házas pár élete szenved hajótörést, mert az asszonyt nem készítették föl sajátos feladatainak a teljesítésére. A problémák a mindennapos, jelentéktelen dolgokkal kezdődnek, de sokszor vezetnek válásra. A nagyszülők kiválása. Három nemzedék együtt élése egy fedél alatt ma már szinte elképzelhetetlen. Sok új lakótelepen a család ellenes építési mód ezt eleve lehetetlenné teszi, és amellett gátolják a szülők és a gyermekek igazi családdá fejlődését. Az idős embereket szívesen félretolják az útból, igaz, a nagyszülőkkel való együttélés sokszor komoly problémákat is jelenthet, mégis a legtöbb gyermek manapság nem ismeri meg helyesen és igazán az öregséget és a megöregedést. Hogyan tanulhatnák meg akkor tisztelni az öregkort? A mai nemzedék hátat fordított a múltnak, és nem hajlandó a régebbi időkből és az idősebb nemzedékektől tanulni. Mindenki maga akar tapasztalatokat gyűjteni, és közben nem veszi észre, hogy milyen sok segítséget nyújthatna az előttük járó nemzedékeknek a tapasztalata. Az öregedés és a halál, mint az élet velejárja, a mai gyermekek életéből szinte teljesen kiszorult. A gyermekek és a nemzedékek közötti ellentét. Nemzedéki problémák mindig voltak. Ami új és sok nyomorúságot támaszt a napjainkban, az az ellentétek tudatos felszítása különböző nevelési elméletek alapján. Azt várják az ellentétek kibontakoztatásától, hogy társadalmuk megváltozik, demokratikusabb és humánusabb lesz. De hogyan lesz humánusabb a társadalom, ha közben a családok tönkre mennek, és a konfliktus maga fontosabb lesz, mint az együttélés? A gyermekek jogairól, jólétéről, szabadságáról beszélnek. Így most sajátos helyzet előtt állunk. A család valamennyi tagja mindenféle kötöttségtől szabadulni igyekszik, hogy önmagát megvalósítsa. Ehhez járul, hogy a mai gyermekek már alig-alig tudnak elviselni komolyabb megterhelést. Gyakran túl hamar, túl sokat engedhetnek meg maguknak, de vattába csomagolják őket. Figyelmen kívül hagyják azt, hogy az ifjú embernek meg kell küzdenie az ellenállással, és terhet kell hordoznia ahhoz, hogy személyisége kifejlődhessék. Nemigen volt még példa rá, hogy a szülő generációja oly gyorsan megadta volna magát a felnövő nemzeti követeléseinek, mint ma. Mivel a németek szeretnek minden 100% fölött teljesíteni, ezt a demokratizálódást is maradéktalanul végrehajtották, még az anya szükséges renddel és tekintéllyel szemben is. Mindent megkérdőjeleznek, kivéve azt a nézetet, hogy valóban helyese mindent megkérdőjelezni.
Hát ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden kedves rádióhallgató számára. Akik hozzá szeretnének jutni kiadványainkhoz, azok megtalálnak bennünket Kolozsváron, a Kornélió Kopasz út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk.

Műsorunk hátralevő részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész második részletét felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Isten országa. Második részlet. Isten országával hatalmas isteni erők törnek be az ember lelki életébe. Nem is sejtett teremtő erőket hoz ez az új teremtés az ember lelkének. Különösen hangzik az Úr Jézus szava, amint azt Máté evangéliuma 11. részének 11. versében olvassuk, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Mégis nagyon egyszerű igazságot mond ez nekünk. János Istentől küldött ember volt. Ő volt az utolsó és a legnagyobb a törvény alatt. Az Ószövetség és az Új Szövetség közötti küszöbön teljes lényével Istennek szolgál. Ő a legnagyobb ember, és nyilván megvan ennek az alapja, ha Jézus Krisztus mondja, de a legkisebb a mennyek országában, a legkisebb Krisztusban, a pünkösd utáni gyülekezetben nagyobb, mint ő. Aki Isten teremtő erejének, azaz Isten országának közvetlen hatósugarába kerül, az nem teremtményi véges életét éli többé, hanem a teremtő végtelen teljességéből él. Megújult teremtő erővel árad ez állandóan az emberbe, mint a tőkéből a nedv a venyigébe. Az istenség mélységeiből tör ez elő, és minden időbeli véges korlátot széttör. Pál apostol Filippi beliekhez írott levele 4. részének 13. versében olvassuk, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És semmi sem volna lehetetlen nektek, szól az íge Máté evangéliuma 17. részének 20. verséből. Isten országa nem függ láng elméktől és hősöktől. Amikor az ember kiváló férfiaktól várja a gyülekezet üdvét, amikor vallási láng elméken és erkölcsi hősökön csüng, akkor fogalma sincs arról, hogy mi is az Isten országa. Isten uralma, amikor elközelít, nyilván kiváló embereket is állíthat a maga szolgálatába. Gyakran azonban az egyszerű emberek, ha Isten uralmának hordozóivá válnak, nagyobb dolgokat visznek véghez, mint a történelem összes nagyjai. Hogy pedig ez megtörténhet, jele annak, hogy itt az Isten országa. Isten országának eljövetele azt a szabadító fordulatot jelenti, amely a nagy uralomváltozást hozza magával. Az Új Szövetség nem azzal a híradással kezdődik, hogy Isten uralma mindig itt volt, hanem azzal a felkiáltással elközelített. Amikor Isten uralma elérkezik, felszámolja a démonok uralmát. Lukács evangéliuma 11. részének 20. versében így szól az ige, ha pedig Isten ujjával űzöm ki a démonokat, kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten országa. A Kolossé beliekhez írott levél első részének 13. versében olvassuk. Isten megszabadított minket a sötétség hatalmától, és átvitt az ő szeretett fiának országába. A gonosz hatalmak nagyobbak az embernél, aki nem vonhatja ki magát azok befolyása alól, nem menekülhet el azok sugalmazásai elől, bármennyire fáradozik is azon. Hatalmuk alá adatott az ember, s végeredményben isteni végzet az,
hogy a gonosznak hatalma van az emberen. Isten országának eljövetele nem a meglevő állapotok, vagy az emberi vallásos lehetőségek fejlődésének eredménye, hanem szabadító változás, isteni sorsfordulat azok számára, akik addig menthetetlenül egy más befolyási övezet alatt állott.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész második részletét felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi műsorunk múlt hétfői ismétlését sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Ebben az órában zenélő köntös komoly zenei rovatunkat sugározzuk, amelyben a Liszt Ferenc sorozat harmadik részét hallgatjuk meg Nagy Ibolya szerkesztésében.
3: Zenélő köntös.
4: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm a zenélő köntös kedves hallgatóit. Tény, és azt hiszem jó lelkiismerettel és szerénységem ellenére mondhatom, hogy az általam ismert zeneszerzők közül egy sincs, aki ilyen intenzív és mély érzelmekkel közelednék az egyházi zenéhez. Írta Liszt Ferenc a Weimari nagyhercegnek, és azért idéztem levelét, mert a Liszt sorozatunk pünköst havára eső része a zeneszerző vallásos lelkületében nyújt be pillantást. A témába vágó emlékezéseket és vallomásokat idézek fel a zeneszerző életének különböző fejezeteiből, és mivel május ugyanakkor az anyák napjának hónapja is, a zenei példákat az Ave Maria szöveg Liszt általi feldolgozásaiból válogattam. Liszt vallásos lelkületének kialakulásában döntő szerepe volt azoknak az eseményeknek, amelyek kiváltságtudatot ültettek el benne. Nem sokkal azután, hogy a gyermek megfogant, kezdetét vette az a csodálatos égi jelenség, amelyet Honoré Flaugergue francia csillagász fedezett fel 1811 márciusában, nagy üstökös néven emlegették, és rendkívüli dolgokra hivatott ember születésének előjelét látták benne. Liszt anyja a jóslatot komolyan vette, fiának is elmondta, akiben mélyen gyökeret vert és egész életében megmaradt. Liszt Ferenc gyenge és beteges gyermek volt, és mivel a csecsemő halálozás nagy arányszámú volt, szülei védőoltást adattak be neki, ami akkoriban igen radikális eljárásnak számított. Apja a következőket jegyezte fel. Miután beoltották, a fiú egy ideig hol ideges fájdalmaktól, hol láztól szenvedett, mely nem egyszer életét is veszélybe sodorta. Második vagy harmadik év,

Vében egyszer már holtnak is hittük, és megrendeltük koporsóját. Ez a nyugtalanító időszak 6 éves koráig tartott. Liszt egyébként egész életében hajlamos maradt a hirtelen lázruhamokra és váratlan rosszul létekre.

Liszt 1846-ban született Ave Maria feldolgozását hallottuk Paolo Crivellaro és a Svájci Rádió énekkara előadásában, vezényelt Diego Fazolis. Apja, aki valamikor ferences szerzetesként a papi hivatásnak akarta szentelni életét, megismertette Liszttel a katolikus vallás szimbolikus rítusait, és megmutatta neki azt a helyet a ferencesek kolostorában, ahol az első vallásos élményét átélte. Liszt azt is tudta, hogy nevét Assisi Szent Ferencről kapta. Fia tehetsége iránti felelősségérzetből Liszt Ádám a gyermeket megfelelő mesterekkel akarta tanítatni, másfelől a világnak is meg akarta mutatni, ezért beláthatatlan hosszúságú turnék vették kezdetüket. A serdülő Liszt Ferencet egyre jobban nyomasztotta a csoda gyerek szerep. Inkább lettem volna bármi a világon, mint nagy urak szolgálatában álló muzsikus, akit lenézőleg megfizetnek, mint valami bűvészt, vagy a tudós kutyát, Monitót, írta apja halála után 10 évvel. Lelki válságából a vallásban keresett kiutat, személyiségével összhangban, perzselő hőfokon. Gyakran tértem nyugovóra abban reménykedve, hogy nem ébredek többé ezen a világon, emlékezett vissza. Arra vágyott, hogy pap lehessen. Apja ellenezte, és így érvelt. A te mesterséged a muzsika. Az igaz művész útja nem távolít el a vallástól, egyesítheted egy pályán a kettőt. Szeresd Istent, légy jó és őszinte, hogy egyre magasabbra hágj a művészetedben. Te a muzsikáé vagy, nem az egyházé.

Az elhangzott Ave Mariát Liszt az 1860-as években komponálta, amikor meghiúsult a Karolinzuszány Wittgenstein hercegnővel kötendő házasságának kísérlete, Dániel fia meghalt, és lánya Blondine is elhunyt. A művet Die Glocken von Rom, vagyis római harangok néven is ismerik, mi Balázs János előadásában hallottuk. Apja 1827-ben bekövetkezett halála után, anyja is Párizsba költözött, Liszt felhagyott a nyilvános zongorázással, és megélhetésüket zenetanárként biztosította. Tanítványa lett 10. Károly kereskedelmi miniszterének szépséges 17 éves lánya is, aki iránt hamarosan szenvedélyes érzelemre lobbant. A zongoraleckéket felügyelő anyát annyira elbűvölte Liszt személyisége, hogy a fiatalok joggal remélhették, hogy pártolni fogja szerelmük házasságban való kiteljesedését. Ám a hölgy váratlanul elhunyt, az apa pedig rangon alulinak tartotta a kapcsolatot, és Lisztet igen megalázó módon kitiltotta házukból. A kényszerű elválásba a lány, Caroline de Saint-Cricq, belebetegedett, Liszt pedig idegösszeroppanást kapott, és vallásos önkívületbe esett. Naponta gyúnt, és több órán át térdepelt a Saint-Vincent de Paul templom kövén. Felvételét kérte a papi szemináriumba. Gyóntató papja Bardin abbé beszélte le szándékáról. Korának szellemi vezetőjeként ő indította el Lisztet azon a keresési úton, amely Lamonné abbé és Saint-Simon tanain keresztül vezetett el végül a hit megélésének személyes formájáig. A következő Ave Maria tisztelettel adózik a témának, ugyanakkor megmutatja, hogy ezt korának legnagyobb zongoristája írta.

Philip Thomson előadásában hallottuk Liszt Ferenc Desdur Ave Mariáját. 1856-ban az esztergomi mise betanítása miatt Liszt hosszabb ideig tartózkodott Magyarországon, ekkor kérte felvételét a Ferencesek világi rendjébe. A pesti ferencesek Lisztet 1857-ben fogadták konfráterükké, a szekszárdi August Antallal és Karácsonyi Guido gróffal egyszerre. 1865-ben felvette a négy alsóbb egyházi rendet, ami kisebb liturgiai szolgálatokra is feljogosította. Ettől fogva mindig reverendát viselt, kívánsága szerint ebben is temették el. Így vallott: beléptem az egyházi rendbe, de semmi esetre sem a világ iránt táplált megvetésből, vagy még kevésbé, mert rávontam a művészetre. A katolicizmushoz való vonzalmam a gyermekkorom óta jelen van, és mára állandóan jelenlevő és uralkodó érzés lett. Kolostori szállásán a Madonna del Rosarión 9. Pius pápa is meglátogatta, és kedves palesztrinájának nevezte, akihez hasonlóan Liszt is szívesen lett volna karnagy a Vatikánban. Tanulmányozta palesztrina stílusát, valamint a gregórián zenét, mert tervei közt szerepelt az egyházi zene megreformálása. De a történelmi helyzet nem tette lehetővé a megújulást. Beszédes számadat, hogy a Humphrey Sherde által 1966-ban összeállított jegyzékben 65 eredeti egyházi kórusmű szerepel. Mielőtt befejeznénk a műsort, illendő megemlíteni Liszt legismertebb egyházi műveit is. Ezek a Krisztus oratórium, a Via Crucis Passio, az esztergomi mise, a magyar koronázási mise, a szekszárdi mise, vagy másképpen férfikari mise, és a Szent Erzsébet legendája.

0: Philip Thompson előadásában Liszt 1881-ben komponált Ave Mariája hangzott el. A Liszt Ferenc sorozat harmadik része ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

Zenélő köntös komoly zenei rovatunk után jazz zene szólt. Ezzel homokóra adásunk a végéhez ér. Ne menjenek messze a rádiótól, hiszen ébresztő reggeli műsorunkba várom Önöket sok szeretettel. Páskándi Géza, erdélyi magyar író, költő, eszéíró, drámaíró és publicista gondolatával búcsúzom, amely így szól. Az igazi verseskönyvet épp olyan izgalommal lehet olvasni, mint egy bűnügyi regényt. A bűnügyi regényben a tettest fogják meg, az igazi verseskönyvben a lélek legmélyét érjük tetten. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak, Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől viszonthallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat május 19-én, kedd reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk hírei először címszavakban. Erdélyben is terjed a juhhímlő, korlátozzák az állatok szállítását. Magánszemélyekre is kiterjesztik a kötelező e-számla rendszert. Az EB 14 millió eurót ajánlott fel a parajdis bányakatasztrófa által érintett térség helyreállítására. Riasztó figyelmeztetés, már csak hetekre elegendő a világ kőolaj tartaléka. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Újabb juhhímlő gócokat azonosítottak Romániában, ezért az állategészségügyi hatóságok több térségben korlátozásokat vezettek be az állatok szállítására és legeltetésére vonatkozóan. Amint a juhhímlőről a falugazdász.ro hétfőn a honlapján közölte, a fertőzés terjedése miatt fokozott ellenőrzéseket rendeltek el több megyében. A román sajtó beszámolói szerint az idei első gócot áprilisban fedezték fel a Maros megyei Vajda-Szent Ivány térségében működő egyik juhtelepen. Ezt követően további eseteket regisztráltak Maros és Besztercenaszód megyében is. A hatóságok védő és megfigyelési körzeteket alakítottak ki, hogy megakadályozzák a vírus tovább terjedését. A fertőzés különösen gyorsan terjedhet nagyobb állományokban. Júniustól elektronikus számlát, e-számlát kötelesek kibocsátani a szerzői nyugdíjat rendszeresen kapó vagy szabadfoglalkozású magánszemélyek is. Az érintetteknek fiókot kell nyitniuk az adóhatóság ügyfélkapu rendszerében, hivatalosan a virtuális magántérben, majd regisztrálni az e-számla rendszerben, mert csak azok a kifizetések lesznek könyvelési szempontból törvényesek, amelyeket az online kiállított számlákkal igazolnak. Az elektronikus számlát az ÁNAF által működtetett RO-e-faktúrán rendszerben kötelező majd továbbítani. A szabályozás az újságírókat, hiteles fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal, vagyis nem jogi személyiség. A kötelezettség eredetileg 2025-ben lépett volna életbe, de a kormány 2026. június 1-ére halasztotta az alkalmazását. Az Európai Bizottság 144 millió euró elkülönítését javasolja az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus megsegítésére az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás érdekében. Derül ki az Európai Végrehajtó Testület közleményéből. Románia a 2025-ös árvizek után kapna támogatást, amelyek tönkretették a parajdi sóbányát. Az összegek meghatározásakor a bizottság figyelembe vette az egyes katasztrófák által okozott károk mértékét, ahogyan azt az érintett országok az EU szolidaritási alapszabályainak megfelelően jelentették, valamint az alappénzügyi lehetőségeit, számol be a G4 média. Rámutatnak, hogy 2025 májusában és júniusában Romániát súlyos árvizek sújtották a több napos heves esőzések következtében. A parajdi sóbánya jelentős károkat szenvedett, amikor a Koronpatak megáradt vize elárasztotta a bányát, megrongálta a vízügyi infrastruktúrát is. Az Európai Bizottság 14,3 millió euró támogatást javasol az érintett területek helyreállítására, annak érdekében, hogy az alapvető szolgáltatások a lehető leghamarabb újra működhessenek. The cat sat on the mat. A Nemzetközi Energiaügyi Nökség igazgatója Fatih Birol hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolajkészletek gyorsan kimerülnek. Elmondása szerint a készletek az iráni konfliktus és a hormuzi szoros tengeri forgalmának lezárása miatt már csak néhány hétre elegendők. Fatih Birol a Párizs G7 találkozón újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai kőolaj tartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordó olajat juttatott a piacra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok nem kimeríthetetlenek. A Reuters hírügynökség szerint az energiaügynökség igazgatója hozzátette, az északi féltekén a tavaszi mezőgazdasági szezon kezdete, valamint a nyári utazási időszak felgyorsítja a készletek fogyását, mivel nő a dízel, a műtrágya, a kerozin és a benzin iránti kereslet. Az ügynökség a múlt héten jelezte, hogy a globális olajkínálat idén nem fogja fedezni a teljes keresletet az iráni háború közel-keleti olajtermelésre gyakorolt hatásai miatt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morkest hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ézsaiás próféta könyvének 64. részének 7. verse.

0: Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 9. részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete ma Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 10. fejezetének a 15-től 17-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor

Békesség Istentől. Istennek igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 10. fejezetének 15-től 17-ig terjedő verséiből olvasom. Megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ki hit nekünk? Ez az elkeseredett kérdés akár több ezer év távlatából közel jöhet hozzánk nagyon, hogyha a saját élethelyzetünkre gondolunk. Amikor valakinek jót akarunk, arra buzdítjuk, hogy tegye a jót, és meg akarjuk óvni a rossztól, de minthogyha hiába mondanánk bármit is. Falra hányt borsó mondjuk ilyenkor. Egyik fülén bemegy, a másikon kijön. És ilyenkor elcsüggedünk, és elkeseredünk, és ki is fakadunk, hogy hát süket vagy. Nem hallod, amit mondani akarok. Nem veszed észre, hogy a jó fele próbállak terelni. De vajon magunkkal szemben feltesszük a kérdést, hogy vajon mi is süketek vagyunk? Isten süketségben szenvedő emberek? Hiszen a mennyei atyánk szeretne minket is szavával és lelkével vezetni. De a szomorú valóság azt mutatja, akár Izrael életében, azóta is az emberiség történetét végignézve, háborúkat, világméretű környezeti szennyezés tragédiákat, önzésből, hatalomvágyból fakadó rombolást látva, hogy nem akarunk mindig hallgatni erre az isteni szóra. Hogy süketek leszünk, és ennek a süketségünknek, az Isten süketségünknek több oka is van. Általában, hogyha valamit nem hallunk, az azért van, mert vagy túl nagy a háttérzaj, vagy túl halk a hang, amit hallanunk és értenünk kellene. Nagy a lelki háttérzaj. Nem csak azzal van gond, hogy lassan már nem is tudjuk elképzelni úgy az életet, hogy valamilyen háttérzaj ne töltse ki a napjainkat, hanem ugyanez igaz a lelki életünkre is. Nagyon erős hangja van a pénznek, a vagyonnak, a megszerzendő és birtokolható javaknak, a keres többet és vegyél többet jelszónak. És úgy tűnik, hogy mindent ez mozgat. De gondolhatunk arra is, hogy annyiféle tanítás ömlik a médiából, hogy már szinte nincs olyan hírportál, nincs olyan internetes oldal, rádióadás vagy tévéprogram, amiben ne hangozna el a horoszkóp, a különböző praktikák. És úgy tűnik, hogy viszket a fülünk ezeknek a meghallására, mert olyan érdekesek is, mintha azt akarnák elhitetni velünk, hogy az emberi élet birtokolható és manipulálható. De bűnbánattal kell megvallanunk azt is, hogy sokszor túl halk a hang. Hogy Isten szavát, amit ránk bízott keresztény emberekre, nem szóljuk igazán hallhatóan és hitelesen ebbe a világba, amiről azt mondjuk, hogy messze került Istentől. A mi felelősségünk is, hogy ez milyen hangos lesz. A családunkban, a településünkön, a környezetünkben. Mert a hit az hallásból van, mondja az ige. Ebből pedig következik az, hogy mondani kell és meghallgatni kell. Mondani kell, mert a kereszténység az nem egy leírt tan, nem egy ellemezgethető halott betű, hanem személyes üzenet. Benne van ez abban a szavunkban is, hogy vallás. Ugye sokszor kérdezzük, hogy ki milyen vallású, vagy mennyire vallásos. Mit is jelent ez? A meggyőződésünk, a hitünk megvallása, ami nem csak a lelkészeknek a szószékről való prédikációját jelenti, hanem igazából a keresztény embernek a vigasztalását, a tanácsadását, az egyszerű beszélgetését. Hitvallást tenni lehet szóval,

lehet példaként odaélt élettel is. De ehhez először meg kell hallgatni Isten szavát újra és újra. Mert mindig van hozzánk mondani valója minden dolgunkban, életünk minden történésében, érzéseinkben, gondolatainkban. És hogy mondhatjuk azt, hogy hiszünk Istenben, hogyha nem állunk szóba vele, ha nem érdekel, hogy mit mond nekünk? A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által, a Krisztus által. Mert megtörténik sokszor az a csoda, hogy gyarló, esendő emberi szavakon keresztül Szent Lelke által mégis megszólal maga az Isten. Hogy egy idő után már nem a lelkészt hallom, nem az előttem nyitott Biblia puszta betűit látom, hanem egyszer csak érzem és tudom, hogy Isten beszél hozzám. Jelen van és meg akar szólítani. És a döntésünk, hogy figyelünk rá, hogy úgy panaszolunk, úgy könyörgünk, hogy kérdezzük őt a dolgainkról, és engedelmeskedünk üzenetének. Ez lenne a cél. Amen. Szólj hozzánk, Urunk, és úgy szólj hozzánk, hogy szülessen meg bennünk a válasz, a készség, az engedelmesség, hogy rád bízzuk magunkat, még akkor is, amikor köt és lehúz régi csüggedésünk. Áldj meg bennünket több hittel, ó Urunk. Amen.

Isten hozzánk szóló üzenete az elmúlt percekben Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól a Roma beliekhez írt levele 10. fejezetének a 15-től 17-ig terjedő versek alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Beteljesült vágy című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Beteljesült vágy. Tavasz volt. A házaspár a parkban a padon ülve élvezte a napsütést. Olyan 60-asok lehettek. A férj gyönyörködve nézte az arra sétáló csinos, fiatal nőket. Ha az én feleségem is még egyszer vagy 25 évvel fiatalabb lehetne, sóhajtott mélyet, hangtalant. Abban a pillanatban előtte termett a jó tündér. Kedvesen rámosolygott, kicsit még pukedlizett is, és így szólt. Ha megengeded, örömmel teljesítem a kívánságodat. A férfi megengedte. Egy pillanattal később azt vette észre, hogy 80-as évei közepén jár. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. részének első verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Beteljesült vágy című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istent!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat május 19-én, kedreggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Páskándi Géza, erdélyi magyar író, költő, esszéíró, drámaíró és publicista gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Az igazi verses könyvet épp olyan izgalommal lehet olvasni, mint egy bűnügyi regényt. A bűnügyi regényben a tettest fogják meg, az igazi verses könyvben a lélek legmélyét érjük tetten. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Nézzük, mivel várom a hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket mondok, kalendáriumot lapozunk, kuktarovatunk csendül fel, és ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor híreket mondok, jó hír csendül és krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk. 7:30-kor rövid híreket hallhatnak, amelyet aktuális összeállításunk követ. Végül pedig a nap áhítatával zárjuk majd műsorunkat. Hogyha tehetik, tartsanak velem ebben a másfél órában. A pontos idő 6 óra 30 perc, most rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Rádiónk hírei először címszavakban. Erdélyben is terjed a jó hímlő, korlátozzák az állatok szállítását. Magánszemélyekre is kiterjesztik a kötelező e-számla rendszert. Az EB 14 millió eurót ajánlott fel a parajdi bányakatasztrófa által érintett térség helyreállítására. Riasztó figyelmeztetés, már csak hetekre elegendő a világkőolaj tartaléka. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Újabb juhimlő gócokat azonosítottak Romániában, ezért az állategészségügyi hatóságok több térségben korlátozásokat vezettek be az állatok szállítására és legeltetésére vonatkozóan. Amint a juhimlőről a falugazdász.ro hétfőn a honlapján közölte, a fertőzés terjedése miatt fokozott ellenőrzéseket rendeltek el több megyében. A román sajtó beszámolói szerint az idei első gócot áprilisban fedezték fel a Maros megyei Vajda-Szent Ivány térségében működő egyik juhtelepen. Júniustól elektronikus számlát, e-számlát kötelesek kibocsátani a szerzői nyugdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyek is. Az érintetteknek fiókot kell nyitniuk az adóhatóság ügyfélkapu rendszerében, hivatalosan a virtuális magántérben, majd regisztrálni az e-számla rendszerben, mert csak azok a kifizetések lesznek könyvelési szempontból törvényesek, amelyeket az online kiállított számlákkal igazolnak. Az elektronikus számlát az ÁNAV által működtetett RO-e-faktúrán rendszerben kötelező majd továbbítani. A szabályozás az újságírókat, hiteles fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal, vagyis nem jogi személyiség. Az Európai Bizottság 144 millió euró elkülönítését javasolja az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus megsegítésére az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás érdekében, derül ki az Európai Végrehajtó Testület közleményéből. Románia a 2025-ös árvizek után kapna támogatást, amelyek tönkretették a parajdi sóbányát. Az összegek meghatározásakor a bizottság figyelembe vette az egyes katasztrófák által okozott károk mértékét, ahogyan azt az érintett országok az EU szolidaritási alapszabályainak megfelelően jelentették, valamint az alappénzügyi lehetőségeit, számol be a G4 média. Rámutatnak, hogy 2025 májusában és júniusában Romániát súlyos árvizek sújtották a több napos heves esőzések következtében. A Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója Fatih Birol hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolaj készletek gyorsan kimerülnek. Elmondása szerint a készletek az iráni konfliktus és a hormuzi szoros tengeri forgalmának lezárása miatt már csak néhány hétre elegendők. Fatih Birol a Párizs G7 találkozón újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai kőolaj tartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordó olajat juttatott a piacra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok nem kimeríthetetlenek. A Reuters hírügynökség szerint az energiaügynökség igazgatója hozzátette, az északi féltekén a tavaszi mezőgazdasági szezon kezdete, valamint a nyári utazási időszak felgyorsítja a készletek fogyását, mivel nő a dízel, a műtrágya, a kerozin és a benzin iránti kereslet. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morkest hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a napkalendáriumát lapozzuk fel Bíró Istvánnal.

Május 19-e az év 139. szökőjében 140. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 226 nap van hátra. A kalendári munkat hallják.

A mai naphoz kapcsolódó fontosabb események a következők. Ifjabb Rubik Ernő feltalálta a Rubik kockát. Az első modell még nem működött, és 2x2x2-es méretű volt. 1975. január 30-án adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, de csak 1977. december 31-én kapta ezt meg. 1980-ban a bűvös kockát Rubik kockára nevezték át, és csak Magyarországon hozzávetőleg 1 millió darabot vettek belőle. Ezen a napon, 1578-ban történt a nagy budai lőporrobbanás. 1802-ben ezen a napon Napóleon Bonaparte megalapította a francia köztársaság becsületrendjét. Ezen a napon 1845-ben útjára indul John Franklin kapitány vezetésével az északnyugati átjáró megtalálására indított Franklin expedíció. 1961. május 19-én harckészültségi szolgálatba helyezik az első honi légvédelmi rakéta ezredet.

fontosabb történelmi események után a mai napon született híres személyiségek nevei hangzanak el. Ezen a napon 1855-ben született Bihari Sándor festőművész. Május 19-én született II. Miklós orosz cár. Ezen a napon 1896-ban született Várkonyi Nándor magyar író, szerkesztő, könyvtáros, kultúrtörténész. 1951-ben Jancsó Sarolta magyar színésznő. 1979-ben született Andrea Pirlo, olasz labdarúgó.

A születési évfordulók után azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. ...1303-ban Szent Ivó a jogászok védőszentje. Ezen a napon 1838-ban hunyt el Schuster János, magyar orvosdoktor, egyetemi tanár. 1896-ban, ezen a napon, május 19-én hunyt el Habsburg lotaringiai Károly Lajos főherceg, első Ferenc József császár öccse, Ferenc Ferdinánd főherceg édesapja, 1896-ig trónörökös. 1913-ban, ezen a napon hunyt el Korányi Frigyes, a magyarországi orvostudomány meghatározó személyisége. 1963-ban, ezen a napon hunyt el Jakab Fielemér, erdélyi magyar politikus, az Országos Magyar Párt 1922 és 1938 közötti alelnöke, publicista, az MTA tagja.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Bíró Istvánnal, most Kukta rovatunk következik.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Mai kukta rovatunkban a kókuszkenyér receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek egy kisméreti kenyérsütő formához. A kókuszkenyérhez kell 75 g puha vaj, 65 g kristálycukor, 2 darab tojás, 1 darab tojássárgája, 170 g tejföl, 115 g kókuszreszelék, 100 g finom liszt, 1 csipet só és 10 g sütőpor. A meglocsoláshoz kell 120 ml krémlikőr, a krémhez kell 1 evőkanál kókuszreszelék, 125 g mascarpone és 2 evőkanál porcukor. A tetejére kell 2 evőkanál pirított kókuszchips.

És most nézzük az elkészítését. A kókuszkenyérhez a vajat kihabosítjuk a cukorral, majd hozzáadjuk az egész tojásokat, a tojás sárgáját és a tejfölt is. Egy tálban összekeverjük a többi alapanyagot, majd ezeket a tojásos masszához keverjük. Egy sütőpapírral bélelt formábra simítjuk a masszát, és 175 fokra előmelegített sütőbe toljuk körülbelül 45 percre. Tűpróbával ellenőrizzük, megsült-e a süti, és ha igen, kivesszük a sütőből. Még melegen megszurkáljuk pár helyen a tűvel vagy egy fogpiszkálóval, és meglocsoljuk a krémlikőrrel. Amikor langyosra hűlt, kivesszük a formából, és hagyjuk teljesen kihűlni. A krémhez stabilabb krémmé habosítjuk a mascarponét, majd hozzákeverjük a többi alapanyagot, és magas fokozaton még egyszer átkeverjük. Ezt a krémet kenjük a süti tetejére, megszórjuk kókuszcsipszel, és már szeletelhetjük is.

És most nézzük még egyszer a kókuszkenyér hozzávalóit egy kisméretű kenyérsütő formához. A kókuszkenyérhez kell 75 g puha vaj, 65 g kristálycukor, 2 darab tojás, 1 darab tojássárgája, 170 g tejföl, 115 g kókuszreszelék, 100 g finom liszt, 1 csipet só és 10 g sütőpor. A meglocsoláshoz kell 120 ml krémlikőr, a krémhez kell egy evőkanál kókuszreszelék, 125 g mascarpone és 2 evőkanál porcukor, a tetejére pedig kell 2 evőkanál pirított kókuszchips. Ha tetszett a kókuszkenyér receptje, akkor utána nézhettek a streetkitchen.hu weboldalán. Jó sütögetést és jó étvágyat kívánok hozzá!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkat sugároztuk, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: A mai napon, május 19-én a következő névnapokat ünnepeljük. Ivo, Milán és Emiliano. Lássuk, hogy honnan származnak ezek a nevek. Ivo, germán, szláv eredetű név, jelentése tiszafa. Milán, szláv eredetű név, jelentése kedves. Emiliano pedig latin eredetű név, az Emilián férfi név latin eredetiének a női párja. Köszöntünk tehát május 19-én minden Ivo, Milán, Emiliano nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

Ünnepeljeinket Kon Zsuzsa Rohan az idő című dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következőkben a Kormorán énekel nekünk, Kell még egy szó című dalukat hallgatjuk meg.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat kedreggeli ébresztő műsorunk második órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Ebben az órában híreket mondok, jó hírt csendül, majd krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk. 7:30-tól rövid híreket hallhatnak, majd aktuális összeállításunk csendül fel, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek.
2: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Erdélyben is terjed a jó hímlő, korlátozzák az állatok szállítását. Magánszemélyekre is kiterjesztik a kötelező e-számla rendszert. Az EB 14 millió eurót ajánlott fel a parajdi bányakatasztrófa által érintett térség helyreállítására. Riasztó figyelmeztetés, már csak hetekre elegendő a világ kőolaj tartaléka. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Újabb juhimlő gócokat azonosítottak Romániában, ezért az állategészségügyi hatóságok több térségben korlátozásokat vezettek be az állatok szállítására és legeltetésére vonatkozóan. Amint a juhimlőről a falugazdász.ro hétfőn a honlapján közölte, a fertőzés terjedése miatt fokozott ellenőrzéseket rendeltek el több megyében. A román sajtó beszámolói szerint az idei első gócot áprilisban fedezték fel a Maros megyei Vajda-Szent Ivány térségében működő egyik juhtelepen. Ezt követően további eseteket regisztráltak Maros és Beszterce-Naszód megyében is. A hatóságok védő és megfigyelési körzeteket alakítottak ki, hogy megakadályozzák a vírus tovább terjedését. A fertőzés különösen gyorsan terjedhet nagyobb állományokban. Júniustól elektronikus számlát, e-számlát kötelesek kibocsátani a szerzői nyugdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyek is. Az érintetteknek fiókot kell nyitniuk az adóhatóság ügyfélkapu rendszerében, hivatalosan a virtuális magántérben, majd regisztrálni az e-számla rendszerben, mert csak azok a kifizetések lesznek könyvelési szempontból törvényesek, amelyeket az online kiállított számlákkal igazolnak. Az elektronikus számlát az ÁNAF által működtetett RO-e-faktúrán rendszerben kötelező majd továbbítani. A szabályozás az újságírókat, hiteles fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal, vagyis nem jogi személyiség. A kötelezettség eredetileg 2025-ben lépett volna életbe, de a kormány 2026. június 1-ére halasztotta az alkalmazását. Az Európai Bizottság 144 millió euró elkülönítését javasolja az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus megsegítésére az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás érdekében, derül ki az Európai Végrehajtó Testület közleményéből. Románia a 2025-ös árvizek után kapna támogatást, amelyek tönkretették a parajdi sóbányát. Az összegek meghatározásakor a bizottság figyelembe vette az egyes katasztrófák által okozott károk mértékét, ahogyan azt az érintett országok az EU szolidaritási alapszabályainak megfelelően jelentették, valamint az alappénzügyi lehetőségeit, Számol be a G4 média. Rámutatnak, hogy 2025 májusában és júniusában Romániát súlyos árvizek sújtották a több napos heves esőzések következtében. A Parajdi sóbánya jelentős károkat szenvedett, amikor a Koronpatak megáradt vize elárasztotta a bányát, megrongálta a vízügyi infrastruktúrát is. Az Európai Bizottság 14,3 millió euró támogatást javasol az érintett területek helyreállítására, annak érdekében, hogy az alapvető szolgáltatások a lehető leghamarabb újra működhessenek. A Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója Fatih Birol hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolaj készletek gyorsan kimerülnek. Elmondása szerint a készletek az iráni konfliktus és a hormuzi szoros tengeri forgalmának lezárása miatt már csak néhány hétre elegendők. Fatih Birol a Párizs G7 találkozón újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai kőolaj tartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordó olajat juttatott a piacra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok nem kimeríthetetlenek. A Reuters hírügynökség szerint az energiaügynökség igazgatója hozzátette, az északi féltekén a tavaszi mezőgazdasági szezon kezdete, valamint a nyári utazási időszak felgyorsítja a készletek fogyását, mivel nő a dízel, a műtrágya, a kerozin és a benzin iránti kereslet. Az ügynökség a múlt héten jelezte, hogy a globális olajkínálat idén nem fogja fedezni a teljes keresletet az iráni háború közel-keleti olajtermelésre gyakorolt hatásai miatt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morkest hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ézsaiás próféta könyvének 64. részének 7. verse.

0: Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 9. részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
4: Krédó.
5: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete ma Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 10. fejezetének a 15-től 17-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi

Békesség Istentől. Istennek igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 10. fejezetének 15-től 17-ig terjedő verséiből olvasom. Megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ki hit nekünk? Ez az elkeseredett kérdés akár több ezer év távlatából közel jöhet hozzánk nagyon, hogyha a saját élethelyzetünkre gondolunk. Amikor valakinek jót akarunk, arra buzdítjuk, hogy tegye a jót, és meg akarjuk óvni a rossztól, de minthogyha hiába mondanánk bármit is. Falra hányt borsó mondjuk ilyenkor. Egyik fülén bemegy, a másikon kijön. És ilyenkor elcsüggedünk, és elkeseredünk, és ki is fakadunk, hogy hát süket vagy. Nem hallod, amit mondani akarok. Nem veszed észre, hogy a jó fele próbállak terelni. De vajon magunkkal szemben feltesszük a kérdést, hogy vajon mi is süketek vagyunk? Isten süketségben szenvedő emberek? Hiszen a mennyei atyánk szeretne minket is szavával és lelkével vezetni. De a szomorú valóság azt mutatja, akár Izrael életében, azóta is az emberiség történetét végignézve, háborúkat, világméretű környezeti szennyezés tragédiákat, önzésből, hatalomvágyból fakadó rombolást látva, hogy nem akarunk mindig hallgatni erre az isteni szóra. Hogy süketek leszünk, és ennek a süketségünknek, az Isten süketségünknek több oka is van. Általában, hogyha valamit nem hallunk, az azért van, mert vagy túl nagy a háttérzaj, vagy túl halk a hang, amit hallanunk és értenünk kellene. Nagy a lelki háttérzaj. Nem csak azzal van gond, hogy lassan már nem is tudjuk elképzelni úgy az életet, hogy valamilyen háttérzaj ne töltse ki a napjainkat, hanem ugyanez igaz a lelki életünkre is. Nagyon erős hangja van a pénznek, a vagyonnak, a megszerzendő és birtokolható javaknak, a keres többet és vegyél többet jelszónak. És úgy tűnik, hogy mindent ez mozgat. De gondolhatunk arra is, hogy annyiféle tanítás ömlik a médiából, hogy már szinte nincs olyan hírportál, nincs olyan internetes oldal, rádióadás vagy tévéprogram, amiben ne hangozna el a horoszkóp, a különböző praktikák. És úgy tűnik, hogy viszket a fülünk ezeknek a meghallására, mert olyan érdekesek is, mintha azt akarnák elhitetni velünk, hogy az emberi élet birtokolható és manipulálható. De bűnbánattal kell megvallanunk azt is, hogy sokszor túl halk a hang. Hogy Isten szavát, ami ránk bízott keresztény emberekre, nem szóljuk igazán hallhatóan és hitelesen ebbe a világba, amiről azt mondjuk, hogy messze került Istentől. A mi felelősségünk is, hogy ez milyen hangos lesz. A családunkban, a településünkön, a környezetünkben. Mert a hit az hallásból van, mondja az ige. Ebből pedig következik az, hogy mondani kell és meghallgatni kell. Mondani kell, mert a kereszténység az nem egy leírt tan, nem egy ellemezgethető halott betű, hanem személyes üzenet. Benne van ez abban a szavunkban is, hogy vallás. Ugye sokszor kérdezzük, hogy ki milyen vallású, vagy mennyire vallásos. Mit is jelent ez? A meggyőződésünk, a hitünk megvallása, ami nem csak a lelkészeknek a szószékről való prédikációját jelenti, hanem igazából a keresztény embernek a vigasztalását, a tanácsadását, az egyszerű beszélgetését. Hit

Vallást tenni lehet szóval, lehet példaként odaélt élettel is. De ehhez először meg kell hallgatni Isten szavát újra és újra. Mert mindig van hozzánk mondani valója minden dolgunkban, életünk minden történésében, érzéseinkben, gondolatainkban. És hogy mondhatjuk azt, hogy hiszünk Istenben, hogyha nem állunk szóba vele, ha nem érdekel, hogy mit mond nekünk? A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által, a Krisztus által. Mert megtörténik sokszor az a csoda, hogy gyarló, esendő emberi szavakon keresztül Szent Lelke által mégis megszólal maga az Isten. Hogy egy idő után már nem a lelkészt hallom, nem az előttem nyitott Biblia puszta betűit látom, hanem egyszer csak érzem és tudom, hogy Isten beszél hozzám. Jelen van és meg akar szólítani. És a döntésünk, hogy figyelünk rá, hogy úgy panaszolunk, úgy könyörgünk, hogy kérdezzük őt a dolgainkról, és engedelmeskedünk üzenetének. Ez lenne a cél. Amen. Szólj hozzánk, Urunk, és úgy szólj hozzánk, hogy szülessen meg bennünk a válasz, a készség, az engedelmesség, hogy rád bízzuk magunkat, még akkor is, amikor köt és lehúz régi csüggedésünk. Áldj meg bennünket több hittel, ó Urunk. Amen.

Isten hozzánk szóló üzenete az elmúlt percekben Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól a romabeliekhez írt levele 10. fejezetének a 15-től 17-ig terjedő versek alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Beteljesült vágy című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Beteljesült vágy. Tavasz volt. A házas pár a parkban a padon ülve élvezte a napsütést. Olyan 60-asok lehettek. A férj gyönyörködve nézte az arra sétáló csinos, fiatal nőket. Ha az én feleségem is még egyszer vagy 25 évvel fiatalabb lehetne, sóhajtott mélyet, hangtalant. Abban a pillanatban előtte termett a jó tündér. Kedvesen rámosolygott, kicsit még pukedlizett is, és így szólt. Ha megengeded, örömmel teljesítem a kívánságodat. A férfi megengedte. Egy pillanattal később azt vette észre, hogy 80-as évei közepén jár. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. részének 1. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Beteljesült vágy című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Önök az Ágnus Rádió ébresztő reggeli műsorát hallgatják május 19-én. A mikrofonnál Lukács Orsolya, Páskándi Géza erdélyi magyar író, költő, eszéíró, drámaíró és publicista gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Az igazi verseskönyvet épp olyan izgalommal lehet olvasni, mint egy bűnügyi regényt. A bűnügyi regényben a tettest fogják meg, az igazi verseskönyvben a lélek legmélyét érjük tetten. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. A pontos idő 7 óra 30 perc, most rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Rádiónk hírei először címszavakban. Erdélyben is terjed a jó hímlő, korlátozzák az állatok szállítását. Magánszemélyekre is kiterjesztik a kötelező e-számla rendszert. Az EB 14 millió eurót ajánlott fel a parajdi bányakatasztrófa által érintett térség helyreállítására. Riasztó figyelmeztetés, már csak hetekre elegendő a világkőolaj tartaléka. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Újabb juhimlő gócokat azonosítottak Romániában, ezért az állategészségügyi hatóságok több térségben korlátozásokat vezettek be az állatok szállítására és legeltetésére vonatkozóan. Amint a juhimlőről a falugazdász.ro hétfőn a honlapján közölte, a fertőzés terjedése miatt fokozott ellenőrzéseket rendeltek el több megyében. A román sajtó beszámolói szerint az idei első gócot áprilisban fedezték fel a Maros megyei Vajda-Szent Ivány térségében működő egyik juhtelepen. Júniustól elektronikus számlát, e-számlát kötelesek kibocsátani a szerzői nyugdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyek is. Az érintetteknek fiókot kell nyitniuk az adóhatóság ügyfélkapu rendszerében, hivatalosan a virtuális magántérben, majd regisztrálni az e-számla rendszerben, mert csak azok a kifizetések lesznek könyvelési szempontból törvényesek, amelyeket az online kiállított számlákkal igazolnak. Az elektronikus számlát az ÁNAF által működtetett RO-e-faktúrán rendszerben kötelező majd továbbítani. A szabályozás az újságírókat, hiteles fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal, vagyis nem jogi személyiség. Az Európai Bizottság 144 millió euró elkülönítését javasolja az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus megsegítésére az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás érdekében, derül ki az Európai Végrehajtó Testület közleményéből. Románia a 2025-ös árvizek után kapna támogatást, amelyek tönkretették a parajdi sóbányát. Az összegek meghatározásakor a bizottság figyelembe vette az egyes katasztrófák által okozott károk mértékét, ahogyan azt az érintett országok az EU szolidaritási alapszabályainak megfelelően jelentették, valamint az alappénzügyi lehetőségeit, számol be a G4 média. Rámutatnak, hogy 2025 májusában és júniusában Romániát súlyos árvizek sújtották a többnapos heves esőzések következtében. A Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója Fatih Birol hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolaj készletek gyorsan kimerülnek. Elmondása szerint a készletek az iráni konfliktus és a hormuzi szoros tengeri forgalmának lezárása miatt már csak néhány hétre elegendők. Fatih Birol a Párizs G7 találkozón újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai kőolaj tartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordó olajat juttatott a piacra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok nem kimeríthetetlenek. A Reuters hírügynökség szerint az energiaügynökség igazgatója hozzátette, az északi féltekén a tavaszi mezőgazdasági szezon kezdete, valamint a nyári utazási időszak felgyorsítja a készletek fogyását, mivel nő a dízel, a műtrágya, a kerozin és a benzin iránti kereslet. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morkest hírport.

0: szolgálok értesüléseit használtuk fel. Most aktuális összeállításunk következik. Május 14-e és 17-e között zajlott a 29. erdélyi tudományos diákköri konferencia Kolozsváron, amelynek apropóján Bíró Kriszta főszervezővel beszélgettünk. Bemutatta a konferencia célját és jelentőségét, ugyanakkor egy személyes tapasztalatait is megosztotta arról, milyen kihívásokkal és élményekkel járt egy közel 60 fős szervezőcsapat koordinálása. A konferencián a református tanárképző és zeneművészeti kar is képviseltette magát a zeneművészeti és zenetudományi szekcióban. A kar jelenlétéről és szerepvállalásáról Sófalvi Emese egyetemi adjunktust, a szekció főszervezőjét kérdeztük. A szekció vezetője egyben résztvevője, Szőcs Anita másodéves hallgató pedig a kutatásába engedett betekintést, amelyben a korszerűség, motiváció és értékelés gyakorlati vizsgálatát elemezte a 7. osztályban történő zeneoktatásnak. A riporterek Seres Enikő Alíz és Pilbát Kincső.
1: A 29. erdélyi tudományos diákköri konferencia nyitógáláján jártunk, ahol Bíró Kriszta főszervező bemutatta a konferenciát, majd személyes tapasztalatait is megosztotta arról, hogy milyen volt koordinálni egy közel 60 fős csapatot.
2: Úgy mutatnám be az ETD-ket egy olyan diáknak, aki nem hallott róla, hogy ez az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciának a rövidítése. Itt a lényeg és a fókusz azon van, hogy fiatal kutatók legyenek, de nem az a lényeg, hogy most nem tudom, milyen profi szintű kutatást végezzenek el, hanem inkább az, hogy próbálják meg, kezdjék el a kutatást, akár az államvizsgára is adhat egy alapot, hogy hogyan induljanak el, és hogyan is működik az egész folyamat, amikor még csak a témát választod, és hogyan érsz el majd oda, hogy neked van egy eredményed, és azt te be is kell mutasd valahogy, neked azt prezentálnod kell zsűrik előtt, és érvelned kell, hogy mit is kutattál, és miért ezt kutattad.
3: És esetleg volt az idei ETDK-nak valami fő üzenete, vagy esetleg fókusza?
2: Az idei ETDK-nak ez nem volt kimondva, viszont én mondtam a nyitó és a zárógálás beszédemben is, hogy én nagyon fontosnak tartom amellett, hogy fiatal kutatókat is képez az ETDK, képezzen egy kutatói közeget, akik olyan diákokból állnak, akik tényleg fejlődni akarnak, és hogy okosabbak legyenek, és tudjanak többet.
3: Most kicsit a szervezésnek a kulisszái mögé mennénk, hogy mekkora csapat dolgozik igazából a háttérben, és hogyan oszlanak meg a feladatok köztetek?
2: Legfőképpen van egy koordinátori csapatunk. Voltam én, mint főszervező, viszont a koordinátori csapat nélkül nem tudtam volna ezt megcsinálni. Itt gondolok adminisztrációért felelős koordinátorra, szállásért, étkeztetésért, kommunikációért, és a gálákért felelős koordinátorokra. Viszont akiket még nagyon fontos megemlítenem, azok a szekcióvezetők, hisz minden szekciónak van egy vezetője, és ők azok, akik felelnek azért, hogy minden kis szekcióban zsűrik legyenek, rendben legyen minden, a résztvevőkkel zajlódjon a kommunikáció. Úgyhogy így ez a csapat, szekcióvezetőkkel együtt egy olyan 60 főt mondanék.
3: És volt az idei rendezvénynek a szervezése során valami nagy kihívás, vagy mi volt a legnagyobb kihívás így az egész rendezvénynek?
2: Kezdeném a saját kihívásommal, hogy én meg kellett tanuljam azt, hogy kiadhatom a kezemből a munkát, mert más is ugyanolyan jól megcsinálja, mint én, és nem kell én mindent akarjak megcsinálni, hanem ugyanúgy rábízhatom valakire, mert végül is ugyanúgy megcsinálja, mint én, csak meg kell bíznom másokban ilyen téren. És az ETDK-nak ami a kihívása? Visszagondolva a legelejére, a dizájnt azt amúgy nehezen választottuk ki, ezt a rózsaszínest, de megszületett, és szerintem nagyon jó lett. És így nem volt különösebben nagy probléma, hanem mindig egy aktuálisan úgymond kisebb, amit meg kellett oldani, amire úgy nem számítottunk.
3: Ha már említetted a zsűriket, igazából hogyan választjátok ki így a zsűriket, és milyen szempontok számítanak náluk leginkább?
2: Ez általánosságban a szekcióvezető diákra van bízva, mivel ugye a saját karukon, saját szakokon belül ők ismerik a legjobban a tanárokat, ők tudnak tanácsot kérni, így hogyha van egy szekcióvezető, akkor neki el vannak mondva azok a kritériumok, hogy a zsűrin nem lehet témavezető, mert akkor már preferálás lenne a diákok fele, meg el van mondva azt, hogy ajánljuk azt is, hogy egy külföldi legyen, aki ugye nem ismer senkit, aki egy teljesen más nézőponttal tudja a dolgozatokat osztályozni. Viszont végső soron a szekcióvezetők döntése, és ők szoktak nekünk egy névsort küldeni arról, hogy ki lesz az aktuális zsűri.
3: Mit ad egy diáknak az LTDK szakmailag is, és emberileg is gyaránt?
2: Szakmailag szerintem rengeteget tud adni az, hogy te kutatsz és egy témába elmélyülsz, hogyha nem is

0: ezzel fogsz foglalkozni hosszú távon, szerintem olyan tapasztalattal gazdagodsz, amit máshol nem hiszem, hogy meg tudnál szerezni. Emberileg pedig kitartást azt mindenképpen, szerintem bátorságot is ad olyan szinten, hogy te kutatsz egy témát, ami téged érdekel, és be kell mutasd egy olyan zsűrinek, aki lehet, hogy azt fogja mondani, hogy neki ez éppen nem tetszett, vagy esetleg összevont szekciók esetén ez egy kicsit nehezebb, amikor több szakterületről érkezik a zsűri, és akkor te kutattál egy szakterületet, és a másik szakterületi zsűri az rákérdez arra, ahogy ő nézi a dolgokat. Úgyhogy ez, amiben nagyon lehet fejlődni szerintem.
1: Segít az ETDK az UTDK-ra való kijutásra?
0: Hát mondjuk úgy, hogy az ETDK-val te tudod kvalifikálni magad az OTDK-ra, mivel a zsűrinek jelölnie kell az OTDK-ra téged. Ez úgy működik, hogy ha tegyük fel, van egy 5-tagú zsűri, akkor annak több mint fele be kell nyomni az OTDK-ra jelölés gombot a pontozó felületen. Így tudsz OTDK-ra kerülni.
1: Milyen közösséget épít az ETDK a fiatal kutatók körében?
0: Én, ahogy nézem már csak a számokat is, hogy egyre több diák akar ETDK-zni, egyre több diák akar kutatni, az már egy közösségépítő jelleggel bír, hogy egymást motiválják az emberek, hogy részt vegyenek.
1: Milyen hosszú távú hatása van a résztvevők kutatói pályájára ez az egész?
0: Hosszú távú hatást úgy mondanám, hogy ez inkább egy ilyen mérföldkő a kutatói pályában. Ezáltal tényleg el tudod kezdeni azt, hogy téged ez érdekelé, rájössz, hogy akarod-e folytatni a témádat, mert pont most néztük, hogy van egy dolgozat, aki tavaly is jelentkezett ugyanazzal a dolgozattal, csak idén már kicsit továbbfejlesztette, más irányból kutatta a dolgozatát, de hogy a téma az nagyjából megmaradt neki. És amikor ezt látjuk, akkor érződik, hogy tényleg van, akit ez érdekelt, és elkezdte azt, hogy a kutatópályáján elinduljon.
1: Téged személyesen mi motivált abban, hogy ezt az egész rendezvényt megszervezd, és ennek az egésznek így a főszervezője legyél?
0: Én ezt amúgy soha nem akartam, én ide nem jelentkeztem önkéntesen, hanem én, amikor engem felkértek, hogy szeretnék tudományszervezésért felelős vezető tanácstag lenni a KMDS-ben, akkor én elég gondolkodás nélkül igent mondtam, és így jött ez a szerep nekem. Úgyhogy ez nem volt egy előre tervezett dolog egyáltalán.
1: Volt olyan pillanat korábban, ami különösen emlékezetes maradt számodra?
0: Amikor szekcióvezető voltam, akkor nekem nagyon tetszett az, amikor bementem, és tényleg láttam, hogy ott van mindenki, és hogy izgulnak, és hogy átküldték nekem a PPT-ket, hogy töltsem le. És így mindenki jött, és pörgette a PPT-ket, hogy még egyszer ismételje át, és mondja el, és hogy az a lelkesedés, amit akkor láttam az embereken, hogy ők itt most tényleg jól akarnak teljesíteni, az engem amúgy már akkor elvarázsolt, hogy azt ezt lehet így is csinálni.
1: Mit üzennél azoknak, akik gondolkodnak a jelentkezésen és hezitálnak?
0: Mindenképp azt, hogy ne gondolkodjanak, hanem jelentkezzenek. Amit tanácsolok, hogy mindig eltelik egy kis idő a regisztráció és a dolgozat leadása között. Úgyhogy regisztráljanak, legrosszabb esetben, hogyha nem tudják befejezni a dolgozatukat, akkor nem fogják leadni, de szerintem ebből csak fejlődni tud az ember, és ennek csak pozitív kimenetele lehet, hogyha jelentkezel, hisz leadsz egy dolgozatot, ami neked lehet, hogy az államvizsgád lesz, hogyha esetleg nem leszel kutató, és te arra kapsz egy olyan szakmai véleményt, amit szerintem máshol nem kapnál meg. És amit javasolnék azoknak, akik esetleg gondolkoznak, vagy követni szeretnék az ETDK-t, hogy van egy podcast sorozatunk, és azt is megéri meghallgatni, mert ott beszélnek diákok is, meg tanárok is, hogy ők hogy élik meg ezt az egészet.
1: És merre tart az ETDK, milyen jövőbeli terveitek vannak?
0: Elég nagy terveink vannak jövőre, hisz 30. ETDK, ami egy nagy jubileumi szám, úgyhogy ide szeretnénk egy nagyon szép rendezvényt jövőre, és ezen kívül pedig jövőben, tehát 2027-ben OTDK szekció is lesz Kolozsváron. A tudomány éve lesz 2027 Kolozsváron, úgy nevezzük mi.
2: A zeneművészet és zenetudomány szekció főszervezője, Sófalvi Emese egyetemi adjunktus a BBTE református tanárképző és zeneművészeti karának képviseletéről beszélt.
3: Erdély Tudományos Diákköri Konferencián magyar nyelven mutatnak be dolgozatokat nagyon sokféle szakterületen, és 2018 óta kizárólag a Bábesbői Tudományi Egyetem református tanárképző és zeneművészeti karán tudjuk megszervezni ezt a rendezvényt, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy a zeneművészet és zenetudomány szekció az általunk élhet, és ezen mindig sokat dolgozunk, hogy legyen szekciónk, és legyenek versenyző szellemű diákjaink. Ez azért fontos számunkra, mert gyakorlatilag az egyetlen olyan kar vagyunk Romániában, ahol magyar nyelven lehet felsőfokon zenét tanulni, és hát egyedül a mi diákjaink már ki tudnak tenni egy teljes szekciót. Minden évben vannak külsősök is, akár a Pátiumi Keresztény Egyetemről, vagy a Gyorga Dima Zene Akadémiáról. Ez számunkra azért is fontos, mert gyakorlatilag ez szinte ez az egyetlen fórum, ahol találkozhatnak a zeneművészetet tanuló magyar nyelven beszélő diákok. Az idén is az volt fontos számunkra, hogy legyen szekciónk, és hogy egy kis kar ki tudott termelni 5 előadást, 6 előadót, ez úgy érzem, hogy önmagában is sikertörténet. A szekcióvezető nagyon ügyesen rendezte ezt, és hogy voltak olyan tanár kollégák, akik vállalták a dolgozat vezetéssel járó sokféle plusz terhet és egyéni mentorálást.
2: Hogyan nézett ki kutatások terén ez a szekció? Milyen témák merültek fel?
3: Nagyon sokszínű szekciónk volt idén is, és azt kell mondanom, hogy lefette mindazt, ami foglalkoztatja 2026-ban például a zeneművészetet tanulókat és az előadó művészettel foglalkozókat. Volt zenetörténeti jellegű kutatásnak a prezentációja, volt népzenei kis monográfia, 2 falunak a népzenének a bemutatása, de jelentkezett egyéni előadó olyan alkotással, amely egy saját összeállítású egyéni szempontrendszerű népdalcsokor volt. Volt szó a zeneoktatásnak a lehetséges javításáról és filmzenéről, vagyis animációs filmek zenéjéről is. Tehát nagyon-nagyon sokszínűek voltak az előadások, és hát a szakmai zsűri azt jelezte, ugye nem mondhatták meg előre, hogy kiket választanak majd díjazottként, de azt jelezte, hogy az idén még színvonalasabbak voltak az előadások, mint a tavaly, és ez a prezentációkon is érződött, nagyon összeszedett, pontos, és hát igazán jókedvű szekciónk volt.
2: Miket pontoztak, mikre figyeltek a zsűritagok?
3: Az nagyon nagy dolog, hogy minden évben vállalják a zsűritagok azt, hogy dolgozatokat és produkciókat véleményeznek. Ez az idén sem volt másként, ezt mondhatjuk, hogy nemzetközi zsűrink volt, hiszen Magyarországról is érkezett zsűritagunk. Olyan szakembereket választottunk előzetesen, akik a témának szakértői, és tudnak konstruktívan fordulni a diákok fele. Idén úgy alakult, hogy egy csupa férfi tagból álló zsűri előtt mutatták be az eredményeiket a diákjaink. Dr. Gergely Zoltán volt az egyik zsűritagunk, aki a Kolozsvári Folklor Intézetnek a elismert népzenekutatója. Dr. Horváth Bálint érkezett Budapestről, zeneszerző és tanár, és dr. Potyó István egyházzenész, aki civilben a karunkat is képviselte, hiszen társult oktatónk. Ők figyeltek arra, hogy hát egyrészt az ETDK-nak a szabályzatát betartsák, másrészt arra is, hogy az egyéni eredményeket, amelyek például csak a zenetörténeti kutatásokra vagy a zenei előadó művészeti ágakra jellemzőek ezeket, hogy be tudják kanalizálni ebbe a hatalmas rendezménybe, amit az Erdélyi Tudományos Diákkori Konferencia jelent. Nekem az volt a nagyon jó élményem, hogy mindegyik előadáshoz mind a 3-an hozzászóltak, tehát volt mondani valójuk, és ez nagyon-nagyon sokkal gazdagította a bemutatóval érkező diákoknak a, hát tulajdonképpen a visszajelzéseit, hogy olyan szakmai jelzést kaptak a zsűri minden egyes tagjától, amitől jobbá válik majd a hosszú távú kutatásuk. És ezt mind a 3-an kiemelték a zsűri tagok közül, hogy folytatni kell, nem szabad abba hagyni. Valóban őszintén támogatták a diákjainkat ezekben a törekvésekben.
2: A zeneművészeti és zenetudomány szekció szervezője Szőcs Anita másodéves hallgató a korszerűség, motiváció és értékelés gyakorlati vizsgálatát elemezte a 7. osztályban történő zeneoktatásnak.
0: Miért ez lett a témád, vagy miért kezdted el ezt kutatni?
4: A legfőbb motivációm az volt, hogy beleszerettem az élménypedagógiába, amit az egyik leginkább hiányzó módszernek véltem felfedezni az iskolai oktatásban, és akkor próbáltam vizsgálni, hogy integrálható-e a zeneórába, és van-e szükség arra, hogy bevigyünk ilyen játékos elemeket.
0: És hogy történt a vizsgálat?
4: A kérdések feltárása érdekében készítettem egy kérdőívet, amit 32 pedagógus töltött ki, és egy interaktív zeneórai foglalkozást, ami digitális eszközhasználatot és élménypedagógiai elemeket is egyaránt bevont, ami 365 erdélyi 7. osztályba került el. Én is levezettem a foglalkozást 5 darab osztályban, továbbá 4 darab tanár útmutató szerint vezette le a foglalkozást, Fontos megegyezni azt, hogy a pedagógusi tapasztalatok által szerettem volna egy reális képet kapni a tanulói motiváció szintjéről, és azt vizsgáltam, hogy hogyan tudja ez befolyásolni az élménypedagógia zeneórán. Eredményként fontosnak láttam azt, hogy katalizátorként működhet egy ilyen foglalkozás az iskolákban. Tanári vélemények elmondták azt, hogy korszerűség megvan, az erdélyi 7. osztályok fel vannak szerelve digitálisan, azonban nincs meg eléggé a módszertani felkészültségük ahhoz, hogy tudatosan tudjanak használni akár zenei készségfejlesztő platformokat. Továbbá nincs egy egységes tananyag, egy tankönyv, ezért nagyon nehéz volt a csoportra szabást kivitelezni, és bebizonyosodott az, hogy katalizátorként működhet egy ilyen tevékenység, emelheti a motiváció szintet, ami nagyon nehéz elérni az 7. osztályban, hogy mindenkit tudjunk aktivizálódni éneklésre, hangszerhasználatra, és ez egy jó alternatíva lehet ahhoz, hogy a diákokat mindinkább bevonjuk.
5: És vannak-e jövőbeli terveid ezt megvalósítani?
4: Igen, szeretnék még inkább olyan feladatokat bevinni osztályokba, amik még több tapasztalati zenei elemmel is, és élménypedagógiai elemmel is tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy a zene alapból is egy élmény, de nagyon sokszor szükség lenne feldolgozásra. Úgy gondolom, hogy a kórusmunkát is nagyban elősegíthetné ez a fajta módszer alkalmazása, és szeretném tovább vizsgálni a motivációra hatott befolyását.
6: Aktuális összeállításunkat sugároztuk a 29. ETDK-ról. Most a nap áhítata következik, amelyet jó magam tolmácsolok.

Mai áhítatunk címe Készen Isten tervére. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Sámuel első könyvének 17. fejezetének 45. verse. A következő percekben Katie Dudwell, nagy-britanniai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Még gyerekkoromban hallottam először Dávid és Góliát történetét. A földön ültem a barátaimmal együtt, és felnéztem a vasárnapi iskolai tanáromra, amint egy képes könyvet lapozott. A könyv elmesélte, hogyan győzött le egy fiatal pásztorfiú egy óriást, csupán egy paritjával és egy kővel. Nemrég felfedeztem egy fontos részletet Dáviddal kapcsolatban. Az, hogy apja juhaira vigyázott, azt jelentette, hogy Dávidnak meg kellett védeni anyáját a ragadozóktól. Ha egy oroszlány vagy medve megpróbálta elkapni az egyik bárányt, Dávid lecsapott az állatra és megmentette a bárányt. Dávid okos és fürge volt. Képes volt felvenni a harcot nála sokkal nagyobb és erősebb lényekkel, már azelőtt, hogy Góliáttal szembe került volna. Tehát nem puszta véletlen volt, hogy Dávid egyetlen kavicssal kiütötte Góliátot. Valójában Isten erre a pillanatra készítette fel. Dávid tudta, hogy készen áll. Néha úgy érezzük, hogy hiányzik a tudásunk vagy készségünk, hogy megtegyük azt, amire Isten elhív. De Isten felkészít bennünket azokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk. Megnyugodhatunk, hogy a Szentlélek ereje által már pontosan megvan minden, amire szükségünk van a győzelemhez.

Isten munkálkodik bennem és általam, mondja ezt Katie Dodwell, nagy-britanniai testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik alkalmatlannak érzik magukat.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát tolmácsoltam. Ezzel május 19-i reggeli ébresztő műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várjuk a hallgatókat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Addig is pedig hallgathatnak a www.agnosradio.ro weboldalon. A nap gondolatával búcsúzom, amely Páskándi Gézától, erdélyi magyar írótól, költőtől származik, és így szól. Az igazi verses könyvet épp olyan izgalommal lehet olvasni, mint egy bűnügyi regényt. A bűnügyi regényben a tettest fogják meg, az igazi verses könyvben a lélek legmélyét érjük tetten. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Erdélyben is terjed a juhhímlő, korlátozzák az állatok szállítását. Magánszemélyekre is kiterjesztik a kötelező e-számla rendszert. Az EB 14 millió eurót ajánlott fel a parajdi bányakatasztrófa által érintett térség helyreállítására. Riasztó figyelmeztetés, már csak hetekre elegendő a világkőolaj tartaléka. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Újabb juhhímlő gócokat azonosítottak Romániában, ezért az állategészségügyi hatóságok több térségben korlátozásokat vezettek be az állatok szállítására és legeltetésére vonatkozóan. Amint a juhhímlőről a falugazdász.ro hétfőn a honlapján közölte, a fertőzés terjedése miatt fokozott ellenőrzéseket rendeltek el több megyében. A román sajtó beszámolói szerint az idei első gócot áprilisban fedezték fel a Maros megyei Vajda-Szent Ivány térségében működő egyik juhtelepen. Ezt követően további eseteket regisztráltak Maros és Besztercenaszód megyében is. A hatóságok védő és megfigyelési körzeteket alakítottak ki, hogy megakadályozzák a vírus tovább terjedését. A fertőzés különösen gyorsan terjedhet nagyobb állományokban. Júniustól elektronikus számlát, e-számlát kötelesek kibocsátani a szerzői nyugdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyek is. Az érintetteknek fiókot kell nyitniuk az adóhatóság ügyfélkapu rendszerében, hivatalosan a virtuális magántérben, majd regisztrálni az e-számla rendszerben, mert csak azok a kifizetések lesznek könyvelési szempontból törvényesek, amelyeket az online kiállított számlákkal igazolnak. Az elektronikus számlát az ÁNAF által működtetett RO-e-faktúrán rendszerben kötelező majd továbbítani. A szabályozás az újságírókat, hiteles fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal, vagyis nem jogi személyiség. A kötelezettség eredetileg 2025-ben lépett volna életbe, de a kormány 2026. június 1-ére halasztotta az alkalmazását. Az Európai Bizottság 144 millió euró elkülönítését javasolja az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus megsegítésére az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás érdekében, derül ki az Európai Végrehajtó Testület közleményéből. Románia a 2025-ös árvizek után kapna támogatást, amelyek tönkretették a parajdi sóbányát. Az összegek meghatározásakor a bizottság figyelembe vette az egyes katasztrófák által okozott károk mértékét, ahogyan azt az érintett országok az EU szolidaritási alapszabályainak megfelelően jelentették, valamint az alappénzügyi lehetőségeit, számol be a G4 média. Rámutatnak, hogy 2025 májusában és júniusában Romániát súlyos árvizek sújtották a többnapos heves esőzések következtében. A parajdi sóbánya jelentős károkat szenvedett, amikor a Koronpatak megáradt vize elárasztotta a bányát, megrongálta a vízügyi infrastruktúrát is. Az Európai Bizottság 14,3 millió euró támogatást javasol az érintett területek helyreállítására, annak érdekében, hogy az alapvető szolgáltatások a lehető leghamarabb újra működhessenek. A Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója Fatih Birol hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolaj készletek gyorsan kimerülnek. Elmondása szerint a készletek az iráni konfliktus és a hormuzi szoros tengeri forgalmának lezárása miatt már csak néhány hétre elegendők. Fatih Birol a Párizs G7 találkozón újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai kőolaj tartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordó olaj olajat juttatott a piacra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok nem kimeríthetetlenek. A Reuters hírügynökség szerint az energiaügynökség igazgatója hozzátette, az északi féltekén a tavaszi mezőgazdasági szezon kezdete, valamint a nyári utazási időszak felgyorsítja a készletek fogyását, mivel nő a dízel, a műtrágya, a kerozin és a benzin iránti kereslet. Az ügynökség a múlt héten jelezte, hogy a globális olajkínálat idén nem fogja fedezni a teljes keresletet az iráni háború közel-keleti olajtermelésre gyakorolt hatásai miatt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morkest hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ézsaiás próféta könyvének 64. részének 7. verse.

0: Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 9. részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Konfirmáció a Beregszászi Református Gyülekezetben.
10: Hát ugye az egyházi liturgiáink, illetve egyházi élet alapján egy ember, mikor megszületik, Isten kegyelmi ajándéka a keresztség szövetsége. Tehát akkor a gyermek még semmiről nem tud, a szülők hitére nézve felajánlják, oda teszik Isten kezébe, Isten szövetségébe. Viszont a Szentírás számos helyen azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, tehát ha csak megkeresztelkedik, és nincs ott a hit, akkor ránézve igazából semmit nem jelent, hanem tehát el kell érni azt a pillanatot, amikor a megkeresztelésemként, ha meg vagyok keresztelve, akkor nyilvánosan felvállalom, nyilvánosan megvallom, hogy én Isten szövetségéhez tartozom.
9: Újra megrendezteim már 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet.
11: Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását.
9: 13 éve indult vándorútjára a Tekergő mesetábor.
12: Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel 2-kor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A konfirmáció a református egyház egyik legfontosabb ünnepe, amikor a fiatalok hitükről nyilvánosan is bizonságot tesznek, és fogadalmat tesznek arra, hogy a gyülekezet aktív tagjaiként kívánnak élni. A Beregszászi Református Gyülekezetben idén május 17-én 16-an konfirmáltak. Az ünnepi alkalmat megelőzően a mennybe menetel ünnepének üzenetéről, valamint a konfirmációról beszélgettünk Tarackközi Ferenccel, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorával, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
10: Hát ugye a Szentírás tanúsága szerint, miután Jézus Krisztus feltámadt, tehát 40 napon keresztül jelent meg Szentírás alapján több mint 500 embernek, és ez alatt a 40 nap alatt tulajdonképpen az ő feltámadásáról tett bizonyságot, és így olvassuk az

0: mert vesznek erőt a Szentlélek kitöltetése által. Tehát ott kell maradjanak Jeruzsálemben is, és ez a 10 nap pünkösdig tulajdonképpen erről szól, hogy a tanítványok ott a felházban Jeruzsálemben együtt vannak, azt olvassuk róluk, hogy könyörögnek, imádkoznak, ott vannak Isten színe előtt folyamatosan. Bizonyára nem volt könnyű ez a 10 nap, de mégis arra szolgált, hogy teljesen Isten kezébe tegyék azt a helyzetet, ami emberi mérce szerint felfoghatatlan. Ugyanakkor áldozó csütörtök, vagy mennybe menetel, tehát egyrészt azért áldozó csütörtök, mert a katolikus egyházban a miséhez kötötték, tehát az áldozáshoz kötötték, és mivel nem úrnapi, nem vasárnapi, hanem hétközi, tehát csütörtök, ezért jött ez a mondás, hogy áldozó csütörtök. Tehát ugye reformátusokként mi mennybe meneteléről beszélünk. Ez az a nap, amikor Jézus a tanítványok szemei elől felemelkedett, és innentől kezdve fizikálisan már nem volt közöttük. Viszont elmond egy nagyon fontos dolgot, azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. És hát ez ugye nagyon sok kérdést vet fel, hát miben jobb a tanítványoknak, akik eddig személyesen, fizikálisan tapasztalták, hogy az, amit Jézus tesz, amit mond, személyéhez kötődik minden erő, hatalom, minden csoda. Tehát, hogyha ő fizikálisan nem lesz, akkor mi lesz tovább? És ezekre a kérdésekre tulajdonképpen Jézus válasz, amit a tanítványok nem értenek, hogy a Szentlélek által erőt vesztek. Mert a Szentléleknek a jelenléte innentől kezdve az egyházra nézve talán létszükséglet, azt mondom, Szentlélek nélkül igazából lehet beszélni klubokról, lehet beszélni érdekközösségekről, de mint egyházról, mint gyülekezetről nem, mert a Szentlélek által van jelen az élő Isten.
1: Ezért lehet majd örömünnep a mennybe menetel, hiszen tehát ha keresztény ünnepeket vesszük, akkor nagypéntek, hát inkább egy fájdalmas ünnep, bár tudjuk, hogy az ember szempontjából a megváltás enélkül nem lehetséges, de a húsvétra mégis úgy tekintünk, mint egy örömünnep. Mennybe menetelnél Krisztus fizikálisan elhagyja a földet, tehát mondhatnánk azt, hogy veszteség, de az ünnepről beszélünk, az mégis inkább az öröm. Hogy lesz ebből teljesség?
0: Hát ugye a tanítványokban pont ez a nagy kérdés, tehát hogyha egyszer elmegy előlük, tehát innentől kezdve fizikálisan nincs ott, akkor ez mit jelenthet egyáltalán, hogy jobb lesz nektek? Tehát addig, míg nem tapasztalják meg a Szentlélek kitöltetését, addig marad a kérdés. Viszont a Szentlélek kitöltetése után, jelen esetben a mi helyzetünkben, tehát mi már örömünnepként tudunk rátekinteni a mennybe menetelre, mert megértjük, hogy az ő mennybe menetele, az tulajdonképpen nekünk egy nagyon csodálatos ajándék, mert így a Szentlélek jelen valósága, az, hogy elküldte a Szent Lelket, tehát ez az ember életét helyes irányba tereli folyamatosan. Tehát ahogy hangsúlyoztam, a Szentlélek nélkül, tehát nem beszélhetünk egyházról, nem beszélhetünk megváltásról, hitről, mert az, amit szimpatizánsként, vagy manapság nagyon nagy divatja van a kultúrkereszténységnek. Tehát ez igazából az ember lelki üdvére nézve nem sokat jelent. Közösségileg jó hivatkozni a keresztény értékekre, de ez még tulajdonképpen nem biztosít engem afelől, hogy befejeződik az élet és mi van tovább. Viszont a Szentlélek az, aki ezt az ember szívében megpecsételi, megerősíti, és innentől kezdve, hogy a Szentlélek ad egy üdvbizonyosságot, akkor egy nagyon fontos dolgot értek meg. Sok minden fontos ebben a 70-80-100 esztendőben, amit élek ebben a földi világban. De közeledve a behatárolt életemnek a végéhez, tehát én magam is egyre inkább fedezem azt fel, hogy minden fontos, minden kell, de tulajdonképp utolsó percben mi marad? Tehát mindent, amit most két kézzel ragaszkodunk hozzá, igazából ott az utolsó pillanatokban minden értékét veszti. Egyetlen egy kérdés fog maradni. Vár engem az én mennyei atyám, vagy nem? Ismer engem az én mennyei atyám? Ismerem-e Jézus Krisztus által az atyát, vagy nem?
1: Lesz-e mennybe menetelem?
0: Ez az egy kérdés marad. Lesz-e mennybe menetelem? Mennybe menetel, ugye ez lesz mindenféleképpen, mert az emberi lélek Istentől kapta az életet, tehát így a nagyon sok vallással szemben nagyon fontos ezt megállapítani, hogy minden ember feltámad. Tehát minden ember Isten előtt van. Jelenések könyve gyönyörűen mondja azt el, hogy könyvek nyittattak meg, és aztán megnyittattik az életkönyve. A könyvek alapján a cselekedetek szerint fogja megítélni Isten színe előtt az embert, maga a saját cselekedete. Az életkönyvébe beírtak pedig azt élhetik át, hogy Jézus Krisztusban a cselekedeteim mind ítélet alá estek, és Jézus Krisztus által megbocsátottak bűneim, tehát ezért más helyen azt mondja Jézus, hogy példázatában, hogy jöhetek hozzám atyámnak áldottai, vagy nem ismerek titeket távol.

0: Azatok tőlem. Tehát ha az élet könyvébe be van írva a nevem, amit a Szentlélek pecsétel meg a szívemben, mert fel lehet írva, hogyha bennem nincs meg ennek a meggyőződése. Tehát igazából ennek a földi létnek, harcnak legfontosabb kérdése ez, hogy ezt az üdbizonyosságot, ezt a bizonyosságot megismerjem, és az enyém legyen, mert más megvilágításba kerül mindaz, amiben élek a mindennapokon. Hogyha tudom, hogy épp napokban volt a római levélnek egy csodálatos megállapítása, hogy amikor üdbizonyosságom van, akkor megértem azt, hogy mindegy, hogy mi történik velem, minden a javamat szolgálja. Akik szeretik az Istent, minden a javukra válik. Tehát hogy tud javamra válni? Úgyhogy megértem, hogy Isten előtt az én életem kedves, mivel Jézus Krisztuson keresztül néz engem, és mivel kedves, ezért, ha nem is értem, mert nem látom a teljes összefüggést, de mindenféleképpen az én javamat fogja szolgálni. Még a legszörnyűbb, legfájdalmasabb helyzet is az én javamat fogja szolgálni. Nem azt jelenti, hogy minden, amit történik, az jó. Nem, sőt, nagyon sokszor nagyon rossz. De annak ellenére a javamat fogja szolgálni, mert Isten azt hozza ki belőle, hogy jellemileg, hitbelileg, vagy sokféle más formában én erősödjek, erősebb legyen a meggyőződésem, tisztuljon esetleg az életem. Tehát ennek megfelelően ezért nagyon fontos a mennybe menetel, mert ezáltal kaptuk meg a Szentlélek.
1: Az ifjúság életében a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek a, mondhatnám, bázisán egy nagyon nagy nap történik, vagy nagyon nagy nap van ehhez kötve, konfirmáció. Miről szól ez az ifjak életében?
0: Hát ugye az egyházi liturgiáink, illetve egyházi élet alapján egy ember, mikor megszületik, Isten kegyelmi ajándéka a keresztség szövetsége. Tehát akkor a gyermek még semmiről nem tud, a szülők hitére nézve felajánlják, oda teszik Isten kezébe, Isten szövetségé. Viszont a Szentírás számos helyen azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, tehát ha csak megkeresztelkedik, és nincs ott a hit, akkor ránézve igazából ez semmit nem jelent, hanem tehát el kell érni azt a pillanatot, amikor a megkeresztelésemként, ha meg vagyok keresztelve, akkor nyilvánosan felvállalom, nyilvánosan megvallom, hogy én Isten szövetségéhez tartozom. Tehát ez a mi egyházi rendünk szerint a konfirmáció, és én azt gondolom, itt Beregszászban egy külön kiváltság ez sok-sok gyülekezettel szemben, vagy mellett, mert nem szemben, hogy nálunk 3 éves a konfirmációs oktatás. Tehát 3 év alatt a hétvégekkel, hetekkel, tehát egy olyan közösségbe kerülhetünk a gyerekekkel, akik hallhatnak róla, megtapasztalhatják, láthatják azoknak az életén, akik foglalkoznak velük, hogy mit is jelent ez a szövetség, mit jelent az Istenhez tartozás, és ezért valóban a fiatalok életében egyházi szempontból talán legkiemelkedőbb pillanat ez, amikor a konfirmáció ünnepségén nyilvános vallást tesznek. Arról, hogy akkor mit jelent nekem Jézus Krisztus. Úgyhogy itt Beregszászban is, a mi gyülekezetünkben is most vasárnap lesz a konfirmációs ünnepség, ami mindannyiunk számára egy kiemelkedő pillanat, mert a gyülekezetünkben lévő fiatalok, akik hosszú éveken keresztül ott voltak, tapasztaltak sok mindent, most ők felnőtté válhatnak, úgymond, nyilvánosan elmondhatják azt, hogy nem volt hiába való ez a 3 esztendő, vagy az a 10 esztendő, 15 esztendő, ami az életükben ott van.
2: A konfirmációs képzésen szó azt jelenti, hogy valamifajta tudásanyag is átadásra kerül. Miért van szükség egy 12 éves fiatalnak, hogy elkezdje a konfirmációs képzést, és 2-3 év alatt ilyen információkat kapjon, hogy mit nevezünk Istennek, egyháznak, vallásnak? Rengeteg, maga KT kérdés felelek, konstrukció, rengeteg egyszerű kérdése, nagyon mély választ tud adni. Miért fontos ennek a tudásnak a megszerzése?
0: Hát ugye a Heidelbergi KT az eredetileg nem gyerekeknek készült, hanem felnőtteknek, és ennek megfelelően, tehát felnőtt szinten a hit kérdéseit fogalmazza meg, hogy mit jelent nekem az Isten, kicsoda az Isten, és ennek a letisztázása tulajdonképpen a Heidelbergi KT, hogy mi a hit, kicsoda az Atya, kicsoda a Fiú, kicsoda a Szentlélek. Tehát amikor ezeket válaszként megadja a Heidelbergi KT, akkor ez lehet az én hitvallásom, bizonyságom, hogy igen, én ezt hiszem és vallom. Na most a gyermekeknél ezért fontos az, hogy valamennyire próbáljuk közelhozni hozzájuk, és van egy átdolgozott formája Heidelbergi KT-nak, az ő nyelvükre lefordítva, és tehát így ők a maguk szintjén, a maguk létvilágukban, életterükben, tehát hozzájuk közel hozva, ők maguk is megvalhatják, kimondhatják meggyőződésüket, hogy ezt hiszik vagy nem hiszik. Hogy miért kell? Egyrészt tisztában vagyunk vele, hogy a hit az nem adható át. Tehát a Szentírás egyértelműen mondja, hogy a hit Isten ajándéka. Arról is beszél a Szentírás, hogy amikor egy családfő megtért, akkor az egész háza népével megkeresztelkedett. Tehát nagyon fontos, hogy mi van háttérként a családban. És én nekem mindig ez a nagy csoda, amikor a háttér az ellenkezőért beszél, és mégis a fiatal pedig itt van, és megízleli, és az isteni ajándék az övé lesz. Tehát ugye nagyon sok ilyen családunk van, akiknek nem sok mindent jelent a gyülekezet közössége, de a gyerek mégis itt van köztünk, és jön. Épp nemrég volt egy csodálatos bizonyság számomra, hogy egy leányzó így került be a konfirmációs közösségbe, és otthon nagyon sok kérdést tett fel, és elindította a kíváncsiságot az anyában először, és megjelent a templomba. És akkor itt volt a templomba is, és azóta, tehát egy nagyon aktív tag mindig most már ott van a gyülekezetünkben. Na és elmentem hozzájuk beszélgetni, és mondja, hogy az első megtapasztalása az volt, mikor először lépett be a templomba. Egy atyafival istentisztelet után két mondatot váltottak, aki a következőt mondta neki. Ebbe a templomba ne gyere, itt nincs szeretet. És azt mondja, engem ez döbbentett meg, hogy máshol, ha bemegyek valahova, azt mondják, hogy szeretünk gyerek közénk. Itt meg azt mondja, azzal kezdték, hogy itt nincs szeretet, ne gyere közénk, az egy kíváncsi gyúlt bennem, hogy akkor milyen gyülekezet ez, és persze az egy személyes sérelem volt, ami miatt ezt valaki mondta, de hogy az Isten mindent a javunkra formál. Tehát ez a csodálatos, és ezt csak azért mondtam el, hogy a gyerek által jött be a szülő. Úgyhogy ez egy óriási ajándék az Istennek itt a gyülekezetünk közösségében is.
2: Sok esetben kiemelnénk a nagyszülőknek a szerepét a konfirmációs képzésben, mert ők még azért néha fontosnak tartják ezeket a dolgokat, és néha emiatt is vannak itt a diákjaink.
0: Igen, hát a gyülekezetünkben is, meg sajnos most már Kárpátalján ez egyre erőteljesebb kérdés, hogy középkorosztály az sajnos elkényszerült, az idősek azok, akik maradtak, illetve az unokák, és ilyen szempontból talán még nagyobb hangsúly és nagyobb felelősség helyeződik a nagyszülőkre, hogy ők mennyire tartják ezt fontosnak, mennyire tesznek azért, mennyire élik oda, mutatják be az unokáknak, de ebben is van nagyon sok jó tapasztalatunk, és biztatjuk is az időseinket, a szépkorúakat, hogy az unokákra figyeljenek.
3: Az elmúlt percekben Tarackközi Ferenccel, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorával beszélgettünk a konfirmálásról.

0: Az anyaország. Újra megrendezte immár 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet. A tematikus szakmai fórumot hagyományosan Debrecenben tartották, a Debreceni Református Egyetemi Templom adott neki otthont. Az egyházi kézben működő oktatási nevelési intézmények munkatársai, pedagógusai vehettek részt az előadásokon és gyakorlati kurzusokon. Az óvodák, általános és középiskolák mellett most külön hangsúlyt kaptak az alapfokú művészeti iskolák, hiszen az idei konferencián arra fókuszáltak, hogyan működik a tehetségfejlesztés a művészetek eszközeivel. A jó minták bemutatására, átadására, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget biztosított a találkozó. Olá Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
1: A Református Pedagógiai Intézet Csodagyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, már ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
2: A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre a Csoda Gyerek Tehetség konferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a Pedagógiai Intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
1: Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület, amiben valaki tehetséges, ugyanakkor a művészet eszközei segíthetnek másfajta kvalitások, másfajta tehetségek kibontakozásában, a személyiségfejlesztésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, tehát ez egy összetettebb terület talán, mint mondjuk egy matematikai tehetség, vagy egy irodalmi tehetség.
2: Ez így van, hiszen a mozgás, a gondolkodás, a logikai képességek fejlesztése, ez mind alapfeltétele annak, hogy valaki szépen jól teljesítsen a művészetek terén, ezért rendkívül hasznos, hogyha egy tanulócsoport, vagy akár egyen-egyenként a gyermekek is járatosak a művészetekben, mert ez a tanulmányi eredményükre, a személyiségükre, például fegyelem, feladattartás, nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
1: Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan ennek az őt megillető helye?
2: A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon, a pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiség fejlesztésre.
1: A Csoda Gyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az 5.-nél is, hogy jó gyakorlatokat

0: fogadjanak el. Tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
1: Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. És ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehetőséget adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
0: Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
1: Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban, akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajz kifejezőkészség is megnyilatkozott, és azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
0: A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni, és át tudják ültetni a saját intézményükben?
1: Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak. Ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat, elérhetőség, cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
0: Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményből eljön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetséggondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
1: Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni, részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik munkaközösségi alkalmakon, a vezető beszámol arról, hogy mi történt, hiszen a folyamatos megújulás az mindenkinek bevett jó szokása és célja is, és ez egy jó alkalom arra, hogy mások bevált gyakorlatait otthon is meghonosítsák.
0: Nagyon jól jöhet egy külső tapasztalat, mert hogyha valaki évek óta foglalkozik tehetséggondozással, akár a művészetek terén, akár attól függetlenül más tanulmányterületeken, akkor megvannak a maga módszerei. Abban egy picit kinézni, kitekinteni, kimozdulni, elhagyni a biztonsági zónát és kipróbálni új dolgokat, az csak előre vihet.
1: Igen, ez a kipróbálni új dolgokat, ez mindig nehéz, főleg pedagógusoknál, az így szoktuk, az nagy úr, de a művészeteknél ez talán máshogy van, a jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom, és ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
0: Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztaltakat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és jó eljutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csodagyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
1: A jelen tanévben, a 2025-2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeteket.

0: szakszati képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészetoktatási intézmény.
1: Ha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több tízezer gyerekről beszélgetünk.
0: Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
1: Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a pedagógiai intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni?
0: Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanuló tájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diák média napot szervezünk diák önkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.
2: Az elmúlt percekben Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját hallhatták.

0: Erdély. 13 éve indult vándorútjára a Tekergő mesetábor, amely azóta gyermekek százainak adott felejthetetlen nyári élményeket. A kezdeményezés eredetileg azért született meg, hogy rászoruló gyermekek számára is elérhetővé tegye a táborozás örömét. Ez a cél pedig ma is változatlanul fontos a szervezők számára, azonban ennek megvalósulásához közösségi összefogásra van szükség. Idén 3 táborba várják a gyermekeket 7 éves kortól egészen a nagykamaszokig. A szervezők kezdetben nem tudatos fejlesztési céllal indították útjára a tábort, időközben kiderült, hogy az élőszavas mesélésnek, a meseszövésnek és a felhőtlen együttlétnek különleges ereje van. A Tekergő mesetáborokról Hajós Erikával, a Tekergő Meseöstvén Egyesület elnökével Janicskó Mihály Noémi beszélgetett.
1: Szeretettel köszöntöm Hajós Erikát, a Tekergő Meseösvény Egyesület elnökét, akik már így az Egyesülettel együtt már most készülnek a nyárra, a táborokra. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy így Kolozsváron és Kolozsvár környékén milyen izgalmas táborokba várjátok az érdeklődőket.
2: Köszönöm a megkeresést, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Évek óta táborozunk, így hát 3 korosztálynak is tartunk táborokat, a kicsitől a nagy kamasz felnőtt, kisfelnőtt gyerekeket is várjuk.
1: Nézzük sorba a kicsiktől a nagyobbak fele, melyik az a legkisebb korosztály, aki már jöhet hozzátok?
3: 7-8 éves kortól érkeznek már hozzánk a gyerekek a kicsik táborába, a Tekergő mesetáborokba. Bejárós táborokat tartunk pár éve a Heltai Folk Centerben a kicsiknek, és azt el kell mondanom, hogy minden táborunk, nem csak a kicsik mesetábora, a népmesén alapul, élőszavas mesemondás az alapja minden táborunknak és a népmese. A kicsik táborában, a mesetáborban, azon kívül, hogy nagyon sok népmesét hallanak a gyerekek, élőszóval mesélünk nekik, sokat játszunk, ők is szőhetnek meséket, és ezeket a meséket el is játszhatják, és tábor végén mindig várjuk a szülőket is egy kis bemutatóra, megmutatjuk, hogy mi mindent alkottunk a hét folyamán, és hogyan szőtték a gyerekek a saját meséiket.
1: Vannak ezen kívül valamilyen kézműves foglalkozásaitok, amik szintén a meséhez kötődnek, vagy inkább a mesék és a mesemondás a fő téma, a fő tevékenység?
3: A fő téma az a meseszövés és a mesemondás, viszont kapcsolódik hozzá nagyon sok minden, ugyanúgy alkotunk is, akár rajz, akár festés, akár kézműves foglalkozás, az ő általuk szőtt mesékhez mindig kapcsolódik valami alkotás is.
1: Nagyon izgalmasan hangzik a következő tábor, ami már kiskamaszoknak szól, és azt mondtátok erről, hogy ez egy felvilágosító tábor. Miről is fog szólni tulajdonképpen?
3: Hát tulajdonképpen ez a tábor úgy nőtte ki magát, pont ma jutott eszembe ez a szép kis emlék, amikor az első mesetáboros csapat már úgy érezte, hogy ő kinőtt a mesetáborból, és tábor végén oda jöttek, hogy jövőre ugye mi már nem jöhetünk, mert nagyok vagyunk. És akkor született meg az a gondolat, hogy dehogy nem jöhettek segítőnek, aminek szintén nagyon örültek a gyerekek, és a következő gondolat az volt, hogy de hát ne engedjük el a kezüket táborozás terén sem, és így lettek a titkos tekergő táborok. Ezek valóban kiskamasz felvilágosító táborok. Úgy láttuk, hogy nagyon nagy hiány ez ennél a korosztálynál, úgy az iskolában, úgy akár a családokban is, hogy nem igazán tudtunk a gyerekekhez nyúlni, kamaszodó gyerekeknek, ha kérdez, hogy és mint válaszoljál, ha nem kérdez, akkor is kéne beszélni erről az időszakról, erről a korról, hiszen nagyon-nagyon fontos a kiskamaszoknak, hogy ne tabuként kezeljük azt, hogy ők egy változó korban vannak, hiszen kezdenek felnőtté válni. Testi, lelki változásokon mennek keresztül, ami nem könnyű. És hát e köré szőttük mi a tábort, érzékenyítés a változásról, egymás elfogadásáról, barátságokról, tulajdonképpen így indulnak ezek a titkos táboraink.
1: És ezek is akkor így a mesékkel vannak összeszűve? Ilyen témákat is megtalálunk akár a népmesékben?
3: Igen, igen, igen, mindenképpen mesélünk itt is nekik, itt is eljátszanak kis jeleneteket, itt is vannak meseszövések, de itt minden a körül forog a változásaikról, a testi-lelki változásokról, a barátságokról, az emberi kapcsolatokról, fiú-lány kapcsolatokról, és igen, ugyanúgy a népmesék őket hívjuk segítségül itt is.
1: És akkor van már az egész nagyoknak szóló tábor, a tekergő impro drámatábor. Itt akkor egészen mást csinálnak már a fiatalok?
3: Hát azt, hogy egészen mást, azt nem mondanám, hanem egy kicsit magasabb szinten, ha lehet ezzel a kifejezéssel élni. Tavaly volt először ilyen táborunk, impro-dráma táborunk, és hihetetlenül jól sikerült. Ugyanúgy táborainkból kinőtt gyermekek is segítkeznek és vezetik ezt a tábort is. Itt különböző témákhoz nyúlnak szintén, itt már komolyabb témákhoz, tavaly például a világ vége volt az egész hét témája, és hétvégére egy csodálatos előadást állítottak össze. Itt kisebb jelenetekből áll össze a végére tulajdonképpen egy bemutatható színdarab. Ez a tábor is az, aminek a végén bemutatják az előadásukat. Egyedül a titkos táborunk olyan, hogy ott az, ami ott történik, velünk történik, azt a külvilágnak nem mutatjuk meg, azzal mi dolgozunk. Az impro-dráma táborba ott szintén kinyitjuk, és a végén szülők, barátok megnézhetik az előadást.
1: És tulajdonképpen ez az egész előadás is az improvizációra épül, vagy egy hagyományosabb előadásként kell elképzelni, hogy ugyanúgy betanulnak szövegeket, jeleneteket, gyakorolnak?
3: Is-is. Improvizációból születnek meg a jelenetek, és ezekből áll össze a végén az előadás. Gyakorolnak is, nyilván ami nagyon jól sikerül, ezt begyakorolják, de meghagyják a lehetőségét annak, hogy az előadáson is helyben, hogyha úgy érzik, akkor ott is lehetőség van az improvizálásra, és az előadás, ami megszületik, az ott és akkor egyszer átélhető, mert következő alkalommal már nem úgy működik.
1: Így a szülők, meg így mi szülők gyakran nagyon szeretjük azt tudni, vagy látni, hogy milyen készségeket fejleszt, vagy mi az, amivel távoznak majd a gyerekek. Egy-egy ilyen táborban mi tudnál elmondani, hogy a kicsik, a kiskamaszok, meg a kamaszok milyen kis batyukkal távoznak a táborból majd, vagy mit láttatok, hogy mi az, amit szeretnétek ti fejleszteni esetleg, ha van ilyen célotok meghatározva?
3: Hát amikor elkezdtük, nem az volt a célunk, hogy bármit is fejlesztünk, hanem lehetőséget biztosítsunk szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek táborozásra, kikapcsolódásra, játékra, mesére, és az évek során viszont bebizonyosodott, hogy biza akaratlanul is mi mindent fejlesztenek ezek a táborok. Nagyon sok visszajelzést kaptunk szülőktől is, kicsiknél is például, hogy mennyivel könnyebben tanulnak, kommunikálnak, a szövegértésük hogyan fejlődik így a mesék által, az emberi kapcsolataik, a társas kapcsolataik hogyan változnak, mennyire tudják elfogadni egymást, elfogadóbbá válnak, nyitottabbá válnak a világ fele, nem beszélve a kreativitásuk fejlesztéséről, szóval sok mindent felsorolhatnék.
1: És ha jól tudom, akkor idén is szeretnétek ezt tovább folytatni, hogy rászoruló gyerekek is részt vehessenek a táborokban. Ezt általában hogyan tudjátok megvalósítani? Mivel fedezitek azokat az összegeket, amivel rászoruló gyerekeket tudtok fogadni?
3: Ez hosszú évek óta elég nehéz. Az első táborunk annak idején úgy indult, hogy pályázati pénzt tudtuk megvalósítani, és nagyon örültünk, azt hittük, hogy wow, ez mindig így lesz. Hát nem tartott ez így sokáig sajnos. Nagyon ritkán tudtunk pályázati forráshoz jutni, így az év folyamán az Egyesületben próbáltunk bizonyos összegeket félretenni, arra alokálni, hogy akkor ezt arra fordítjuk, hogy nyáron mindig legyen lehetőségünk ingyenes vagy kedvezményes helyeket biztosítani. Így az évek során ez így egyre kevesebb lett sajnos, és tavaly előtt fogalmazódott meg a gyerekekbe, azokba a gyerekekbe, akik velünk nőttek fel, mellettünk maradnak, és már ők maguk táborvezetők, hogy nekik is igényük van erre, hogy igenis térjünk vissza jobban erre az útra, és hogy több kedvezményes és ingyenes helyet biztosítsunk a gyerekeknek, hiszen ők is így kerültek hozzánk, ők is így maradtak meg mellettünk, így tudtak eljönni a legtöbben közülük, és hát nehéz, évről évre azt kell mondjam, hogy nehezebb, nem vagyunk marketingesek, nem tudjuk ezt a részét jól kommunikálni, valahogy soha nem találtunk úgy támogatót, aki folyamatosan támogasson, és hát a pályázati források pedig az utóbbi években nagyon megcsappantak irányunkba.
1: Most egy kis számítást is végeztél, hogyha jól tudom, és egy felhívással jelentkeztél a Facebookon. Hány támogatóra és milyen összegre lenne szükségetek ahhoz, hogy a gyerekeket térítésmentesen vagy kedvezményes áron fogadni tudjátok, illetve néhány rászoruló gyereket így tudjatok fogadni?
3: Igen, hát végső kétségbe esésem be, hogy mondjam így, kezdtem el számolni, és én úgy gondolom, hogy nem egy olyan nagy összeg ez a 600 ezer forint a három táborra, amit így sikerült kiszámolnom, hogy ennyire lenne szükségünk ahhoz, hogy minden táborba tudjunk legalább 10-10 kedvezményes vagy ingyenes helyet biztosítani a gyerekeknek. És hát ugyanakkor nagyon hálás vagyok, elkezdődött egy olyan összefogás, hogy már ilyen 90 ezer forintnál tartunk, kis filléreket forintban és lejben is lehet támogatni ezt a kezdeményezést, és elkezdett összegyűlni ez az összeg, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy május végére ez összegyűl, és akkor ténylegesen a kedvezményes helyekre, ingyenes helyekre jelentkezőket is be tudjuk fogadni a táborokba.
1: Akkor mondd el kérlek azt is, hogy az 1000 forintokat, vagy akár 10 lejeket, vagy akár többet ki mennyit tud és szeretne felajánlani, hova küldheti nektek, hogyha szeretné támogatni rászoruló gyerekek táboroztatását?
3: Ezt a Facebook oldalamon meghirdetett eseménynél van a leírás, de hamarosan a honlapunkra is felkerül. Magyarországon a Tekergőmeseösvény Egyesület számlájára lehet utalni, otthon pedig Erdélyben a Szóperencia Egyesület számlájára lehet ezeket az összegeket utalni, hiszen együtt táborozunk hosszú évek óta. A Szóperencia az a tekergőnek a kis testvére, szokta mondani Bedőházi Betti, az egyesület vezetője. Nagyon sok a közös programunk, és hát együtt nőttünk ki ebből, így ezen a két módon lehet minket támogatni.
1: Remélem, hogy kedvet kaptak hozzá azok, akik szeretik a meséket, és tudják azt, hogy milyen nagy élmény lehet ez a gyerekeknek, vagy akár egy-egy alkalmatokra becsöppentek, vagy akár a gyerekeitek hallottak mesét tőletek. És még arra lennék kíváncsi, hogy így az évek folyamán milyen visszajelzéseket kaptatok táborozóktól, szüleiktől, vagy más résztvevőktől, akik részesei voltak ennek az élménynek?
3: Hát a táborozóktól azt hiszem a legnagyobb visszajelzés az, hogy ott vannak mellettünk, és táborvezetőkké váltak. A kisebbek ugyanúgy még segítőként vesznek részt a táborban. A szülőktől pedig a visszajelzés az, amikor januárban megkérdik, hogy mikor lesznek tábordátumok, mert nekik ahhoz kell igazítani a nyarat. És azt hiszem, hogy ez az, amit mindent elárul.
1: És esetleg a te személyes élményeidet megosztanád, hogy neked egy-egy tábor mit jelentett, vagy mit jelent, vagy maga a mesélés, amikor így gyerekekkel együtt mesélhetsz, vagy mesélnek ők?
3: Hát az maga a csoda. Minden tábor maga a csoda volt, amit megéltem. Én nagyon-nagyon sokat tanultam a gyerekektől. Hát kicsit elérzékenyültem, nem is tudom, melyik emlékemet vegyem elő. Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel kettőkor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk. És a mesék valahogy mindig célba értek. És ezek a gyerekek ugyanúgy jöttek tovább, és hálásak voltak éveken keresztül, hogy velünk élhették meg az első táboros élményüket.
1: Hát akkor kívánom azt, hogy továbbra is ilyen mesékkel rakjátok tele a gyerekek batyúit, mert azt hiszem, hogy ennél többet talán kevés olyan dolog van, ami adhat, úgyhogy kívánom, hogy sikerüljön a tervetek, gyűjjön össze az a hiányzó pénz még, és akkor idénre is nagyon szép táborokat kívánok nektek.
3: Nagyon szépen köszönjük!
0: Az elmúlt percekben a tekergőmese táborokról Hajós Erikával, a Tekergőmese Ösvény Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
4: Hírek. Rádiunk hírei először címszavakban. Erdélyben is terjed a juhhímlő, korlátozzák az állatok szállítását. Magánszemélyekre is kiterjesztik a kötelező e-számla rendszert. Az EB 14 millió eurót ajánlott fel a parajdi bányakatasztrófa által érintett térség helyreállítására. Riasztó figyelmeztetés, már csak hetekre elegendő a világkőolaj tartaléka. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Újabb juhhímlő gócokat azonosítottak Romániában, ezért az állategészségügyi hatóságok több térségben korlátozásokat vezettek be az állatok szállítására és legeltetésére vonatkozóan. Amint a juhhímlőről a falugazdász.ro hétfőn a honlapján közölte, a fertőzés terjedése miatt fokozott ellenőrzéseket rendeltek el több megyében. A román sajtó beszámolói szerint az idei első gócot áprilisban fedezték fel a Maros megyei Vajda-Szent Ivány térségében működő egyik juhtelepen. Ezt követően további eseteket regisztráltak Maros és Besztercenaszód megyében is. A hatóságok védő és megfigyelési körzeteket alakítottak ki, hogy megakadályozzák a vírus tovább terjedését. A fertőzés különösen gyorsan terjedhet nagyobb állományokban. Júniustól elektronikus számlát, e-számlát kötelesek kibocsátani a szerzői nyugdíjat rendszeresen kapó vagy szabadfoglalkozású magánszemélyek is. Az érintetteknek fiókot kell nyitniuk az adóhatóság ügyfélkapu rendszerében, hivatalosan a virtuális magántérben, majd regisztrálni az e-számla rendszerben, mert csak azok a kifizetések lesznek könyvelési szempontból törvényesek, amelyeket az online kiállított számlákkal igazolnak. Az elektronikus számlát az ÁNAV által működtetett RO-e-faktúrán rendszerben kötelező majd továbbítani. A szabályozás az újságírókat, hiteles fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal, vagyis nem jogi személyiség. A kötelezettség eredetileg 2025-ben lépett volna életbe, de a kormány 2026. június 1-ére halasztotta az alkalmazását. Az Európai Bizottság 144 millió euró elkülönítését javasolja az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus megsegítésére az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás érdekében, derül ki az Európai Végrehajtó Testület közleményéből. Románia a 2025-ös árvizek után kapna támogatást, amelyek tönkretették a parajdi sóbányát. Az összegek meghatározásakor a bizottság figyelembe vette az egyes katasztrófák által okozott károk mértékét, ahogyan azt az érintett országok az EU szolidaritási alapszabályainak megfelelően jelentették, valamint az alappénzügyi lehetőségeit, számol be a G4 média. Rámutatnak, hogy 2025 májusában és júniusában Romániát súlyos árvizek sújtották a többnapos heves esőzések következtében. A parajdi sóbánya jelentős károkat szenvedett, amikor a Koronpatak megáradt vize elárasztotta a bányát, megrongálta a vízügyi infrastruktúrát is. Az Európai Bizottság 14,3 millió euró támogatást javasol az érintett területek helyreállítására, annak érdekében, hogy az alapvető szolgáltatások a lehető leghamarabb újra működhessenek. A Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója Fatih Birol hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolaj készletek gyorsan kimerülnek. Elmondása szerint a készletek az iráni konfliktus és a hormuzi szoros tengeri forgalmának lezárása miatt már csak néhány hétre elegendők. Fatih Birol a Párizs G7 találkozón újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai kőolaj tartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordó olaj olajat juttatott a piacra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok nem kimeríthetetlenek. A Reuters hírügynökség szerint az energiaügynökség igazgatója hozzátette, az északi féltekén a tavaszi mezőgazdasági szezon kezdete, valamint a nyári utazási időszak felgyorsítja a készletek fogyását, mivel nő a dízel, a műtrágya, a kerozin és a benzin iránti kereslet. Az ügynökség a múlt héten jelezte, hogy a globális olajkínálat idén nem fogja fedezni a teljes keresletet az iráni háború közel-keleti olajtermelésre gyakorolt hatásai miatt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
5: Időjárás jelentés.
4: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morkest hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
6: Jó hír.
7: Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ézsaiás próféta könyvének 64. részének 7. verse.

0: Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 9. részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallják.

Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a Látogatót hallják. A mai témánk a viszérbetegségek. Egy általános tájékoztatóval indítunk az Agnus Rádió jóvoltából, ezt követ egy bizonyságtétel az Európa Rádió szerkesztésében, majd szakértői tájékoztatóval folytatunk, amelyet a Beregszászi Pózus Rádió készített. Végül igei tanítással zárjuk mai műsorunkat, szintén az Agnus Rádió jóvoltából. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most hallgassunk meg egy általános tájékoztatót. A viszerek az érrendszeren belül a hajszálér rendszertől a szív jobb feléig tartó erek rendszerét alkotják, azaz tulajdonképpen ezek a vénák. A viszerek átmérőjük alapján a hajszálerek, a közepes és a nagy viszerek közé sorolhatók, valamint ide tartoznak még a nagytesti gyűjtővénák is. Azaz viszerei, más néven vénái mindenkinek vannak, csak nem mindenkinek betegednek meg. A két lábon történő járás miatt a test pozíciójából eredő megváltozott hidrodinamikai viszonyok következtében leginkább az alsó végtagokon, de bárhol a testen is öröklött vagy szerzett viszér tágulatok alakulhatnak ki. A viszerek lényegében megvastagodott, eltorzult, csomókba csavarodott vénák, melyek nem jutatják kellő hatékonysággal a széndioksziddal és salakanyagokkal terhelt vénás vért a végtagoktól a szív felé. Hogy megértsük a kórkép kialakulását, tisztában kell lennünk a vénák anatómiájával. Két értípust különböztethetünk meg a szervezeten.

a szívbe szállítsák, ahonnan az a tüdőbe kerül és újra felfrissül, oxigénnel telítődik. Ebben a munkában a szövetiprés, azaz az ereket körülvevő izmok izompumpája, a rugalmas vénafal és az előbb említett visszaáramlásgátló billentyűk segítik a vénákat. Természetesen a szív megfelelő szívóereje is szükséges. Ha a vénás billentyűk működése zavart szenved, vagy a kötőszövet gyengül, esetleg a kevés mozgás miatt az izompumpa nem működik megfelelően, a vér egy része visszaáramlik, pangani kezd, azáltal kitágítja a vénafalat. A pangást legtöbb esetben a mozgáshiány mellett a folyamatos éráramlást gátló pozíciók, például az ülőfoglalkozás, a helyhez kötött állófoglalkozás, illetve a mozdulatlanságra késztető helyzetek, mint a hosszú üléshez kötött utazás segítik elő. Érdemes akár már fiatalkorban is egy angiológiai komplex vizsgálatot elvégeztetnünk, mert ez számos későbbi érbetegségünk megelőzéséhez hozzájárulhat. Súlyos előrehaladott esetekben pedig feltétlenül kérjük angiológus szakorvos segítségét. Ilyenkor minden halogatás, félrekezelés, jószándékú, de nem terápiás, kozmetológiai beavatkozás a betegség kezelésének, meggyógyításának esélyét ronthatja.

0: Az Európa Rádió összeállítása következik. Kondor Biláni Irénke néni már 9 hónapja van kórházban. Egy ilyen hosszú időszak nagyon nehéz lehet. Megrendítően vall erről és a hitéről, és arról, honnan meríti az erőt és a motivációt a mindennapokban.
1: Mivel tetszett foglalkozni?
2: Én postahivatalvezető voltam, és egész végig, tehát nem egy munkahelyen, de ezt a tisztséget töltöttem be.
1: Mi volt Irénke néninek az alapbetegsége?
2: Nekem a Bekterev kóra alapbetegségem, ami azt jelenti, hogy ilyen görbe a csigolya, férfi betegség ez inkább, de engem érintett, ez nem jár fájdalommal. Hévízre jártam vele kezelésre, és úgy karba tartottam magam úgy, ahogy, és tavaly szeptemberbe elmentem a nagy erdélyi gyógyfürdőbe, és vizes volt a kő, és leestem a fenekemre, és olyan fájdalom volt, mintha szerettem volna azonnal meghalni, annyira fájt, és a klinika kimutatott egy zúzódást. A zúzódással egy hétig otthon pelenkáztam magam, meg elláttam, és utána meg leestem az ágyról. Na, akkor jött a mentő, és csak a CT-t tudta kimutatni, hogy ez egy nagyon nagy törés, nem zúzódás, hogy leeséskor kapta, nem tudom. Úgyhogy nagyon súlyosan megsérültem, és azonnal megműtöttek ügyeletbe, és a kórházterembe, mikor betoltak, mondta az orvos, hogy nagyon súlyos, életveszélyes műtét volt, és körülbelül érdeklődtek a hozzátartozók, hogy 1 év, 1.5 év a gyógyulás. De hogy mennyire gyógyul, azt csak a jó Isten tudja.
1: És azóta, hogy tetszettek haladni ebbe a gyógyulási folyamatban, milyen terápia, akár lelki vagy fizikai értelemben?
2: A fizikai értelemben az volt, hogy a rehabilitációra kerültem, onnan ilyen bél meg gyomor problémák miatt, belgyógyászati problémák miatt, egy hétig a belgyógyászatra, onnan meg gyakorlatilag sehol se fogadtak, és az ápolási osztályra kerültem, mert ez egy ilyen fix összeges hely, de szerencsére a jó Isten segített, hogy hamar oda be tudtam kerülni, és azóta ott vagyok. És most már én nem is akarok a rehabilitációra menni, mert az a nagy csoda történt, hogy a rehabilitációról az a tornász jött át, aki engem, nekem már ott segített, és most annyira segít, hogy olyan szépen, jó Isten csodája, hogy ő odajött meg, hogy szépen gyógyulok.
1: Ez a gyógyulást hogyan kell érteni, hogy például mi, amire képes tetszik lenni, akár mozdul,

0: vagy bármi, el tetszene mondani?
1: Igen, amikor műtét után meg se tudtam mozdulni, se elfordulni, semmi mozgás, és most ott tartok, hogy a kerekes széket tudom tolni üresen, ami attól is nagyobb dolog, hogy a kerettel járunk, azzal a járókerettel. És mondta a tornatanárnő, hogy még kérdeztem, hogy hol tartunk, és azt mondja, még fel megyünk, még erősebbek leszünk, és majd ő szól, mert még jobb lesz. De én már ezzel is meg vagyok elégedve, és ezt is csodának tartom. És mióta itt fekszem, addig is hívő ember voltam, úgy gondolom magamról, de azóta többet érdeklődök a Biblia iránt, és találok olyan igéket, ami pont én nekem jó. És például azt is, hogy a zsidók régen az Ószövetségben, amikor voltak ezek a nagy csaták, meg a nagy harcok, meg minden nehézség, megedződtek. És én úgy érzem magamon, hogy én is úgy jártam, hogy jött ez a nagy nehézség, és a Jóisten megerősített arra, hogy továbbra is gyógyuljak, és én megígértem, hogy bizonyságot teszek a mi templomunkba, ahova járok, pedig nem szeretek nagy tömeg előtt, nem vagyok bátor, és utána igenis hirdetem a Bibliáról, fogok beszélni mindenki, először a családba. Most konfirmált a kisunokám, és kérdezi tőlem, hogy mama, milyen a feltámadás? Tehát gondolja, hogy én annyira utána nézek, hogy tudom, és mondom, hogy nem ilyen bűnös testbe támadunk fel, hanem az van megírva a Bibliában, ami Isten szava, hogy új eget és új földet teremtek. És akkor mi is, mint akik szentek tudnak lenni, eljutnak addig a hitbe, hogy újból a Jóisten, ha egyszer megteremtett bennünket, most újra feltámadunk. Tehát nem gyakorlatilag, hogy porból vagy beleszórják a Tiszában, meg ilyeneket, hogy ezért gondolják a gyerekek, meg mindenki, hogy így van. És én is nagyon-nagyon-nagyon csodálom, és imádom a Jóisten, amiért a fiát is ezekért a bűnös emberekért feláldozta, és még mindig vár, mert olyan ige is van, hogy a Jóisten még, tehát még mindig vár, hogy még mindig a megtérésre embereket.
0: Úgy tudom, hogy 9 hónapja tetszik kórházba lenni, ez elég hosszú idő, amihez nagy lelki erő kell. Isten igény kívül, vagy akár még, hogyha erről beszélünk egy kicsit többet, hogyan tetszik tudni töltekezni és erőt meríteni akár a legnehezebb pillanatokban is?
1: Sok kedves igény van, de az, hogy szüntelenül imádkozatok. Úgyhogy én amikor megolvasom a mai ige című kiadványt is, és írja, hogy a aggódás helyett imádkozunk. Meg ilyen, ezeket így magamba szívom, ezeket a nekem is tetsző, meg Istennek is tetsző dolgokat, és akkor én ezt felhasználom állandóan a kórházba, aki elesettebb, segítek, megpróbálok fizikailag is, meg főleg lelkileg beszélni, de sajnos még az idősek között se látok olyan sok hívő embert.
0: És mit tetszene üzenni a rádió hallgatóinak, akik esetleg ezt az adást hallgatják, és szintén esetleg nehéz időszakon mennek keresztül? Mi lehet az az üzenet, ami biztathatja őket, ami erőt adhat nekik is?
1: Az, hogy imádkozzunk és kérjük a hitet. Ha van egy kis hitünk, kérjük a Jóistentől, hogy még több legyen, hogy erősödjön meg a hitünk. És akkor számítunk rá, megbízhatunk a Jóistenbe. Emberekbe, senkibe se bízhatunk meg. De Isten sose csap be, és azt akarja, hogy meg kell halni. Jó helyre, jó helyen leszünk, és ha meggyógyulunk, akkor mondom én ezt a hirdetést mindenkinek, hogy olvassák a Bibliát, és értelmezzék. A Szerecsenko Monyik utazott, és akkor olvasta a Bibliát. Most nincs nálam az Ószövetség, nem tudom előkeresni, de régről emlékszek rá, és akkor kérdezték tőle, hogy érted is, amit olvasol? De hogy érted én, mikor nincs, aki megmagyarázza? És ezt most nagyon üzenem mindenkinek, hogy érdeklődjön, érdeklődjön, és megadja a Szentlélek, hogy meg fogja érteni, és az örök életre juthat.
0: És melyik esetleg az a pillanat, amit kiemelne, amely szintén erőt adhat?
1: Az a pillanat, amikor ebben a nehéz helyzetemben egy lelkésznő bejött hozzám, és felajánlotta az úrvacsorát. Sokszor vettem úrvacsorát, de ez olyan megható volt, hogy nagy, ott éreztem, hogy ott van velünk a mindenható. Éreztem. És mindig ilyen igék jutnak eszembe, az egész életem ebből állt, biztos eddig is, csak most már nagyon. Hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevembe, meg hogy Jézusról megemlékeztünk, és még a jó Isten még mindig vár, és mindenkit arra biztatok, hogy tudakozódjanak, hogy úgy van-e a írás, ha nagyon tudakozódnak, rájönnek, meglátják a napjainkból, hogy bizony úgy van. Eszembe jutott még valami. Egyszer egy Isten tiszteletet hallgattam, és azóta is forgatom a fejembe, hogy Van Andor, mikor pár éve elakadt a tengeren, és nem volt kapcsolata a világgal, hogy mi ne járjunk úgy, azt hangzott, ne járjunk úgy, mint a Van Andor, legyen Istennel mindig kapcsolatunk, és ehhez az kell, hogy szüntelenül imádkozunk.
2: Kondor Béláné Irénke néni már 9 hónapja van kórházban. Egy ilyen hosszú időszak nagyon nehéz lehet. Megrendítően vallott erről és a hitéről, és arról, honnan meríti az erőt és a motivációt a mindennapokban. Az Európa Rádió összeállítását hallották. Most következzen egy szakértői tájékoztató, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Dr. Kertész Árpád beszélget a viszérről.
3: A viszérbetegségről lenne szó. Akkor beszélünk viszérbetegségről, hogyha kellemetlen, látványú, csúnya hurkák jelennek meg a lábszárunk vagy az egész lábunk bőre alatt. Ezek esztétikailag igen kellemetlenek, mert nem tudunk levetkőzni, nem tudunk strandra járni, fürödni, mert nagyon nem szeretnénk mindezt megmutatni a nagy közönségnek. Hogy alakul ki a viszér? Meg kell mondani őszintén, hogy ez a betegség azóta kínozza az emberiséget, amióta homo erectussá váltunk, vagyis két lábon kezdtünk járni. A viszerek tudnilik viszik a vért, már az elhasznált vért a perifériáról a szívünkhöz. A szívnek elég nagy munkája van abban, hogy vissza tudja ezt a nagy mennyiségű vért szippantani, és el tudja küldeni a tüdőbe, ahol a vér feldúsul oxigénnel, elhagyja a széndioxidot, és újra kilöveli a szívünk a szervezetünkbe. A felszippantott vér az mindig fekete, csúnya, ezért is olyan lilák azok a hurkák, amik megjelennek a lábunkon. A kilövelt vér viszont piros, azért piros, mert tele van oxigénnel. Ez az oxigént a szervezetünk minden sejtje igényli, és a jó vérkeringés által meg is kapja. A pontos okát a viszér betegség keletkezésének a mai napig nem tudja az orvostudomány, csupán vannak bizonyos megfigyelések. Ezek a megfigyelések először is azon alapulnak, hogy minden embernek van egy bizonyos nagyságrendű hajlama a viszér betegséghez. Vagyis ha jól megnézzük a felmenőinket, a mamát, a nagymamát, és azoknak hurkás a lába, akkor nagy valószínűség szerint nekünk is hurkás lesz. Persze, ha most látjuk, ez nem azt jelenti, hogy rögtön lesz. Ezzel a problémánk lesz ezekkel a viszerekkel. Ez 20-30 év múlva fog előjönni, ha nem tesszük meg a megfelelő óvintézkedéseket. Milyen óvintézkedések szükségesek ahhoz, hogy ne legyen viszérünk, ha már a szüleinknek, nagyszüleinknek ez megvan? Elsősorban itt a túlsúlyra szeretném felhívni minden ember fiának és lányának a figyelmét. Mit jelent az, hogy túlsúly? Hát, hogy több kiló van rajtunk a kelleténél. Na most, ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy mennyi kiló a normális, elfogadható, erre rengeteg ábra, rengeteg képlet van. A tudomány a francia képletet ajánlja igénybe venni. Mit jelent a francia képlet? Azt jelenti, hogy minden hölgynél és férfinál a 100 cm-en feletti lévő centimétereket kell átszámítani súlyba. Vagyis egy 154 cm-es hölgynél 54 kiló az, amit még el lehet fogadni. De a franciák még ide betesznek egy kanyart, és azt mondják, hogy a hölgyeknél itt le kell venni 6 kilót. Szóval egy 154 cm magas hölgynél 54-6 kiló az ideális súly, vagyis 48. Egy férfinél kicsit más a helyzet, könnyebb. Itt, ha mondjuk egy 174 cm-es magas férfinél, a 74 az ideális súly, de még hozzá lehet adni 6 kilót, vagyis 74-től egészen 80 kilóig a súlya elfogadható. Ami már 80 kilónál több, az túlsúly. Rengeteg férfi, rengeteg nő szinte megduplázva ezt a súlyt szaladgál a világban szerte. Szóval az első a túlsúly, ami nagyon-nagyon árt a vének vérkeringésének, és okozzák a viszérbetegséget. A második, itten a cukorbetegséget említeném. A cukorbetegség, mikor sok a glukóza, sok a cukor a vérben, a vér ragadósá válik, a vér fajsúlya megnövekszik, ezáltal a vérkeringés lelassul, és maga a cukorbetegség is okozhat viszérbetegséget. A harmadik, amit meg kell említeni, amire minden fiatal azt mondja, hogy ez már uncsi téma, ez pedig a dohányzás. A dohányzás igen káros, úgy a vénákra, mint az artériákra, és véna meg artéria szűkítő hatása van. A dohányfüstben 500-nál is több a kártékony anyag, ami sok minden bajt csinál, de most maradunk a saját problémánknál, amiről beszélünk, és a negyedik probléma a mozgásnak a hiánya. A mozgás hiányt úgy kell elképzelni, hogy rengeteg ember fiának és lányának ülő munkája van. Szóval az egész 6-8 órát, amíg dolgozik, ülve dolgozik. Másiknak álló munkája van, szintén 6-8 órán keresztül állva dolgozik. És itten az történik, hogy a vérkeringés az alsó végtagokba lelassul. A szívnek nehezebb ezt az egész vérmennyiséget úgy felszippantani, és aztán visszaküldeni, mert a szív percenként a 70-80-at dobog, ugye, és ez eléggé fárasztó neki. Azért ajánlatos ilyenkor, hogyha az ember ülő munkát végez, vagy álló munkát végez, legalább óránként 3 percet tornázni, ez ugyan át kell mozgatni egy kicsit az egész szervezet izmait, és ami a legfontosabb, fel kell állni a lábujjhegyekre, a sarkat fel kell emelni, vagy 3-4 cm magasságba a talajtól, és aztán az egész testet úgy vissza kell huppantani a sarokra. És ezt meg kell csinálni legalább 10-15-ször minden órába, vagy minden másfél órába. Ezáltal egy nagy energiát adunk, mert így, ahogy visszahuppantottuk a szervezetünket a sarkunkra, ez egy nagy energiát ad, a vérkeringésnek egy ilyen löketet ad, ami megkönnyíti a vérkeringést. Meg kell mondani, hogy ezek a tényezők mind azt eredményezik végső sorban, hogy a vénákban lévő véna billentyűk elvesztik a ruganyosságukat, és nem tudnak zárni rendesen. Vagyis nyitva maradnak, vagy félig meddig maradnak nyitva, és így a vérkeringés lelassul, és nem tud folyamatosan áramolni a vér a szívük irányába. Mostan, ha már tudjuk az okát, vagy mi váltja ki a viszérbetegséget, ha már hajlamoságot érzünk, már a nagyszüleink azok, akkor mit tehetünk, hogy ez nálunk olyan jó 20 év múlva, 25 év múlva ne forduljon elő. A legfontosabb itten a következő. Először is naponta egyszer kell legalább 10 percet sétálni. Ez azt jelenti, hogy semmi gond nélkül, semmi probléma mentesen. Csinálunk egy bizonyos távot oda-vissza, mondjuk hazulról elmegyünk, tegyük föl. A postáig is vissza. Ez egy olyan táv, amit ha akár másnaponként megteszük, a vénáinknak segítünk, hogy ne legyenek viszeresek. A séta. Nagyon hasznos a biciklizés. Nagyon hasznos a tánc. Legalább egyszer hetente menjünk olyan helyre, ahol zene is van, ahol át tudjuk ölelni barátnőnket, feleségünket, ismerősünket, és tudunk legalább egy fél órát táncolni. Továbbá nagyon hasznos a lépcsőzés. Ne feledjük el, hogy érdemes, nagyon érdemes, nagyon hasznos gyalog felmenni az 5. emeletre, a 4., a 3., de felmenni gyalog, és lejönni gyalog. És ezt megcsinálhatjuk 2-3 is. Mi felmentünk, lejöttük, felmentünk, lejöttük. Na most, amíg illendő lenne beszélni a visszaér betegség tüneteiről. Milyen tünetekkel jár ez a betegség? Hát először is még ki se alakultak azok a hurkaszerű dolgok a lábszárunkon, vagy a lábunkon, de már fáradékony a lábunk. Már úgy érezzük, hogy egy nehéz súlyt cipelünk magunkkal, hogyha megyünk. Elment az illető a piacra, mondjuk csinált 500 métert, és már olyan, mintha 5 kilométert futott volna. Szóval el van fáradva, fájnak az izmai, a lábbőre viszket, és mikor masszírozza a lábát, hát úgy érzi, mintha a bőre alatt olyan kis mágszerű valamik ottan szaladgálnának a bőre alatt. Kellemetlen dolog. Mondom, ez még a viszér kialakulása előtt jelentkezik. Mikor már megvan a viszérbetegség, akkor kezelni ez már olyan, mint felhúzni az esernyőt, mikor már elmúlt a vihar, bőrigáztunk. Akkor már esernyőre nincs annyira szükség. De mégis, a legelső, amit tudok ajánlani, ez a sebésznek a bicskája. Kimetszik ezeket a viszereket, nagyon jó hatás, az operációnak a 90%-a az teljesen tünetmentes, 10%-a az se veszélyes, csupán ott az a baj, hogy egy idő múlva, 5-6 év múlva megjelennek újra ezek a csomók a bőr alatt, ezek a értágulatok. Na mostan milyen problémákat okozhatnak már a meglevő viszerek? Erre is fel szeretném hívni a kedves hallgató figyelmét. Legelőször is úgynevezett tromboflebitis keletkezik, vagyis a vérrögök elzárnak bizonyos szakaszokat ezekben a viszerekben, elzárják ezeket a viszereket. Ottan egy begyulladt vérrög keletkezik, mert ebbe a vérbe idővel belemásznak a bacillusok, ugye? És itten az alvat vér meg tudja csinálni azt a kellemetlenséget, hogy elszakad, és elindul felfelé, és nem tudjuk, hogy ez a vérrög hol áll meg, és melyik szervünket hogyan találja meg, és mi kárt tud nekünk okozni. Hát a károk az elég nagyok, mert ez embóliát okoz, vagyis elmegy a rög a tüdőerekhez, és akkor ott légúti embóliát okoz, ami egy halálos betegség. Elmegy egy kicsit a szívtájra, és ottan infarktus okoz, és az infarktusok 50%-a szintén halálos betegség. Vagy elmegy az agyba, és ott áll meg, és ott sztrókot okoz. Hát a sztrók is olyan 60%-ban örök nyomot hagy a szervezetbe, és igen nehéz kezelni. A stroke, az infarktus, az akkor jelenik meg. Minél öregebb a szervezet, annál nagyobb az esélye. Ami még a kezelését illeti a viszérbetegségnek, el szeretném mondani, hogy a tudomány csodálatos gyógyszert fejlesztett ki, amit minden betegnek ajánlok, reggel este egy tablettát 2 hónapon keresztül. Az eredmény majdnem tökéletes, egy bizonyos rövid ideig, aztán kezdhetjük újra. A népi gyógyszerekből, a népi gyógyászatból nagyon hasznos az almaecet. Az almaecettel, ha okosan bánunk, csodákat csinál a szervezetünkbe. Többek közt almaecetet lehet belsőleg használni. Kevés vízbe, egy pohár vízbe feloldunk egy tejáskanálnyi almaecetet, adunk hozzá 1-2 tejáskanálnyi mézet, jól elkavarjuk, és reggel éjgyomorra megittuk. Szenzációs. Ugyanakkor almaecet borogatást lehet csinálni a kidudorodott viszerekre. Először vízbe feloldjuk az almaecetet, egy 1,5 liter vízhez adunk 1 evőkanálnyit, utána már egy hét múlva lehet tiszta almaecettel borogatni a viszereket. Kedves hallgatóim, mindent sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. Úgyhogy ajánlom a megelőzést annak dacára, hogy hirtelen nem látjuk az eredményét, mert csak 20-30 év múlva fogjuk látni, hogy a mi lábunk nem lett vizeres. Azért nem lett vizeres, mert időbe használtuk a megelőzést. Köszönöm szépen a figyelmüket!
2: Dr. Kertész Árpád szakértői tájékoztatóját hallották a visszérről. A Beregszászi Pulzus Rádió összeállítása hangzott el. A továbbiakban Buzogány Emese Kolozsvári Kórház lelkész igei tanítását hallják.
4: Kórházlelkészként elég sok lábszárfekéllyel küszködő beteggel találkoztam az évek során, és megtapasztaltam azt, hogy nagyon-nagyon sokan közülük nagyon erős fájdalmakat hordoztak éveken keresztül. Olyan krónikus betegség a lábszárfekély, nagyon nehezen gyógyulnak ezek a sebek, és sok kérdés felvetődik ilyenkor ezekben a szenvedő emberekben. Gyakran kérdezik, hogy miért éppen nekik kell ezt a betegséget elszenvedni. Sokan megkérdezik, hogy miért nem gyógyítja meg őket Isten, és bizony nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. Ez késztetett arra, hogy egy kicsit foglalkozzak ezzel a témával. A fekély betegsége a Bibliában többször előfordul, az Ószövetségben több esetben egyéb betegségek kísérője. Az egyiptomi népre mért 10 csapás közül a 6. csapás, és bizony nagyon súlyos betegségeket is jelöltek ezzel a szóval. A poklosság megállapításánál is fontos kritérium volt, hogy a szenvedőnek a testén volt-e fekély. Azt tudjuk Ezékiás királyról is, hogy a fekélyes betegségét Ézsaiás próféta egy csomó rátett, préselt fügével gyógyította. Az Új Szövetségben pedig Lázár szenvedett ebben a betegségben, vagy a Jelenések könyvében is olvasunk a fekélyekről. Érdekes történet a Jób története, még egy kicsit visszakanyarodunk az Ószövetségbe, ahol ő nem fogadja el a barátaitól azt, hogy a bűnei büntetéseként szenvedett többfajta betegségben, többek között a fekélyeket is el kellett hordoznia. És az ő történetéből láthatjuk azt, hogy a sátán volt az, aki ezt a betegséget küldte rá. Viszont Jób minden helyzetben, így a fekélyességek közepette is kitartott Isten mellett, és aztán részesült a gyógyulásban is. Jézus Krisztus volt az, aki megtörte azt a fajta gondolkodást, hogy az ember valamilyen bűnt követel, és büntetésként betegséget kell elhordoznia. A vakon született ember meggyógyítása történetében arra tanítja a tanítványokat és minket, későbbi tanítványokat, hogy a betegségnek lehet célja is. Mi lehet a célja? Nagyon sok lelkigondozói beszélgetésből is ezt szűrtem le, hogy ilyenkor inkább Istenhez fordulnak az emberek, gyakrabban, intenzívebben imádkoznak, és a betegségek ideje lehet a hit elmélyülésének és megszilárdulásának az időszaka is, az Istennel való szorosabb kapcsolat kialakulásának az időszaka is. Érdemes tehát mindig megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, és minden betegséggel, így a lábszárfekélyekkel, viszérbetegségekkel kapcsolatban is végig gondolni, hogyan kerülhetünk közelebb Istenhez, és hogyan kérhetjük nap mint nap a gyógyulást, illetve azt, hogy enyhüljenek a fájdalmaink, és jó tudatosítani magunkban azt, hogy ha fel van írva a nevünk az életkönyvében, már pedig ez a reménységünk, akkor az ő országában nem lesz többet semmiféle betegség, semmiféle fájdalom. Segítséget jelenthet az is, betegség vagy más betegség elhordozásában is tudni azt, hogy az Úr Jézus Krisztus úgy jelenik meg Ézsaiás próféta könyvében, aztán az Új Szövetségben is, mint aki a betegségeinket, erőtelenségeinket hordozta, viselte, és egészen közelről ismerte a mi fájdalmainkat, nyomorúságainkat, magára vette a betegségeinket és a bűneinket, és ő mutatott példát arra, hogyan kell ezeket hordozni, hogyan kell ezekkel együtt élni, és hogyan kaphat a szenvedő ember enyhülést Szentlélek által ezekben a helyzetekben. Ebben segítsen meg mindenkit az Úristen.
2: Buzogány Emese Kolozsvári Kórház lelkész igei tanítását hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért, reméljük, hogy hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Én megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották.

látogató, beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

0: Rádiónk hírei először címszavakban. Erdélyben is terjed a juhhímlő, korlátozzák az állatok szállítását. Magánszemélyekre is kiterjesztik a kötelező e-számla rendszert. Az EB 14 millió eurót ajánlott fel a parajdi bányakatasztrófa által érintett térség helyreállítására. Riasztó figyelmeztetés, már csak hetekre elegendő a világkőolaj tartaléka. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Újabb juhhímlő gócokat azonosítottak Romániában, ezért az állategészségügyi hatóságok több térségben korlátozásokat vezettek be az állatok szállítására és legeltetésére vonatkozóan. Amint a juhhímlőről a falugazdász.ro hétfőn a honlapján közölte, a fertőzés terjedése miatt fokozott ellenőrzéseket rendeltek el több megyében. A román sajtó beszámolói szerint az idei első gócot áprilisban fedezték fel a Maros megyei Vajda-Szent Ivány térségében működő egyik juhtelepen. Ezt követően további eseteket regisztráltak Maros és Beszterce-Naszód megyében is. A hatóságok védő és megfigyelősi körzeteket alakítottak ki, hogy megakadályozzák a vírus tovább terjedését. A fertőzés különösen gyorsan terjedhet nagyobb állományokban. Júniustól elektronikus számlát, e-számlát kötelesek kibocsátani a szerzői nyugdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyek is. Az érintetteknek fiókot kell nyitniuk az adóhatóság ügyfélkapu rendszerében, hivatalosan a virtuális magántérben, majd regisztrálni az e-számla rendszerben, mert csak azok a kifizetések lesznek könyvelési szempontból törvényesek, amelyeket az online kiállított számlákkal igazolnak. Az elektronikus számlát az ANAF által működtetett RO-e-faktúrán rendszerben kötelező majd továbbítani. A szabályozás az újságírókat, hiteles fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal, vagyis nem jogi személyiség. A kötelezettség eredetileg 2025-ben lépett volna életbe, de a kormány 2026. június 1-ére halasztotta az alkalmazását. Az Európai Bizottság 144 millió euró elkülönítését javasolja az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus megsegítésére az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás érdekében, derül ki az Európai Végrehajtó Testület közleményéből. Románia a 2025-ös árvizek után kapna támogatást, amelyek tönkretették a parajdi sóbányát. Az összegek meghatározásakor a bizottság figyelembe vette az egyes katasztrófák által okozott károk mértékét, ahogyan azt az érintett országok az EU szolidaritási alapszabályainak megfelelően jelentették, valamint az alappénzügyi lehetőségeit, számol be a G4 média. Rámutatnak, hogy 2025 májusában és júniusában Romániát súlyos árvizek sújtották a többnapos heves esőzések következtében. A parajdi sóbánya jelentős károkat szenvedett, amikor a Koronpatak megáradt vize elárasztotta a bányát, megrongálta a vízügyi infrastruktúrát is. Az Európai Bizottság 14,3 millió euró támogatást javasol az érintett területek helyreállítására, annak érdekében, hogy az alapvető szolgáltatások a lehető leghamarabb újra működhessenek. A Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója Fatih Birol hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolaj készletek gyorsan kimerülnek. Elmondása szerint a készletek az iráni konfliktus és a hormuzi szoros tengeri forgalmának lezárása miatt már csak néhány hétre elegendők. Fatih Birol a Párizs G7 találkozón újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai kőolaj tartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordó olaj olajat juttatott a piacra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok nem kimeríthetetlenek. A Reuters hírügynökség szerint az energiaügynökség igazgatója hozzátette, az északi féltekén a tavaszi mezőgazdasági szezon kezdete, valamint a nyári utazási időszak felgyorsítja a készletek fogyását, mivel nő a dízel, a műtrágya, a kerozin és a benzin iránti kereslet. Az ügynökség a múlt héten jelezte, hogy a globális olajkínálat idén nem fogja fedezni a teljes keresletet az iráni háború közel-keleti olajtermelésre gyakorolt hatásai miatt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morkest hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ézsaiás próféta könyvének 64. részének 7. verse.

0: Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 9. részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Mózes 4. könyve 6. fejezetének a 22-től 27-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően Ferenc Amália a rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában keresztény híreinket követhetik figyelemmel. És műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész 3. részletét Fajschmidt Mária rádiónk önkéntes munkatárs olvassa fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldást, békességet kívánok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves rádiós, áhítatra figyelő lelkek. Nagy öröm számomra, hogy Isten igét újból olvashatom számotokra, Mózes 4. könyvéből a 6. rész 22. versétől olvasom az igét. Nem tudom, hogy fel fogsz-e figyelni, hogy oppá, ezt már hallottuk, nagyon híres ige szakasz lesz. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Eddig volt az ige szakasz. Ha templomba járó hallgató vagy, kedves rám figyelő, akkor bizonyára, hogy már nagyon sokszor hallottad ezt az igét, hiszen a lelkipásztorok az istentisztelet végén nagyon sokszor ezt mondják áldásként a gyülekezeteknek. Ha pedig nem vagy templomba járó, akkor annál inkább jobb, hogy meghallgattad ezt, és legyen ez az áldás rajtad is, kísérjen téged is. Az áldás szó jött most itt elénkbe nagyon intenzíven, hogy jobban megértsük, hogy mi is az áldás, figyeljünk az eredeti nyelv szavaira. A héberben az áldás a térdre vezethető vissza, és a térd pedig a térdhajtó imádásra, amikor Isten előtt térdet hajtva imádjuk őt, de ez az imádás mindig egy kétoldalú kapcsolatot eredményez, amiben Istennek a jósága ráárad az őt imádóra, és megtapasztaljuk azt, hogy ő

Hisszük, hogy ha Isten kimond valamit, akkor az megtörténik. A teremtés is így kezdődött, mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Ha azt kérjük, hogy Isten mondjon ránk valami jót, akkor a legnagyobb jót kérhetjük és remélhetjük. De ugyanakkor csodálatos és kedves, hogy Isten szívesen veszi, ha mi is jót mondunk felőle, és jót mondunk rá. Milyen csodálatos, hogy egy ilyen igazi szeretett kapcsolat, kölcsönös szeretett kapcsolat alakulhat ki ember és a mindenható Isten között. Érdemes ennek a híres áldásnak, amelyet úgy hívunk, hogy Ároni áldás, a környezetére is figyelni. Azt mondja az írás, hogy Áronnak mondta meg Mózes, hogy így áldja meg Izrael fiait. Ezért nevezzük Ároni áldásnak ezt a utána levő áldó formulát. Áron volt a főpap, és amikor azt mondja Mózes Isten parancsaként, hogy így áldja meg Izrael fiait, akkor hát hogy hangzik el ez magyar földön, meg az egész világon, minden kontinensen, mindenféle keresztény gyülekezetben? Hát hisszük, hogy mi, akik Jézus Krisztusban hiszünk, mi a lelki, úgynevezett lelki Izrael népe lettünk, és így a mi áldásunk is lehet ez az Ároni áldás. Ami nagyon különleges még, hogy miközben áldásról van szó, Mózes 4. könyve tele van Isten elleni lázadással. Milyen csodálatos, hogy Isten a sok lázadása nem csak fenyítéssel, nem büntetéssel válaszol, hanem az áldás csodálatos megfogalmazásával. Példaadó számunkra, és Péter apostol is erre buzdít, hogy ne mondjatok átkot, hanem mondjatok áldást, hiszen mi áldást fogunk örökölni, mi erre hivattunk el. Fontos ugyanakkor ennek az áldásnak a tartalmára is figyelni, amely hát olyan szertágazó, hogy egy rövid áhítatban nem is lehet mindenre figyelni, de azt láthatjuk, hogy ez a hármas tagozódású áldás először a vigyázásra, az őrzésre koncentrál. Mint ahogy egy pásztor megőrzi a nyáját, vigyáz rá, ezt a pásztori kegyelmet és ránk vigyázást kérjük az Úrtól. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. A másik viszont az elesettségünkre figyelmeztet. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Hát kin kell könyörülni a bajba jutott emberen, a bűnben szenvedő emberen, hogy kapjon bocsánatot, irgalmat, kapjon megtérést. És valóban mindannyiunkra igaz, hogy elesett állapotban vagyunk, szükségünk van az Isten könyörületére, irgalmára, bocsánatára, felemelésére. És a harmadik pedig a legcsodálatosabb békességet kívánja. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ebben a békességben nem csupán háború nélküliség van, hanem egy teljes körű harmónia. Kívánhatnánk-e ennél nagyobbat, kérhetnénk-e ennél nagyobbat az Istentől? És ő ezt kész nekünk megadni Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Ezért adjunk hálát. Köszönjük Istenünk, hogy te az áldás Istene vagy, és ezt az áldást kérjük most magunkra és másokra. Tégy bennünket is az áldás gyermekeivé, hogy mi ne átkot, mi ne rosszat mondjuk a másiknak, hanem jót, áldást. Hiszen erre hívtál bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.

0: Az elmúlt percekben Isten üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22-től 27-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában.
1: Híreink először címszavakban. Egyháztörténeti konferenciát szervezett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet. Kolozsváron rendezték meg a protestáns felekezetek országos olimpiáját. Életet adhatunk egy új, békés világnak, üzente 14. Leó pápa az ökumenikus globális imamozgalom résztvevőinek. Életveszélyben a keresztények a Száhel-övezetben drámai módon fokozódik az üldöztetés. Kívülbelül megújult az almásmálomi református egyházközség temploma, most pedig következnek a részletek. Egyházkormányzás és gyülekezetépítés a múltban címmel szervezte meg 11. egyháztörténeti konferenciáját a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszéke május 12-én az intézmény épületében. Az összejövetel megnyitóján Ősz Sándor előd szervező köszöntötte a 41 résztvevőt, felidézve, a konferenciát 10 éve hívta életre Kolumbán Vilmos József, akkori egyháztörténeti professzor. A rendezvény elsődleges célja eredetileg az Erdélyben kutató egyháztörténészek összefogása volt, ám az évek során a kárpát-medencei kutatók rangos seregszemléjévé nőtte ki magát. Idén Makkai Sándor püspök kiválasztásának 100. évfordulója alkalmából a tudományos tanácskozás az ő neve köré épült. Ahogyan a cím is jelzi, a hangsúlyt az egyházkormányzásra és a gyülekezetépítésre fektették, amelyek meghatározták a neves püspök munkásságát. A konferencia lehetőséget biztosított a fiatal tehetségeknek is, akik a diák szekcióban mutathatták be tudományos értekezéseiket. Kolozsváron rendezték meg a protestáns felekezetek országos olimpiáját. Az olimpiát május 7-én nyitották meg a Farkas utcai református templomban. Május 8-án került sor a megmérettetésre, az árünnepséget pedig május 9-én tartották a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. A versenyfeladatok mellett a 3 nap során a diákokra kulturális, hit és közösségépítő programok vártak, hogy életre szóló élményekkel is megerősödött hittel térjenek haza. Az olimpia nyitó ünnepségén Rácz Mária belvárosi unitárius lelkipásztor hirdette az igét. Szolgálatában Jézus gyermekkorát idézte fel, amely betekintést enged abba az időszakba, amikor bölcsességben, testben, valamint Isten és az emberek előtti kedvességben növekedett és formálódott. A diákokhoz szólva hangsúlyozta, ők is ennek a fejlődésnek a részesei, a felkészülés pedig lehetőséget adott számukra, hogy megismerjék a bibliai történetek mélyebb üzenetét. Ez az esemény több mint egy hagyományos tanulmányi megmérettetés, a hit, a tudás és az értékrend találkozása. Egy olyan láncszemet fűzünk tovább, amely évszázadok óta egyben tartja népünket és hitünket. E szavakkal köszöntötte a résztvevőket Török Gyurkó Zoltán, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója. Olá Emese, Kolozsvár alpolgármestere a város sokszínűségét és összefogását emelte ki, míg Markó Bálint, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese a közösségformálás erejére mutatott rá. Kifejtette, reméli, a diákok nem pusztán versenyezni, hanem megmérettetni jöttek, elsősorban saját maguk előtt. Kerekes Adel Hajda főtanfelügyelő helyettes a hit erejét hangsúlyozta, amely a tudás mellett a legfontosabb formáló erő. XIV. Leó pápa videóüzenetben üdvözölte az ökumenikus globális imamozgalom résztvevőit. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus ima esemény előtt 14. Leó pápa videóüzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy imamozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. Az ökumenikus ima esemény 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felölelve. Videóüzenetében Leó pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál. Ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proféciájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leó pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban. Drámai módon fokozódik a keresztényüldözés. Az Open Doors nemzetközi jogvédő szervezet legfrissebb jelentései szerint a szubszaharai Afrikában, különösen a Száhel övezet országaiban, például Burkina Fasóban, Maliban és Nigerben drámai mértékben felerősödött a keresztény közösségek elleni erőszak. A radikális iszlámista csoportok térnyerése miatt egész falvak kényszerülnek menekülésre. A templomokat bezárják vagy felgyújtják, a hívőket és a lelkipásztorokat pedig mindennapos életveszély fenyegeti. A humanitárius és hitéleti krízis miatt a szervezet globális imára és gyors segélyek biztosítására szólítja fel a világ kereszténységét. A jelentés rávilágít, hogy az instabil politikai helyzetben a helyi hatóságok képtelenek megvédeni a vallási kisebbségeket, így a Száhel-övezet vált a világ egyik legveszélyesebb régiójává a keresztények számára. Kívül belül megújult az Almás-Málomi Református Egyházközség temploma. Az ünnepségen Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét a 132. Zsoltár 13-tól 16-ig terjedő versei alapján. Prédikációjában felidézte, az elmúlt 12 év valódi kegyelmi időszak volt az erdélyi reformátusság életében, hiszen szerte Erdélyben több mint 400 templom újulhatott meg vagy épülhetett fel. Az Almás-Málomi felújítás azonban nem központi támogatásokból, hanem a helyi közösség összefogásának erejéből valósult meg, amelynek alapja a hit volt. Hittek abban, hogy Isten feladatot bízott rájuk, nem hagyta el őket, és megáldja a közösséget, ha mindenki hozzáteszi a maga részét. A püspök rámutatott, bár Erdélyben nincs fizikai Sionhegy, minden település temploma betöltheti a Zsoltárban említett szent hely szerepét, a megváltás, a reménység és az Istennel való találkozás helyszíneként. Ezeket a hajlékokat őseinktől örököltük, ezért felelősségünk megőrizni és továbbadni azokat. A püspök hangsúlyozta, nem a templom nagysága vagy szépsége teszi szenté a helyet, hanem Isten jelenléte és az a lelkület, amellyel az ember hozzáfordul. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. E szavakkal köszöntötte az ünneplőket Ambrus Attila, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka. Kiemelte, hogy az Almás-Málomiak munkája nem volt hiába való, hiszen az Úr munkatársaivá fogadta őket. Híreinket a református.ru, az opendoors.hu és a Vatikán News hírportálok és weboldalak alapján szerkesztettük.
0: Az elmúlt percekben Ferenc Amália rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában keresztény híreinket követhették figyelemmel.

Műsorunk hát a levő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész harmadik részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Isten országa. Harmadik részlet. Isten országa felülről jön. Isten országa nem vízszintes irányból, egyházi viszonyok vagy vállalkozás eredményeképpen jön el, hanem függőlegesen onnét fentről jön, és tör keresztül a mi viszonyainkon és kezdeményezéseinken. Az új szövetségben a fejlődési gondolat klasszikus bizonyítékaként szerepelnek a mustármagról és a kovászról szóló példázatok. Kelet ismerői rámutattak, hogy mi ezzel egészen európai gondolatokat rajzoltunk egy olyan képbe, amelyet a keleti ember egészen másképpen lát. Más éghajlat alatt élnek ők, mint mi, és más a vérmérsékletük. Amikor ezeket a példázatokat hallják, ők a következőt értik ki belőle. A földbe vetett parányi kis mag hatalmas fává nő, szinte mielőtt az ember észrevenné. Egy kevés kovászt három véka lisztbe kevernek, s hirtelen, mielőtt gondolná az ember, erjedő, bugyborékoló massza áll előtte. Mindkét példázat Isten országának éppen a megfoghatatlanul, gyors és az adott viszonyok miatt éppen nem várható eljövetelét akarja ábrázolni. Isten országa gyökerében megváltoztatja az embernek emberhez való viszonyát. Az a nagy átalakulás, amit Isten országa jelent, az emberek egymás közötti viszonyában is láthatóvá válik. Átalakulás következik be az erőseknek a gyengékkel szemben tanúsított magatartásában. A szegényeknek evangélium hirdettetik. Szegényeken az új szövetség olyanokat ért, akik nem csak anyagi helyzet, hanem műveltség, jómodor, vallási ismeretek tekintetében is hátrányban vannak a vezető körökkel szemben. Nekik többé nem néhány morzsa jut jótékonysági intézmények és szociális berendezések formájában, hanem azt az örömhírt hallják, hogy most ők is a Teremtő közvetlen közelébe kerülnek, hogy visszanyerik teljes emberi méltóságukat, és a körülmények semmiféle hatalma nem szoríthatja ki őket többé abból a fényességből, ami Isten fiaira ragyog. Krisztus a legkisebbeknek is elhozza a fenséget és a győzelmes hatalmat a reájuk nehezedő terheken, és úrrá teszi őket a körülményeken. Emberi létet teremt számukra lélekben és testben. Isten országában nem uralkodik különbség nélküli egyformaság. Isten az egyes ember isteni eredetiségét nem elnyomja, hanem megszabadítja, nem eltörli, hanem tisztán kialakítja. Nem jelenti a személyiség szolgává tételét, az Isten adta sajátosság kioltását, sem valamilyen meghatározott jelleg rányomását az emberre. A sok különféleképpen megalkotott és különböző tehetségű ember nem hoz valamilyen nagy egyformaságot. Mindnyájan egyek ugyan, de oly szerves egészet alkotnak, amelyben éppen az egyes tagoknak különfélesége adja az élet nagy teljességét. Erről olvasunk
János evangéliuma 17. részének 21-től 23-ig terjedő verseiből, valamint Pál apostolnak az első korintusi levél 12. részének 12-től 25-ig terjedő verseiből.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész harmadik részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Erdélyben is terjed a juhhímlő, korlátozzák az állatok szállítását. Magánszemélyekre is kiterjesztik a kötelező e-számla rendszert. Az EB 14 millió eurót ajánlott fel a parajdi bányakatasztrófa által érintett térség helyreállítására. Riasztó figyelmeztetés, már csak hetekre elegendő a világ kőolaj tartaléka. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Újabb juhhímlő gócokat azonosítottak Romániában, ezért az állategészségügyi hatóságok több térségben korlátozásokat vezettek be az állatok szállítására és legeltetésére vonatkozóan. Amint a juhhímlőről a falugazdász.ro hétfőn a honlapján közölte, a fertőzés terjedése miatt fokozott ellenőrzéseket rendeltek el több megyében. A román sajtó beszámolói

0: szerint az idei első gócot áprilisban fedezték fel a Maros megyei Vajda-Szent Ivány térségében működő egyik juhtelepen. Ezt követően további eseteket regisztráltak Maros és Besztercenaszód megyében is. A hatóságok védő és megfigyelési körzeteket alakítottak ki, hogy megakadályozzák a vírus tovább terjedését. A fertőzés különösen gyorsan terjedhet nagyobb állományokban. Júniustól elektronikus számlát, e-számlát kötelesek kibocsátani a szerzői nyugdíjat rendszeresen kapó vagy szabad foglalkozású magánszemélyek is. Az érintetteknek fiókot kell nyitniuk az adóhatóság ügyfélkapu rendszerében, hivatalosan a virtuális magántérben, majd regisztrálni az e-számla rendszerben, mert csak azok a kifizetések lesznek könyvelési szempontból törvényesek, amelyeket az online kiállított számlákkal igazolnak. Az elektronikus számlát az ANAF által működtetett RO-e-faktúrán rendszerben kötelező majd továbbítani. A szabályozás az újságírókat, hiteles fordítókat, írókat, képzőművészeket, fotósokat, tartalomgyártókat, influencereket érinti, illetve minden olyan szabadúszót, aki szerzői jogi átruházási szerződés alapján dolgozik, és adózási szempontból a személyi számával azonosított, nem pedig adószámmal, vagyis nem jogi személyiség. A kötelezettség eredetileg 2025-ben lépett volna életbe, de a kormány 2026. június 1-ére halasztotta az alkalmazását. Az Európai Bizottság 144 millió euró elkülönítését javasolja az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus megsegítésére az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás érdekében, derül ki az Európai Végrehajtó Testület közleményéből. Románia a 2025-ös árvizek után kapna támogatást, amelyek tönkretették a parajdi sóbányát. Az összegek meghatározásakor a bizottság figyelembe vette az egyes katasztrófák által okozott károk mértékét, ahogyan azt az érintett országok az EU szolidaritási alapszabályainak megfelelően jelentették, valamint az alappénzügyi lehetőségeit, számol be a G4 média. Rámutatnak, hogy 2025 májusában és júniusában Romániát súlyos árvizek sújtották a többnapos heves esőzések következtében. A parajdi sóbánya jelentős károkat szenvedett, amikor a Koronpatak megáradt vize elárasztotta a bányát, megrongálta a vízügyi infrastruktúrát is. Az Európai Bizottság 14,3 millió euró támogatást javasol az érintett területek helyreállítására, annak érdekében, hogy az alapvető szolgáltatások a lehető leghamarabb újra működhessenek. A Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója Fatih Birol hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolaj készletek gyorsan kimerülnek. Elmondása szerint a készletek az iráni konfliktus és a hormuzi szoros tengeri forgalmának lezárása miatt már csak néhány hétre elegendők. Fatih Birol a Párizs G7 találkozón újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai kőolaj tartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordó olajat juttatott a piacra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok nem kimeríthetetlenek. A Reuters hírügynökség szerint az energiaügynökség igazgatója hozzátette, az északi féltekén a tavaszi mezőgazdasági szezon kezdete, valamint a nyári utazási időszak felgyorsítja a készletek fogyását, mivel nő a dízel, a műtrágya, a kerozin és a benzin iránti kereslet. Az ügynökség a múlt héten jelezte, hogy a globális olajkínálat idén nem fogja fedezni a teljes keresletet az iráni háború közel-keleti olajtermelésre gyakorolt hatásai miatt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morkest hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ézsaiás próféta könyvének 64. részének 7. verse.

0: Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 9. részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

adásainkat naponta a hajnali 3-tól Itt az Agnus Rádió a 88,3. Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedden, május 10.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedden, május 19-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják.

A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Páskándi Géza erdélyi magyar író, költő, eszéíró, drámaíró és publicista tollából származik, és így hangzik. Az igazi verses könyvet épp olyan izgalommal lehet olvasni, mint egy bűnügyi regényt. A bűnügyi regényben a tettest fogják meg, az igazi verses könyvben a lélek legmélyét érjük tetten. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő három órában.

Az első órában áhítatot hallhatnak. Majd fellapozzuk a napkalendáriumát, ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően aranyszalagtár rovatunkat sugározzuk. Egy órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban pompom meséjét folytatjuk, ez pedig hangos könyvtár rovatunk követi majd, amelyben Móra Ferenc Rabember fiai című művének első két fejezetét hallhatják. Két órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik. Végül Keresztjén élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következő három órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most a nap áhítatát hallhatják, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Készen Isten tervére. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Sámuel első könyvének 17. fejezetének 45. verse. A következő percekben Katie Dudwell, nagy-britanniai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Még gyerekkoromban hallottam először Dávid és Góliát történetét. A földön ültem a barátaimmal együtt, és felnéztem a vasárnapi iskolai tanáromra, amint egy képes könyvet lapozott. A könyv elmesélte, hogyan győzött le egy fiatal pásztor fiú egy óriást, csupán egy paritjával és egy kővel. Nemrég felfedeztem egy fontos részletet Dáviddal kapcsolatban. Az, hogy apja juhaira vigyázott, azt jelentette, hogy Dávidnak meg kellett védeni anyáját a ragadozóktól. Ha egy oroszlány vagy medve megpróbálta elkapni az egyik bárányt, Dávid lecsapott az állatra és megmentette a bárányt. Dávid okos és fürge volt. Képes volt felvenni a harcot nála sokkal nagyobb és erősebb lényekkel, már azelőtt, hogy Góliáttal szembe került volna. Tehát nem puszta véletlen volt, hogy Dávid egyetlen kavicsal kiütötte Góliátot. Valójában Isten erre a pillanatra készítette fel. Dávid tudta, hogy készen áll. Néha úgy érezzük, hogy hiányzik a tudásunk vagy készségünk, hogy megtegyük azt, amire Isten elhív. De Isten felkészít bennünket azokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk. Megnyugodhatunk, hogy a Szentlélek ereje által már pontosan megvan minden, amire szükségünk van a győzelemhez.

Isten munkálkodik bennem és általam, mondja ezt Katie Dodwell, nagy-britanniai testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik alkalmatlannak érzik magukat.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallhatták, amelyet Lukács Orsolya tolmácsolt. A következőkben kalendáriumot lapozunk Bíró Istvánnal.

Május 19-e az év 139. szökőjében 140. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 226 nap van hátra. A kalendári munkat hallják.

A mai naphoz kapcsolódó fontosabb események a következők. Ifjabb Rubik Ernő feltalálta a Rubik kockát. Az első modell még nem működött, és 2x2x2-es méretű volt. 1975. január 30-án adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, de csak 1977. december 31-én kapta ezt meg. 1980-ban a bűvös kockát Rubik kockára nevezték át, és csak Magyarországon hozzávetőleg 1 millió darabot vettek belőle. Ezen a napon, 1578-ban történt a nagy budai lőporrobbanás. 1802-ben ezen a napon Napóleon Bonaparte megalapította a francia köztársaság becsületrendjét. Ezen a napon 1845-ben útjára indul John Franklin kapitány vezetésével az északnyugati átjáró megtalálására indított Franklin expedíció. 1961. május 19-én harckészültségi szolgálatba helyezik az első honi légvédelmi rakéta ezredet.

legfontosabb történelmi események után a mai napon született híres személyiségek nevei hangzanak el. Ezen a napon 1855-ben született Bihari Sándor festőművész. Május 19-én született II. Miklós orosz cár. Ezen a napon 1896-ban született Várkonyi Nándor magyar író, szerkesztő, könyvtáros, kultúrtörténész. 1951-ben Jancsó Sarolta magyar színésznő. 1979-ben született Andrea Pirlo, olasz labdarúgó.

A születési évfordulók után azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. ...1303-ban Szent Ivó a jogászok védőszentje. Ezen a napon 1838-ban hunyt el Schuster János magyar orvosdoktor, egyetemi tanár. 1896-ban, ezen a napon, május 19-én hunyt el Habsburg lotaringiai Károly Lajos főherceg, első Ferenc József császár öccse, Ferenc Ferdinánd főherceg édesapja, 1896-ig trónörökös. 1913-ban, ezen a napon hunyt el Korányi Frigyes, a magyarországi orvostudomány meghatározó személyisége. 1963-ban, ezen a napon hunyt el Jakabfi Elemér, erdélyi magyar politikus, az Országos Magyar Párt 1922 és 1938 közötti alelnöke, publicista, az MTA tagja.

0: Május 19-ei kalendáriumunkat hallották.
1: Az elmúlt percekben kalendáriumot lapoztunk Bíró Istvánnal. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
2: A mai napon, május 19-én a következő névnapokat ünnepeljük. Ivo, Milán és Emiliano. Lássuk, hogy honnan származnak ezek a nevek. Ivo, germán, szláv eredetű név, jelentése tiszafa. Milán, szláv eredetű név, jelentése kedves. Emiliano pedig latin eredetű név, az Emilián férfi név latin eredetiének a női párja. Köszöntünk tehát május 19-én minden Ivo, Milán, Emiliano nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük a Republik 67-es út című dalával. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben a Mike Duo énekel.

0: Az elmúlt percekben a Mikedó énekelt. Most aranyszalagtár rovatunk következik. Műsorunkban a 2009. május 15-én elhangzott Krédó műsorunk keretein belül újra a Kárpát-medencei Református Egyháztestek egységesülésére tekintünk vissza. A szerkesztő Vitus István.
1: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök a Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Május 22-én Debrecenben írják alá a Kárpát-medencei református egyházkerületek főtiszteletű püspökei az egységre törekvés dokumentumát. Az eseménnyel kapcsolatosan megszólalnak a kárpátaljai, erdélyi, Királyhágó melléki és szlovákiai református egyházkerületek püspökei, valamint a tiszántúli református egyházkerület főtiszteletű püspöke is, kerület, mely otthont ad a rendezvénynek.

0: Egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Zán Fábián Sándornak, a Kárpátaljai Református Egyház püspökének üzenetét hallják.
1: Nagy esemény lesz a május 22-i alkotmányozó zsinat Debrecenben. Kárpát-medence minden magyar reformátusa várja már ezt az alkalmat. A programokat látva látjuk azt, hogy a lelki tartalma ennek az alkalomnak igen nagy azt jelenthet a Kárpát-medencei magyarság reformátusság számára, és azok a szimbólumok, amelyek ott megvalósításra, nyilvánosságra kerülnek, azok a múltat, a jelent és a jövőt úgy kötik össze, hogy mindenki személyes felelősséget érez a jelenben, a jövőért. Az úrvacsorai közösség az, ami a kárpátai reformátusokat igen-igen érdekli, és vágyakoznak arra a nagy eseményre, amikor újra, mint egy református egyház összetartozásunk, közösségünk jeleként a Krisztushoz való kapcsolatunkban megerősödve mondhatjuk ki azt, hogy mi testvérek vagyunk az Isten dicsőségére. Számomra ez a gondolat, testvérek vagyunk Isten dicsőségére, az, ami úgy nap mint nap bennem van, és ami motivál arra, hogy minden szépen és ékesen történjen azon a napon, és majd a jövőben is a közös munkánk a misszióban az emberekért Isten dicsőségére ugyanilyen szép rendben történjen.

0: Egységesül a Magyar Reformátusság május 22-én Debrecenben. Pap Gézának, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének üzenetét hallják.
1: Szétszakadozva nagyon rossz élni. Az ember közösségi lény és közösségre teremtetett. Jó nekünk átélni azt, hogy nem kisebb közösségben éljük meg az egymáshoz való tartozásunkat, hanem mások is vannak, akik hasonlóképpen hisznek, hasonló nyelven imádkoznak, ugyanaz az Isten tiszteleti rendje egyikünknek, másikunknak, ugyanúgy hallgatjuk az Isten igéjét és imádjuk őt. Biztos, hogy ez az egyesítés szimbolikus tett és cselekedett. Eddig is megvolt azért közöttünk a kapcsolat. Ez után is biztos, hogy sokkal szorosabb lesz, de úgy érezzük, hogy amit Trianon szétszakított, azt most legalábbis református szinten sikerül nekünk valamilyen formában helyrehozni. És kimondhatjuk, amit eddig nagyon sokan tiltottak, nagyon sokan nem akartak, hogy a Kárpát-medencében egyetlen egységes magyar református egyház van. Mindig vannak olyanok, akik valamilyen formában kifogásolták, akár a múltban, és kifogásolják esetleg még ma is a református egyháznak az egységét. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a katolikus egyház vagy az ortodox egyház ugyancsak jurisdikciót gyakorol olykor olyan egyház községek felett, amelyek határon túl vannak. Nem hiszem, hogy bárkit sértene, vagy bárkinek az érdekeit sértené az, hogyha a református egyház végre kimondja és kinyilvánítja az együvé tartozást. Mi nem akarunk határokat megváltoztatni, hiszen ezt az Európai Unió változtatta meg. Mi egy ország polgárai vagyunk, még akkor is, hogyha bizonyos értelemben azért határok még mindig maradtak közöttünk, nem politikai értelemben, hanem más értelemben. Nem át lehet lépni a határ, de nagyon sok minden azért még megmaradt, ami a határhoz kötődik. Ennek ellenére ezt a határt a református egyházak szintjén mi szeretnénk valóban lerombolni, és ezzel senkinek nem akarjuk sem az érdekeit, sem az önérzetét sérteni. Reméljük, hogy nem is fogjuk. Mi találjuk meg a gyógymódját annak, ami gyógyíthatja a mások által rajtunk ütött sebet. Tudomásul vesszük, hogy vannak, akik szeretnek minket, és vannak, akiknek nem kellünk. Mi azokkal szeretnénk egységben lenni, akik elfogadnak minket, és akik minket szeretnek. És azokat mi teljes szívből szeretni tudjuk.

0: egységesül a Magyar Reformátusság május 22-én Debrecenben. Csüri Istvánnak, a Királyhágó melléki református egyházkerület megbízott püspökének üzenetét hallják.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit abból az alkalomból, hogy a Református Anyaszent Egyház nagy lépésre készül. Mindenki tudja, május 22-én lesz a Református Egyház alkotmányozó zsinata. Ezen a zsinaton mondjuk ki mindannyian régiónként együtt szívből és lélekből, hogy a reformátusok a Kárpát-medencében és Kárpát-medencén túl is egy helyre tartoznak, egy szívvel, egy lélekkel igyekeznek a jövőjüket megépíteni. Mi azzal a reménységgel csatlakozunk a zsinathoz, illetve a magyar egységhez, hogy bízunk abban, hogy mind az, ami Isten által megígértetett számunkra és Jézus Krisztusban közel jött, az, ami közösségünkben, ami jelenlegi egyházi életünkben, az egyháztest 21. század részében megtestesül, megnyilvánul olyan munkával, imádsággal, amelyre azt hiszem mindannyiunknak szüksége van. Különösen egy olyan helyzetben, amikor nagyon sok kérdése van, nem csak a magyarországi református embernek, nem csak Kárpát-medencében, hanem óceánokon túl, a világon bárhol. Akkor, amikor én magam részéről üdvözlöm ezt az egységet, az jut eszembe, hogy Jézus Krisztus milyen fontosnak tartotta azt, hogy gyógyítsa a világot, gyógyítsa a betegeket. Akkor, amikor kimondom ezt a mondatot, az evangéliumokat fölidézve, de különösen a bibliaolvasó kalauz szerint, ugye ebben az időszakban Márk evangéliumát olvassuk, akkor különösen arra a momentumra tenném a hangsúlyt, amely éppen abban nyilvánul meg legerőteljesebben, hogy maga Jézus Krisztus hívja fel a figyelmet, hogy a betegséget csak hatalommal lehet meggyógyítani, és ez a hatalom Jézus Krisztusnál van. Tehát a mi evangélium hirdetésünk üzenet olyan információ közlés a világgal, amely önmagában nem csak hír, hanem hír értékén túl, önmagában gyógyító erő, önmagában gyógyító hatalom. Itt van az ideje, hogy a mai református egyház részében, de együtt is kifejezze azt, hogy ezt a hatalmat örökölte, ezt a hatalmat birtokolja. Ennek a világnak nem csak az a hír részünkről, hogy evangélium van, tehát örömüzenet van, hanem a hír azt kell legyen, hogy ebben ott van a hatalom, és a hír megtermi, mert meg kell teremnie azt, ami változtatni tud, ami jobb irányba tud fordítani, ami gyógyítani fog. Ez nagyon lényeges dolog, hogy felismerjük, hogy nem csak evangéliumot, jó hírt hirdetünk, hanem evangéliumot élünk, és fölhívjuk a figyelmet arra, hogy az evangéliummal élni kell. Akkor, amikor Isten megszólít bennünket arra nézve, hogy ő az egyetlen egy Isten, gyógyítja ezt a bálványító világot, benne valljuk őszintén sokszor saját magunk bálványozó életét. De ha az egy Isten fele fordulunk, már is kigyógyulhatunk a bálványok világából. Ez a jövőnek az útja, hiszem, hogy ezen az úton az Istennel való kapcsolatunk gyógyul. Akkor, amikor Jézus Krisztusban megkapjuk a figyelmeztetést, hogy szeretnünk el Istent és szeretnünk el fele barátunkat, akkor már is benne van a gyógyítás hatalma, Isten ezt a szeretetet ajándékozza, ami egyébként nálunk nincs meg, de föltétlenül megkapjuk, amennyiben kérjük. Az már nem csak azt mutatja, hogy van a szeretetnek útja, ami lehet egy idilli út, szép út, csodálatos, ami lehetne haladni, hanem egyfajta kötelezés, egyfajta fölhívás, amelyet, hogyha komolyan gondolunk és komolyan akarjuk követni, akkor abban a pillanatban ez a szeretet meghozza élvezhető, megért, csodálatos gyümölcseit, amelynek nem csak jó íze van, amiért annyit szoktunk imádkozni, hanem amelynek olyan gyógyító hatása van, amire megint csak nagyon nagy szüksége van a 21. század református emberének. Világos dolog, hogy meg kell gyógyulnunk a múlt bűneivel szembenézve is. Világos dolog, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy voltak idők, amikor nem tudtunk egymáshoz közeledni, akár külső okoknál fogva, akár saját belső okainknál fogva. Elmúltak ezek az idők, a szembenézés arra szükséges csupán, hogy lássuk, mit romlott és mit rontott rajtunk a világ, akkor, amikor ilyen helyzetben voltunk, és mennyivel más, minőségileg más, kategóriákkal más az a másik világ, amit most megálmodunk, amit most megtervezünk, egy olyan világ, amelyben szeretnénk minden múltbeli botlást, tévedést, hiányosságot, bűnt, akármit, ami rontotta az életünk minőségét hátrahagyni, és előreindulni úgy, egymás kezét megfogva, hogy érezzük, lássuk, tudjuk, hogy ezt a hatalmat, ami Urunk Jézus Krisztus továbbra sem akarja még egy kicsikét sem megvonni tőlünk, sőt, egyre erőteljesebbé akarja tenni. Erősíteni akar bennünket, én így látom a május 22-i alkalmat, akkor, amikor elkeseredik ez a világ, sőt, sokszor a nagyon hívőnek látszó keresztény réteg is, amiatt a sok bűn miatt inkább ítélet alatt vagyunk, ennek ellenére nem az ítélet jön, hanem az örömnek a napja, ami azt jelenti, újabb lehetőséget kaptunk. Újabb küszöb van, amire ráléphetünk, és ami nem megbotlasztani fog bennünket, hanem ha sikeresen átlépjük, akkor egy olyan új világ megújult emberrel, illetve a megújult világban a megújult ember új lehetőségekkel, amelyeket egészen biztos vagyok benne, hogyha jól megszervezzük, jól átgondoljuk, igazán a lelkünket úgy, ahogy kell, az Istentől kapott hatalommal, szeretett hatalma máskülönben, ezzel együtt fogjuk szolgálatba állítani, akkor minden további nélkül szép napokat fogunk megélni. Nagyon sok csábítás van körülöttünk. Nagyon sok olyan erő ágaskodik, amely próbál szétfeszíteni bennünket. Ugye az ördög, a nagy diabolosz, a nagy szétfeszítő, szétdobáló, széthaigáló, az természetesen, hogy nem pihen, sőt, amikor látja, hogy erők gyűlnek, gyülekeznek, és összefogás történik, akkor ő megpróbál ellenkezőleg cselekedni. De itt van, és éppen pont ebben kell megtalálnunk azt, hogy hogyan lehet fölkészülni, hogyan lehet Isten kezét megfogni, és hogyan lehet egymás kezét is megfogni, hogy éppen az ilyen erőkkel szemben legyen nekünk holnapunk is, legyen nekünk jövendőnk. Én innen a Királyhágó melléki egyházkerület vezetőségéből, illetve az egyházkerület gyülekezetek közösségéből kívánom a szívem szerint és lelkem szerint, hogy ez a május 22-e valóban olyan küszöbb legyen, amelyet ha átlépünk, egy sokkal világosabb, sokkal szeretetteljesebb jövőt hozzon számunkra Isten nagyon gazdag áldásával.

0: Egységesül a Magyar Reformátusság május 22-én Debrecenben. Fazekas Lászlónak, a szlovákiai református keresztény egyház püspökének üzenetét hallják.
1: Kárpát-medencei református egyházaknak az egységét szinte mi magától értetődőnek tartjuk, és úgy gondoljuk, és Zsinatunk ezt ki is jelentette, hogy ez nem csatlakozás vagy nem csatlakozás kérdése, hanem egy Istentől kapott ajándéknak tekintjük, amely azokból a közös gyökereinkből táplálkozik, amelyeket mindmáig megőriztünk, és erre vannak ráépítve tulajdonképpen a hitvallásaink is és a tanításunk. Tehát így mi ezt az egységet mindenképpen támogatjuk, és ilyennek fogadjuk el. Mindenképpen támogatjuk az egységesülésnek a folyamatát, hiszen mint keresztjének eleve Jézus Krisztustól azt a tanítást kaptuk, hogy mi magunk is egyek legyünk, mint ahogy Jézus Krisztus is egy az Atyával, és ezt mi mindenképpen támogatjuk, és itt nem csak erről az egységről van szó, hanem egészen más közeledésről is egymáshoz, ezt mindannyian nagyon jól tudjuk, hiszen a Kárpát-medencei református egyházak nagy többségben magyar ajkúak és magyar érzelműek, és mi úgy szintén ehhez hozzákapcsolódva ennek a jegyében szeretnénk részt venni a május 22-i Isten tiszteletén és hálaadó ünnepen.

0: egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Bölcskei Gusztávnak, a tiszántúli református egyházkerület püspökének üzenetét hallják.
1: Nem tudom pontosan, kinek az ötlete volt, hogy május 22-ének az legyen a jelmondata, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt, de azt hiszem túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ebben valahol benne volt a Szentlélek keze. Mert ennél plasztikusabban és tömörebben nem lehet kifejezni azt, ami az egységesülő Magyar Református Egyház célja és hitvallása. Hiszen a mondat első fele azt szögezi le minden kétség és határozatlanság nélkül, hogy egyháznak, világnak, egyénnek, közösségnek Krisztus a jövője. Egy olyan korszakban, amikor annyira bizonytalanná vált a jövő sok tekintetben, amikor hatalmas, még ki nem számítható átrendeződések vannak a világban, akkor ez az a biztos pont, amelyikben nyugodtan rá lehet bízni az életünket. És a mondat második fele pedig azt a természetes összetartozást fejezi ki, hogy mi Krisztust akarjuk követni, de együtt akarjuk követni a Kárpát-medencei Magyar Reformátusságban és a világon szétszórtan élő magyar református közösségekkel együtt, hogy váljék természetessé az, hogy akiknek közös a hitük, közös a hitvallásuk, közösen tudnak gondolkodni, együtt tud rezdülni a lelkük egy-egy felhangzó énekre, egy-egy mondatról ugyanaz jut eszükbe, azokat ne lehessen mesterségesen szétszakítani. Ennél kevesebbet nem akarunk, és ennél többet sem, és én azt gondolom, hogy Isten különös ajándékának tarthatjuk valamennyien, akik ennek részesei és munkálói lehetünk, hogy amiről sokan álmodtak, amiért hiszem, hogy sokan imádkoztak, az tényleg kézzelfogható közelségbe került, és így kérjük Isten áldását az előkészületekre, arra sok-sok apró munkára, amelyik nem látszik, de amelyik ott van azért, hogy valóban a Magyar Reformátusság szép nagy hálaadó ünnepe legyen május 22-e Debrecenben.

0: Ezennel mai krédónk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép napot kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszont hallásra.
1: Krédó. A megtartó hit műsora.

Az elmúlt percekben aranyszalagtár rovatunkat sugároztuk. Műsorunkban a 2009. május 15-én elhangzott Krédó műsorunk keretein belül újra a Kárpát-medencei református egyháztestek egységesülésére tekinthettünk vissza. A következőkben Grillus Vilmos és Batizi András énekel.

Az elmúlt percekben Grillus Vilmos és Batizi András énekelt. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedden, május 19-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Páskándi Géza erdélyi magyar író, költő, esszéíró, drámaíró és publicista tollából származik, és így hangzik. Az igazi verses könyvet épp olyan izgalommal lehet olvasni, mint egy bűnügyi regényt. A bűnügyi regényben a tettest fogják meg. Az igazi verses könyvben a lélek legmélyét érjük tetten. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Ebben az órában híreket mondok, majd mesekosár rovatunkat sugározzuk, amiben Pompom meséjét folytatjuk. Ezután hangos könyvtár rovatunkban Móra Ferenc Rabember fiai című művéből hallhatnak két fejezetet. Ezzel várom Önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Grindeanu szerint a Szociáldemokrata párt összetudna gyűjteni egy parlamenti többséget, de az nem felelne meg az államfő követelményeinek. Újabb orosz támadás a határ közelében. Romániában légiriadó lépett életbe. Grindeanu számít az RMDS támogatására, ha a Szociáldemokrata párt kisebbségi kormányt alakít. Imákat és reményt visznek a szűzanyához. Útnak indultak a Maros megyei lovasdarándokok. Kolozsváron ma felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Zorin Grindeanu szociáldemokrata elnök tegnap este kijelentette, a kotrocsenyi konzultáción azt mondta Nikus Ordán államfőnek, hogy pártja végül is össze tud gyűjteni egy többséget a parlamentben, de ez a többség nem felelne meg az államfő által támasztott követelményeknek. A Románia TV-nek nyilatkozó Grindeanutól azt kérdezték, hogy az államelnök felkérte-e a szociáldemokratákat parlamenti többség kialakítására. Azt mondtuk neki, hogy végül is össze tudunk gyűjteni egy többséget a parlamentben, hogy kormányt tudunk alakítani. Ez bizonyítja, hogy 281 szavazatot gyűjtöttünk össze Ilija Bolozsán leváltásához, miközben a szükséges szavazatszám 233 volt. Csak hogy ez a többség nem felelne meg az általa támasztott követelményeknek, válaszolta a Szociáldemokrata párt elnöke. Véleménye szerint a kormányalakítási lehetőségük száma nagyon lecsökkent, tekintve, hogy a PESZEDE nem lép koalícióra a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, és ez utóbbi is kijelentette, hogy nem fog megszavazni egy olyan kormányt, amelynek nem része. Nikus Ordán államfő tegnap konzultált a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Ma hajnalban az orosz erők újabb dróntámadás sorozatot hajtottak végre ukrajnai civil és infrastrukturális célpontok ellen, Románia folyami határának közelében, Tulcsa megye térségében, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Két F-16 Fighting Falcon típusú harci repülőgép szállt fel körülbelül hajnali 1 óra 45 perckor a 86-os Fetesti légibázis repülőteréről a légtérrendészeti szolgálat keretében, idézi a minisztérium közleményét az Agence Presse hírügynökség. Az Országos Katonai Parancsnoki Központ értesítette az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőséget a Tulcsa megyei északi részén szükségessé vált lakossági riasztási intézkedésekről. Ennek nyomán 2 óra 5 perckor Roalert figyelmeztető üzenetet küldtek ki. A földi radarok egy dróncsoport mozgását követték nyomon, amely az ukrajnai Ismail folyami kikötő ellen hajtott végre támadást. A román légtérben ugyanakkor nem észleltek radarjeleket. A légiriadót 2 óra 57 perckor fújták le. A minisztérium hozzátette, a NATO szövetségeseket valós időben tájékoztatják a támadások nyomán kialakuló helyzetről és folyamatos

0: kapcsolatban állnak velük. Sorin Grindeanu a kormányból kilépett, majd azt a Románok Egyesüléséért Szövetség támogatásával bizalmatlansági indítvány révén megbuktató szociáldemokrata párt elnöke számít arra, hogy az RMDS támogatna egy kisebbségi PESZEDE kormányt. Erről Grindeanu tegnap este beszélt a Románia TV-nek nyilatkozva, az államfő és a pártok közötti, a lehetséges kormányalakítási forgatókönyvekről folytatott tegnapi egyeztetéseket követően. Közölte ugyanakkor, hogy nem koalícióról lenne szó a két alakulat között. Arra a kérdésre, hogy PESZEDE-RMDS kisebbségi kormányról van-e szó, vagy csak PESZEDE-ről, a szociáldemokrata pártelnök kifejtette, PESZEDE-s irányítású kisebbségi kormányról van szó, ami nem feltétlenül első opció a PESZEDE számára, de nem futamodnának meg egy ilyen forgatókönyv elől. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke az egyeztetéseket követően eközben arra a kérdésre, hogy fontolóra veszi-e a PESZEDE és az RMDS közötti koalíciót, így válaszolt: ma nincs ilyen lehetőség. Kelemen azt is kijelentette, hogy jelenleg nem zajlanak tárgyalások egy esetleges kisebbségi kormányról. Tamási Zsolt, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum igazgatója vezetésével, Szent Fohásszal a szívükben és imaszalagok oltalmában indultak útnak a Maros megyei lovaszarándokok a csíksomjói szűzanyához. A harasztkerék főterén összegyűlt hívek, valamint az imaszalagokat elhelyező közösségi küldöttek, ünnepélyes keretek között búcsúztatták az arándokokat. A lovaszarándoklatot az Erdélyi Mária út szervezői és a harasztkeréki Varázspatkó lovarda szervezi. A kezdeményezés immár több mint egy évtizede kapcsolja össze a Maros megyei közösségeket a csíksomjói búcsúval. Az arándokok ezúttal is magukkal vitték a települések, egyházi közösségek, intézmények és civil szervezetek imaszalagjait, amelyekre imák, gondolatok és hálaüzenetek kerültek fel. Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke szerint a mai bizonytalan és feszültségekkel terhelt időszakban különösen fontos a lelki kapaszkodó, amelyet a csíksomjói búcsú jelent a magyarság számára. Megerősít hitünkben, reményt ad, és újra meg újra megtapasztalhatjuk a közösség megtartó erejét, fogalmazott. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ézsaiás próféta könyvének 64. részének 7. verse.

0: Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 9. részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzort Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A helyi gazdaság támogatására sárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
0: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk. A következőkben a gyerekeket is rádió közelbe várjuk. Először Halász Judit énekel, majd mesekosár rovatunkat hallhatják, amelyben pompom meséjét folytatjuk.

0: Figyelj csak! Tudod már ezt a dalt? Gyere, éneked velem!
1: Mesekosár! Mesekosár!
2: Pompom újabb meséi. Hangutánzó nyivákoló. Pompom ült az ágon, és nyugtalanul hintázott, bár a szellő most is szeliden mozgatta az ágat, lágyan föl, aztán le, és persze középre is. Tavaszi hangok zsongtak, a madarak vidáman csiripeltek, de Pompom nyugtalan volt, és ideges. Csak fél füllel figyelt a tavaszi hangokra. Azért volt nyugtalan és ideges, mert nem jött Picúr. Mormogva leselkedett, fészkelődött, izget mozgott az ágon. Hol lehet, ha miért nem jön, csak nem beteg? Ah, már rémeket látok. De mit csináljak, ha ideges vagyok? Türelem, türelem, gondolkozzunk logikusan. Tegnap még semmi baja nem volt, vagyis nem beteg. Akkor már csak az marad, hogy valami miatt nincs kedve jönni, illetve iskolába menni. Mintha le akarná késni az első órát. Na nézzük csak, mi lesz ma az első óra. Itt van az egész órarend a fejemben. Énekóra. Az lesz ma az első óra. De az ének szép, s énekelni jó. Hát akkor hol késik Picúr? Lehet, hogy nem szeret énekelni? Végre meglátta Picúrt, ahogy lassan, nagyon lassan lépkedett. Pompom gyorsan ráköszönt. Egy csapásra elmúlt a nyugtalansága és idegessége. Szia, Picúr! Végre, hogy itt vagy. Hova rohansz, illetve miért nem rohansz ilyen feltűnően? Veled mehetek? Valami nagyon fontosat akarok mondani.
3: Szia, Pompom, mondta Picúr bágyattan. Velem jöhetsz is? Egyáltalán nem rohanok. Legjobb lenne egy helyben állni és lekésni az iskolát. Mi az a fontos?
2: Pompom látta a bágyadtságot és rossz kedvet, igyekezett felvirítani Picúrt, harsányon harsogott, mint egy vásári kikiáltó.
4: Óriási szenzáció! Ide figyúzz! Titkos verebek hozták a titkos hírt, a fantasztikus hírt. Én is épp, hogy elcsíptem, vagyis előttem nincs titok, de nincs ám, nincs olyan titkos veréb, akiből én egy pillanat alatt kireszedném a híreket. Szóval megtudtam az óriási, fantasztikus hírt. Figyelj, Picúr, te is akarod tudni?
3: Bőt már ki, mi az a titkos hír?
2: Mormolta Picúr bágyadtan.
4: Mondom, és most már nem titok, mert most már te is tudod, hogy itt a tavasz. Ébred a természet, ébredj te is. Itt a tavasz, és gyönyörűen énekelnek a madarak, hallod?
2: Picúrnak legörbült a szája, és sírva fakadt. Keservesen sírt és hüppögött. Pompom meghökkent. Értetlenül hallgatta a sírás, rívást, hüppögést.
4: Nem értem. Hát macska legyek, ha értem. Nagyon szépen kérdezik.

énekkel, van valami bibi? Picúr szipogva, hüppögve bólintott. Nem szeretsz énekelni, vagy az a baj, hogy szeretsz, csak a szolmizálás nem megy. Az volt a baj, hogy énekeltél és rossz jegyet kaptál. Picúr szaporán bólogatott, és még szaporábban sírt, mömbölt, szipogott és hüppögött. Pompom tudta, hogy jó nyomon van. Lázasan törte a fejét. Összeszedte az eszét, hogy megvigasztalja Picúrt. Résztvevő hangon így szólt. És most nyivákolsz, nyekeregsz, kornikálsz és nyikorogsz. Ajaj, nem mondom, egész jól csinálod, pedig ha nem tudnád, ez még semmi. Picúr abba hagyta a szipogást, megdörgölte a szemét és nyűgösen kérdezte. Semmi, mi a semmi? Pompom magában felsóhajtott, hogy végre már beszél, nem szipog, és gyorsan folytatta. Hát ez a kornyikálás, ez a semmi, hogy úgy mondjam, nagyon kezdő. Ó, ha hallanád csak egyszer is hangutánzó nyivákolót, az igen. Ő aztán tud nyivákolni, nyekeregni és kornyikálni. Ajaj, ebben senki se veheti fel vele a versenyt, se éneklésben, se szolmizálásban. De nem ám, ha, ebben ő verhetetlen. Picúr teljesen magához tért, nem szipákolt és nem hüppögött. A kíváncsiság mindent elnyomott, a szeme csillogott, és érdeklődve kérdezte. Ki az a hangutánzó nyivákoló? Pompom nagy levegőt vett, hadonászva és lelkesen belefogott a mesébe. Ne meséljem, akarod hallani? Na, illetve akkor elhallgatsz, na figyelj! Hangutánzó nyivákoló kiskorában nagyon helyes gyermekcse volt. Szerette is mindenki, becézte is mindenki. De ahogy az előbb mondtam, ekkor még olyan kicsi volt, hogy beszélni se tudott, vagyis olyan kis kukapocok volt, kis néma nokedli. Ez akkor nem is tűnt fel senkinek. Ám amikor nőni kezdett és növekedni, egyik nem sok, de annyi sem jött ki a torkán. Arra azért már mindenki felfigyelt. És aggódni kezdtek. És nem csak aggódtak, hanem beszélni tanították. Szépen, türelmesen fogtak hozzá, ahogy kell. A mama szeliden rámosolygott, és lágyan, csengő hangon így szólt. Mondd szépen, hogy mama! Hangutánzó nyivákoló némán rázta a fejét. Konokul összeszorította a száját, és nem mondott semmit. A papa összeráncolta a homlokát, és szigorúan így szólt. Mondd szépen, hogy papa! Hangutánzó nyivákoló mereven nézett, összepréselte a száját, és nem mondott semmit. A nagymama ráemelte ne felejtsd kék szemét, és édes hangon így szólt, mondd szépen, hogy nagymama. Hangutánzó nyivákoló elhúzta a száját, ingatta a fejét, és nem mondott semmit. Utoljára a nagypapa ültette a térdére, és harsogó trombita hangon így szólt, mondd szépen, hogy nagypapa. Hangutánzó nyivákoló csücsörítette a száját, szítta az orrát, és nem mondott semmit. A nagypapa dübegurult, rezes hangon méltatlankodott. Hát milyen huszár lesz az én kis unokám? Azt a részfán fügyülőjét annak a kuka fejednek. Tanítson meg téged a macska beszélni, elbatta kőke. Hangutánzó nyivákoló a vállát vonogatta, hogy neki mindegy. Ha a macska, akkor legyen a macska. Lekászálódott a nagypapa térdéről, és elindult, hogy megkeresse a macskát. Hogy gyorsan közbeszúrjam, azért nem beszélt meg, nem szerette az emberi beszédet. Ugyanis olyan érzékeny füle volt, hogy a beszédben nem talált semmi dallamot, így nem is érdekelte. A macska az eső csatorna alsó nyílásában lapult, várta az egereket. Hangutánzó nyivákoló elébe állt és felhúzta a szemöldökét. A macska dühösen nyávogott, meg integetett, hogy menjen innen, mert elfogja a kilátást. Hangutánzó nyivákoló fölelt. Elmosolyodott, hiszen ez csupa fülbe mászó múzsika, és hatalmasat nyávogott. Nyáu, nyáu. A macska bebújt a csatornába, mert a nagy nyávogásra egy kutya loholt arra. Mérgesen hörgött és morgott. Hol a macska? Most elkapom a javajást. Fogát csattogtatva nézte hangutánzó nyivákolót. Öcsi, nem láttál itt egy macskát, pedig az előbb itt nyávogott utána. Roham, és elrohant. Mondta hangutánzó nyivákoló boldogan. De nem hallotta senki, csak a verebek a fán. Azok meg gúnyosan csiripeltek. Csirip, csirip. Hangutánzó nyivákoló fölnézett és visszacsirip.

csiripelt. Csirip, csirip. A verő meggyanakodva nézték. Ez túl nagy verébnek. Ez nem veréb, ez valami más. Lehet, hogy verébtolba bújt ellenség? Minden esetre gyorsan elrepültek. Hangutánzó nyivákoló is elsétált. Fülelt. Hallgatozott, hogy milyen muzsikáló hangok vannak még a nagyvilágban. Igazán igyekezett, és nagyon szorgalmas volt. És mivel kiváló volt a hallása, minden hangot pontosan utánzott. Na hát, ebből lett aztán a nagy galiba, mert azt hitték, hogy csúfolódik. Így aztán innen is elzavarták, meg onnan is, meg mindenhonnan. Egy motorbicikli robogott el a nyitott ablak előtt, és rettenetesen berregett. Brrrratatatatata. Az ablakot gyorsan becsukták, majd kinyitották, mikor csend lett. Brrrratatatata. Brrrratatatata. Berregett vigyorogva hangutánzó nyivákoló. Az ablakból meg mérgesen kiabáltak. De hát már elment, mi az, mi berreg, a visszhang? Egy rendőr fütyült a sarkon egy szabálytalanul kanyargó autó után. Az autó menekült, mikor szemből is felhangzott a füty. Hangutánzó nyivákoló fütyült lelkesen. Az autó megállt. A sofőr rémülten felkiáltott. Be vagyok kerítve, megadom magam! Meglátta a fütyülő hangutánzó nyivákolót, és sziszegett neki. Te voltál, mindjárt elnadrágollak, a szép bajt hozod rám, te nyavajás! Hangutánzó nyivákoló elfutott. Pihegve és lihegve leült egy vastag, nagy fal tövébe. Mikor kifújta magát, gyönyörű hangokat hallotta magasból, és utána keserves sóhajtozást. Fenn egy öreg orgonaművész sóhajtozott és szomorkodott, mert elromlott az orgonában az egyik síp. Noremi vászolati? Hol a dó? Hol a cé? Jaj, jaj, nincs tovább. Nem szól, nem szelel, néma. És pont a magas cé romlott el. Hogy fogok orgonálni cé hang nélkül? Honnan veszek egy cé sípot? Hangutánzó nyivákoló a fülével követte a hangsúrt, és éles hallásával rájött, hogy melyik az a hang, amelyik hiányzik. Harsányan felsivított. Cí! Az öreg organista meglepődve felrikkantott, örvendezve kiabált. Cí! Cí! De hiszen ez szól, de hiszen ez megjavult, pedig nem is nyomtam le a billentyűt. Vagy csak a fülem káprázik? Nem káprázik, szól. Kintről szól. Na hát, kihajolt az ablakon, meglátta hangutánzó nyivákolót. Te voltál? Cí, cí. Zengte hangutánzó nyivákoló mosolyogva. De szép, tiszta cé, ritka manapság az ilyen tiszta hang. Gyere fel, gyere gyorsan! Sürgette az ablakból integetve. Hangutánzó nyivákoló felment. Az öreg organista lelkesen magyarázott. Jó hallásod van, és szép, tiszta hangod. Akarsz nekem segíteni? Ugyanis elromlott a C-sípom. Ez a billentyűje. Ha ezt te nyomom, akkor énekeld a C-hangod. Érted? Hangutánzó nyivákoló bolintott, hogy érti, hogy semmi az egész. Akkor most kipróbáljuk. A kezemet figyeld. 1, 2, 3. Futkostak az ujjai a billentyűkön, s amikor a C-billentyűt lenyomta, hangutánzó nyivákoló felsivított. Cí! Nagyszerű! Örvendezett az organista, és folytatta az oktatást. És most nagyon figyelj, ha azt mondom, hogy fuvola, akkor szépen puhán énekeld. Ha azt mondom kürt, akkor ércesen. Mikor azt mondom, hogy hegedű, akkor lágyan. Kezdhetjük? Fuvola. Bravo! Most kürt, pompás, hegedű, tökéletes. Most eljátszunk egy rapszódiát. Rajta! Hangutánzó nyivákolónak nagyon megtetszett az orgonálás. Ott is maradt estig, aztán meg minden nap visszament, és játszottak, és muzsikáltak. És mindenki gyönyörködve hallgatta, mert nagyon szép volt. Különösen az egyik hang, a magas C. És csodák csodája, beszélni is megtanult. Igaz, hogy egy kicsit furán. A családja ámulva hallgatta, hogy beszélt. Valahogy így. Do, re, mi, fa, szó. Itt a kóborló. Mi, re, mi, re, mi. Tudok köszönni. Ré, do, ré, do, ré. Teszem köszi, ré. Do, ti, do, ti, do. Agyom romkorgó. Kivágom a magas szét. Megfőttem már az ebéd. Éneklem a magasat. Hozzátok a vacsorát. Cí, dur, bé, dur, á, dur, dé, dur. Nem nyávogok, mint a kandúr. A nagymama összecsapta a kezét, és áradozva mondta.
Ha megjött a drága, a nagymama szeme világa, és milyen szépen beszél, milyen dallamosan éhes a kis vitéz, és kéri a vacsorát. Pompom befejezte a mesét, és mosolyogva nézett le Picóra. Hát, így történt, és nem nyekergett és nem nyivákolt többé. Remélem, te se nyivákolsz. Remélem, hogy megjött a hallásod. Remélem, hogy nem izgulsz az énekórától. Picúr nevetett, már egyáltalán nem izgult és nem félt, hiszen semmi az egész, hiszen olyan könnyű énekelni. Cí, énekelt egy csengő hangon. Pompom bólogatott, s mivel akármilyen lassan mentek, megérkeztek az iskolába, reménykedve megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Do, re, mi, fa, szó, lehet róla szó, do, re, re, mi, lehet megvárni. Szolmizálta Picúr, s befutott az ajtón, hogy le ne késse az énekórát.

0: Az elmúlt percekben mesekosárovatunkban pompom meséjét folytattuk. A következőkben hangos könyvtárovatunk következik, amelyben Móra Ferenc Rab ember fiai című művének első két fejezetét hallhatják.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

0: Móra Ferenc, rabember fiai. Első fejezet. A fejedelem rosszat álmodott. Megesik biz az a szegény emberen is, hogy rosszat álmodik. De hát mi veszedelem van abban? Örül neki, hogy csak álom volt, s hálát ad az Istennek, hogy már elmúlt. Ha pedig még azután is nyomja a lelkét az aggodalom, azon is tud segíteni, akkor átüt az üllőre a kalapáccsal, hogy az aggodalom menten elijedt tőle. Vagy keményebben vágja a kapát a földbe, haragosabban rángatja a fűrészt, sebesebben döföli a tűvel a posztót, kinek hogy hozza magával a mestersége. S mert hogy így sebesebben halad a munka, a szegény embernek még haszna is van abból, ha álmában borsot tört az orra alá valami gonosz manó. Hát mikor a fejedelem álmodik rosszat? No, az nehéz sor, mert annak kárát vallja az egész ország. De legalábbis az udvarbeli népek mindig megsiratják a gazdájuk rossz álmát. Ehol Apafi Mihály uramnak is, az erdélyi fejedelem őnagyságának csupa kötözködés az élete, mióta az ágyas házából kilépett. De bizony még a fejét se dugta ki a bíborhálós ágyból, mikor már ráförmett a szolgálattevő kisapródjára, aki az ágy lábánál leste a fejedelem ébredését. Hát neked, öcsém, talán gyökeret vert a lábad, hogy hajnal óta úgy állod az egy helyet. Miért nem nyitott ki az ablaktáblákat, mikor látván látod, milyen régen nem alszom? Pedig abban a percben pattant ki a szeme a jó úrnak, még akkor se egészen, mert éppen úgy pislogott, mint akinek beleesett valami a szemébe. A gyerek azonban a világért sem mert volna ilyent gondolni, se nem hogy mondani. Ne felejts, kék szemed teleszaladt könnyel, hosszú aranyfürtös fejét félrehajtotta a vállára, s ijedten motyogta. Igenis, nem, nagyságos fejedelem. Apafi félrehúzta az ágy nehéz sejen függönyét, és mérgesen tekintett ki alóla. Az ámni, ezt ugyan magamtól is tudhattam volna. Csak Szitári Ádám lehet az a vitéz legény, akinek mindjárt a csizma szárába szalad a bátorsága, ha az ember szóba ereszkedik vele. Igenis, nem, nagyságos fejedelem. Hol tanultál te magyarul, te gyerek? Tán a krími tatároknál? A kis aprót fölemelte szégyenletében neki pirult képét, s úgy nézett a fejedelemre, hogy a kő is meglágyult volna bele. Apafinak pedig nem kő volt a szíve, hanem vaj. De most meg nem lágyíthatta az Ádámka tekintete. Úgy sötéten lett rajta a rossz álom, mint valami nehéz felhő. Eredj innen, öcsém, míg szépen vagy, mert ha én fölkelek a könnyedet letörülgetni, akkor lesz miért itatnod az egereket. A csizmámat a bátyát hozza be, annak a kis ujja különblegény, mint te, mindenestül. Az előszobában 12 apród állt sorfalat, várva a fejedelem kilépését. Deli szép nemes úrfiak, csupa ifjú jegenyék, ahogy vidáman sürögtek-forogtak ott a nevető reggeli napfényben. Csak egy nagy fekete fiú állt köztük komolyan, széles mellén összefont karral, s ezt szólította meg a kis szitári gyerek. Tamás, vidd be a fejedelem csizmáját. Szepegve, elcsukló hangon mondta, s az apródok csapatán valami halk, kacagás zsibongott át, mint méh dongás a kerten. De az is elcsendesedett, mintha csak elvágták volna, ahogy a szitári Tamás tekintete átvillant rajtuk. No, mondta csendesen, s azzal karjára véve a fejedelem piros csizmáit, illedelmesen megkocogtatta az ajtót, s benyitotta az ágyasházba. Ügyet sem vetett rá, hogy a fejedelem azzal fogadta, úgy rugdosod azt az ajtót, mintha az ország pénze egyébre se kellene, csak ajtó csináltatásra. Mindig olyankor lábatlankodsz, mikor az ember legjobb ízűt alszik. Már ezt a kis álmot is elveszitek tőlem. Majd elhallgat, ha megunja, gondolta Tamás, s odaállította a csizmákat az ágy elé. A fejedelem végignézett rajtuk, és elkiáltotta magát. Hát azt gondoljátok ti, hogy nekem egyéb dolgom sincs csak bálba járni. Jó is volna, ha piros csizmában el lehetne táncolni az ország gondját. Tamás kifordult a kacki piros csizmákkal, és visszajött egy pár feketével. De még át se lépte a küszöböt, mikor a fejedelem már eléje kiáltott. Hát temetésre készülök én, hogy ilyen gyász csizmákkal állsz elejben. Hát nem megmondtam már tegnap este, hogy ma Dacó uramhoz kocsikázom szüretre. Mit gondol maga, úrfi, hogy ebben az országban éppen csak a fejedelemnek nem szabad egy napot pihennie? Mit gondolt az úrfi, mit se? Az az ő dolga. Csak az bizonyos, hogy mikor egy pár perc múlva bement, olyan rakás csizmát vitt a két karján, hogy a feje se látszott ki közülük. Lerakta őket a fejedelem elé. Válogasson közülük, nagyságod, hajolt meg tisztességtudóan. Volt miben válogatni, az bizonyos. Karmazsin csizma, sárga csizma, kordován csizma, bársony csizma, szattyán csizma, annyi volt ott, hogy könnyű volt kitalálni, miért járt a székely hadaknak felemezit láb. A fejedelem pedig azért is valami sejem papucsba bújtatta a lábát. A lippai basa ajándéka volt, gyönyörű sztambuli munka, de meg nem állhatta, hogy el ne nevesse magát, s a vállára ne veregessen Szitári Tamásnak. Csak nagy kúpén akadsz te enni, Tamás fiam. Ne, felezzétek meg ezt az aranyat az öcséddel. Megrikadtam szegénykét az elép. De csak olyan volt ez a jókedv, mint mikor az olmos őszi felhők közül egy szempillantásra kikukucskál a nap. Utána még nagyobb lesz a sötétség. A fejedelem is éppen csak, hogy megmutatta, hogy tudná ő a jókedvét süttetni, ha akarná, de nem akarja. Dúlt, fúlt, kötekedett, zsörtölődött mindenkivel, aki útjába került. A nádmézes kávé keserű volt neki, a keserű borovicska édes. A fejedelem megszitta, aki nevetett, lehorta, aki komoly képet vágott, befogatott a csengettyűs hintóba, s kiküldte Dacó uramhoz szüretelni Naláci uramat, mert tudván tudta, hogy a két úr úgy van egymással, mint kutya a macskával. A fejedelem haragszik. Ezt már a verebek is csiripelték a hervadozó kertben a levélhulló oleánderbokrokon, hiszen egyebet se hallottak a palotában egész délelőtt, mert ezt súgta-bukta minden teremtett lélek. Hanem azt senki se tudta, hogy miért haragszik a fejedelem. Az csak az ebédnél derült ki. Szomorúan kezdődött pedig az is nagyon. Csupa sóhajtozás, csupa pisszegés. Sóhajtozni szegény fejedelem sóhajtozott, mégpedig akkorákat, hogy majd elfújta az asztalról a levelen sültet. Pisszegni meg a fejedelem asszony pisszegett, Bornemissza Anna, aki kardos asszony valamás különben, s kicsibe múlt, hogy egyszer meg nem főzőkanalazta magát a török császárt is. De ilyen borúsnak rég nem látta az ura homlokát, s maga is megszeppent. Akire pedig pisszegett, az nem volt más, mint a kis erdélyi fejedelemfi, Apafi Mihályka. Csintalan kislegény volt a herceg, eleven, mint a kéneső, fürge, mint a gyík. Nagy, szelíd, barna szeme volt, mint az őzikének, de tele vidámsággal és pajkossággal. Érezte, hogy ő a legnagyobb úr a háznál, s bizony oda se nézett az apja haragos kedvének. Azzal mulatta magát, hogy a kettévágott gránátalma sikamlós magját hüvelykújja meg a mutató ujja közé szorította, s célba vette vele, hol az egyik, hol a másik szitári fiút, akik fölszolgáltak az asztal körül a fejedelmi családnak. El is találta, hol a szemét, hol az orrát az ártatlan golyóval a pajtásainak. Akkor aztán olyanokat sikoltott örömében, hogy az ajtónálló is csikorgatta bele a fogát. Integetett a fejedelem asszony, s meg-megrántotta az asztal alatt Mihályka bársony dolmánykáját. Nem ért az annak semmit, hanem mikor a fejedelem asszony egyre összébb ráncolt szemöldökkel jelentgette, hogy milyen rossz kedve van a fejedelemnek, kapta magát a kis herceg, s egy gránátalma maggal úgy odatalált a homloka közepére Apafi Mihálynak, hogy csak úgy koppant. Olyan csend lett, hogy a tornácról behallatszott a légydongás. Még Szitári Tamás is elfehéredett az ijegységtől. Bezzeg nem ijedt meg a kis herceg. Mire az apja körülnézett, már akkor ott ült az ölében, s vékony kis kezével végig-végig cirógatta az édesapja deresedő szakállát. Ne haragudjál, édes jó apám uram, csak ezt a csúnya ráncot akartam elkergetni a homlokodról. s abban a percben az a csúnya ránc csak ugyan elsimult a fejedelem homlokán. Nem volt már haragos, inkább csak szomorú. Szeliden simogatta meg a kis apafi gesztenyés bodor fürtjeit. Te miattad volt ott az a ránc, édes kicsi fiam. Rosszat álmodtam rólad az éjszaka. Mit álmodtál, lelkem jó apám? Tán nem akart a kislovam szénát enni álmodban? A fejedelem már mosolygott is. Még annál is rosszabb álmom volt, édes cselédem. Odakint vadászgattam veled az erdőszélben, sütött a nap kegyetlen, el is fáradtam a szarvas hajszolásban, szinte szédelegtem a melegtől. Elnyomondom magamban, mi nehezet érzek magamon. Akkor veszem észre, hogy fönt felejtettem a fejemen a nyusztprémes fejedelmi süveget. Nosza, leveszem a süveget, hogy majd a te fejedre teszem. Már kinyújtom a kezem, mikor egyszerre csak lecsap az égből egy sebes szárnyú sólyom madár, kiszakítja a csőrével a kezemből a süveget, s úgy elcsattog vele, hogy még most is borzadok bele. Rosszat jelentesz, fiam, rosszat. Valami rossz szerzet leskelődik a fejedelemségünk után. Világ életében mindig attól rettegett jó apafi Mihály, hogy ki akarják alóla rántani a fejedelmi trónust. Ő magáért már nem bánta volna. De mi lesz akkor a szegény kis herceggel? A szegény kis herceg azonban éppen nem találta ezt az álmot valami rettentőnek. Mindössze a kis piros száját biggyeztette el. Te benned volt a hiba, apám uram. Ha már vadászni voltunk álmodban, miért nem hívtad ki velünk a szitári gyerekeket is? Tamás majd lelőtte volna a sólymot. Ugye, Tamás? Lelőtted volna azt a rabló madarat. Szitári Tamás féltérdre ereszkedett a fejedelemfi széke előtt, s megcsókolta az egyik kezét, Ádámka a másikat. A kis herceg meg átfogta a két fiú nyakát, s biztatva csacsogta az édesapjának. Ne félts te engem, apám uram, míg ilyen jó két pajtásom van, mint a Tamás meg az Ádámka. Öröm volt látni a három gyereket így összeölelkezve, s a fejedelemnek csak ugyan elszállt minden aggodalma. Gyengét szeretettel összekoccantotta a három szép fejet. Menjetek játszani, mókuskák, a kertbe. Nézzétek meg, hagyott-e még csengettyűkörtét az öreg fán a sárga rikó. Második fejezet. A basa sólyma. Nem is volt egészen bolondság, amit a fejedelem álmodott. Olyan világ járt akkor szép Erdélyországban, hogy mikor este lefeküdt a fejedelem, sose tudhatta bizonyosan, hogy fejedelem lesz-e még reggel, mire felébred. A német volt annak a megmondhatója, meg a török. Hol az egyik, hol a másik ültetett gazdát az erdélyi fejedelmi székbe, s akit az egyik beleültetett, azt a másik letaszította. Apafi Mihály uram a török árnyékában nyugodott. De bizony gonosz nyugalom is volt az, mint mikor valami szegény kis bokor megbújik a terebéfa tövében, aki nem ereszti ugyan hozzá a szelet, de elfogja tőle a napot is. Ha híre szalad, hogy gyülekeznek a német hadak az ország szélén, hol az egyik, hol a másik török basa sietett fölbátorítani apafit. Sose félj te, jámbor fejedelem, majd ellátjuk mi a németnek a baját. Te csak oltogasd szép bátorságosan a rózsafáidat a görbe kertészbicskáddal. A kartforgatást csak bízd mireánk. Mikor aztán a németnek a hátát végig cirogatták a karddal a basa urak, akkor az apafi óra alatt hadonáztak vele. No most már tedd le a kertészbicskádat, jámbor fejedelem, s vedd elő az ország pénzes ládájának a kulcsát. Mert azt csak nem kívánhatjátok, hogy ingyen hajkurásszuk a németet ebben a nagy melegben. Az ország ládájának meg olyan rossz természete volt, hogy fenékig is kotorázhatott benne az ember, mégis üresen húzta ki a kezét. Olyankor aztán azt mondta a török, se baj, fejedelem, majd találunk mi magunknak valót ebben a szép országban. Akkor aztán végigrabolta a török az országot szép barátságosan Brassótól Kolozsvárig, Nem volt válogatós, ha pénzt nem talált, elhajtotta a barmot, s hogy olyan is legyen, aki vigyázzon rá, 10 000-rével vitte rabszolgának a székelyt meg a szászt. S hogy ne sajnálja otthagyni üres, kifosztott hajlékát az Isten adta nép. Fölgyújtották a falvakat, városokat egymás után, úgyhogy kormos lett bele az ég Erdély fölött. Hát ilyen gonosz mulatság volt az a török barátság háborús időben. De nem voltam különb a békességes időse, mert volt esze a töröknek, hogy az ilyen nagy garázdálkodások után csendességben maradjon egy kicsit, addig, míg összeszedi magát a nyomorult ország, míg fölépítik a leégett városokat, míg a kövér gulya nevelkedik a letiport legelőkön, míg betakarítják az új gabonát. Így békesség idején megint más mulatságot eszeltek ki maguknak a basaurak. Szépen tiszteltetem a fejedelmet, holtig való jó barátjává tenne, ha kisegítene egy kis apró pénzzel, üzente a temesvári basa. A jenői basának meg az volt a panasza, hogy az ő környékükön nem tudnak takaros csizmát szabni a vargák a török katonáknak. Nagyon örülne tehát, ha a fejedelem küldene neki vagy 100 vargát, de mindjárt vigyék magukkal a csizmának való bőrt is, legalkalmasabb lészen pedig azt borjú képében elhajtani. A lippai basa már sokkal emberségesebb férfiú volt, az világért se fosztotta volna ki ilyen nyilvánosan a fejedelmet. Hanem küldött neki egy rozsdás gírbe-gúrba kardot, s amellé ilyen üzenetet. A kegyelmes basa tudja, hogy a nagyságos fejedelem mennyire élhal a régiségekért, azért küldi neki szíves barátsággal ezt az öreg kardot, amivel Attila hadakozott valamikor. Testvérek között is megérne 1000 aranyat, de a fejedelemtől nem kér érte a basa többet, csak 500-at, meg egy hátas lovat. A fejedelem pedig noha tudván tudta, hogy az az ócska vas vadonatúj korában sem ért 5 garast, sietett elküldeni az árát a kegyelmes basának, s még meg is köszönte a nagy jó akaratát, ám bátor, üzente a követtől, egész padlásra való Attila kardot vétettek már vele a basa urak. De történt ennél még cifrább dolog is, éppen aznap pedig, mikor olyan rosszat álmodott a fejedelem. Míg fölsekelt az asztal mellől, mikor nagy ijetten esik be az ajtón Buzát Gáspár, a sárvári kapitány. Nagyságos uram, követ érkezett a váradi basától, a váradi basától érkezett követ, nagyságos uram! Az a szép szokása volt a jó Buzát Gáspárnak, hogy minden mondatát megkettőztette, mintha nagy örömet elt volna a maga hangjában. Pedig a fejedelem első hallásra is kiérezte a hírből a veszedelmet. Úgy, tá már megint elveszejtette Attila a kardját. Vezettesse kegyelmed a követet a tanácsterembe. Magam is mindjárt ott leszek. Ment is a fejedelem, csak éppen a kardját kötötte fel, de nem az Attila félét, hanem fényes Dömöcki acélpengét, amivel rá lehetne ijeszteni a pogányra, ha úgy kívánná a szükség. Mert nagy elbizakodottságában néha olyan arcátlanul feleseltem egyik-másik török követ Erdély fejedelmével, hogy kikívánkozott a kardja a hüvelyéből. No, a váradi basa követen nagyon emberségtudó szerzet volt. Ahogy apafi belépett a tanácsterembe, a követ mindjárt hasra vágta magát, s úgy csúszott a fejedelem elé, mint valami nagy teknős béka. S mikor odaért elé, nagy fekete kezével elkezdett a fejedelem lába után kapkodni. Mit akarsz, atyám fia? Hüledezett apafi. Csak nem akarsz a lábamba harapni. Esze ágába se volt az a jámbornak, csak azon mesterkedett, hogy dughatná turbános fejét a fejedelem talpa alá. Mikor aztán elérte célját, akkor megszólalt nagy alázatosan. Tündöklő ábrázatú fejedelem, hatalmas császárom szeme fénye, haragos tekintetű oroszlán. Engedd meg, hogy a te alázatos szolgád Cselebibék talpad alatt nyugtathassa hitvány fejét. A tündöklő ábrázatú fejedelem majd sóbálványá változott szegény, sose látott még ő ilyen alázatos török követet. Aztán, hogy ő haragos tekintetű oroszlán volna, örvendezve emelte föl a törököt a földről. Miben lehetünk a segítségedre, emberséges Cselebibék? Ó, kegyelmes uram, világnak ékessége, jajgatott a török, kimondhatatlan kár érte az én uramat, parancsolómat, a páratlan vitésségű hajdárbasát. Tegnap előtt elszökött a sólyom madara, akivel vadászni szokott járni. A sólyom madara, rezzent össze a fejedelem. Eszébe jutott az álma arról a másik sólyomról, amelyik a fejedelmi süvegét elrabolta. Igen, a legkedvesebb sólyma, s a bölcs Musztafa, a váradi basa udvari tudósa azt olvasta ki a csillagok járásából, hogy az álnok sólyom ide szökött Kolozsvárra. Az bizony megtörténhetett, hagyta rá apafi. Jól mondod, kimondhatatlan bölcsességű fejedelem, éppen ezért arra kéred hajdárbasa, kerestesd meg az ő kedves sólyom madarát, és ne terheltessél neki visszaküldeni. Hogyne, készségeskedett a fejedelem. Mindjárt szétszalajtom a sólyom után az udvari vadászokat. Nyugtasd meg a basát, jó ember, holnap ilyenkor otthon lesz a sólyma. Egyik sólyom olyan, mint a másik sólyom, gondolta magában apafi. S ha egyéb kívánsága nincs a váradi basának, kaphat sólymot egész erdőre valót. És ez a gondolat olyan jó kedvre derítette, hogy egész az ajtóig kísérte a hajlongó követet, s már azon gondolkozott, hogy tán valamivel meg is kellene ajándékozni a nagy tisztesség tudásért, mikor a követ egyszerre elvigyorogta magát. Azám! Majd el is felejtettem mondani, hogy a basa sólymának aranyos volt a szárnya. Ezt jól eszedbe vedd, uram. Azzal kitotyogott az ajtón, a fejedelem pedig haragosan csengette be a főtanácsosát, Teleki Mihály uramat. Nézze már, kegyelmed, micsoda gonosz tréfát űz velünk megint ez a tarka hitű hajdárbasa. Olyan sólymot kerestett rajtam, aminek aranyos a szárnya. Mit gondol, kegyelmed? Futja-e a láda fia? Benne van az a vadonatúj verettű 200 arany, amit tegnap szállítottak be mutatóba Zalatnáról. Elég lesz az éhét elverni annak a telhetetlen pogánynak. Elégnek elég lesz, sóhajtott a fejedelem, de nagyon sajnálom azokat a szép új aranyakat. Sose sajnálja, nagyságos uram, vigasztalta Teleki. Úgyis egy kis hiba esett azokon a pénzeken. Nagyságodnak a képe volna rájuk verve, de a pénzverő kifelejtette róla a bajuszt. Ezen aztán elmosolyogta magát a fejedelem is, s már egész neki vidámodva kérdezte. Aztán kitől küldenénk el azt az aranyszárnyú madarat? Szitári Kristóf uram lesz arra a legalkalmasabb ember. Ügyes is, hűséges is, háládatos is nagyságot hoz, amiért a két fiát idevette maga mellé. Nosza, szaladjon hát valaki Szitári Kristóf uramért a Cseperke utcába. Mire Szitári Kristófot előhívták, akkora már ott tollászkodott a fejedelem karján egy betanított vadászsólyom. Teleki uram meg a szárnya alatt motoszkált a madárnak. No, Szitári uram, látott-e már aranyos szárnyú sólyomot? Kérdezte a fejedelem, mert kelmed már csak világlátott ember. Olyant azért mégse láttam, nagyságos fejedelem. No, most lesz része benne, mondta Teleki, és elővett két kis selyemerszényt. Ebben az erszényben 100 arany van, emebben is annyi, s ezeket ide kötöm a madár szárnya alá. Hát ilyen az aranyszárnyú sólyom. S ezt viszik elmet hajdárbasának nagyváradra, ebben a drótkalitkában. Mégpedig ma, uram teremtőm, de mindjárt, tette hozzá a fejedelem. Boldog vagyok, ha nagyságot szolgálatára állhatok, hajtotta meg magát Szitári. Csak arra kérnék engedelmet, hogy előbb búcsút vehessek a két fiamtól. Sose búcsúzkodjál, barátom, nyújtotta kezét a fejedelem, mert az is időbe kerül, s attól tartok, meggondolja magát a török, és sólyom helyett majd gólyát keres rajtunk. Annak pedig akkora szárnya van, hogy egy mázsa aranyjal se lehet kibélelni. Szitári Kristóf a kezébe vette a kalitkát, és szomorodott szívvel indult kifelé. Bántotta, hogy meg sem ölelheti a két fiát, pedig hiába az ajándék. Aki a törökhöz viszi a fejét, sose tudhatja, hogy visszahozza-e. Valami ilyesfélét gondolhatott a fejedelem is, mert utána kiáltott Szitárinak. Tudod mit, Kristóf? Kísérjen el egy darabon a két fiad is. Reggelre aztán hazalovagolhatnak.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, halható változata.

0: Az elmúlt percekben hangos könyvtárovatunkban Móra Ferenc Rab ember fiai című művének első két fejezetét hallhatták. Utána pedig Győri Márti énekelt. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott rádióhallgatókat kedden, május 19-én déli magazin műsorunk harmadik órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Páskándi Géza erdélyi magyar író, költő, esszéíró, drámaíró és publicista tollából származik, és így hangzik. Az igazi verses könyvet épp olyan izgalommal lehet olvasni, mint egy bűnügyi regényt. A bűnügyi regényben a tettest fogják meg, az igazi verses könyvben a lélek legmélyét érjük tetten. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hír csendül. Ezután versrovatunkban Vas Albert Látható az Isten című versét hallgathatják meg. Végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perctől. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 14 óra. Most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Grindeanu szerint a Szociáldemokrata párt összetudna gyűjteni egy parlamenti többséget, de az nem felelne meg az államfő követelményeinek. Újabb orosz támadás a határ közelében. Romániában légiriadó lépett életbe. Grindeanu számít az RMDS támogatására, ha a Szociáldemokrata párt kisebbségi kormányt alakít. Imákat és reményt visznek a szűzanyához. Útnak indultak a Maros megyei lovasdarándokok. Kolozsváron ma felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Zorin Grindeanu szociáldemokrata elnök tegnap este kijelentette, a kotrocsenyi konzultáción azt mondta Nikus Ordán államfőnek, hogy pártja végül is össze tud gyűjteni egy többséget a parlamentben, de ez a többség nem felelne meg az államfő által támasztott követelményeknek. A Romániá TV-nek nyilatkozó Grindeanutól azt kérdezték, hogy az államelnök felkérte-e a szociáldemokratákat parlamenti többség kialakítására. Azt mondtuk neki, hogy végül is össze tudunk gyűjteni egy többséget a parlamentben, hogy kormányt tudunk alakítani. Ezt bizonyítja, hogy 281 szavazatot gyűjtöttünk össze Ilija Bolozsán leváltásához, miközben a szükséges szavazatszám 233 volt. Csak hogy ez a többség nem felelne meg az általa támasztott követelményeknek, válaszolta a Szociáldemokrata párt elnöke. Véleménye szerint a kormányalakítási lehetőségük száma nagyon lecsökkent, tekintve, hogy a PESZEDE nem lép koalícióra a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, és ez utóbbi is kijelentette, hogy nem fog megszavazni egy olyan kormányt, amelynek nem része. Nikus Ordán államfő tegnap konzultált a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Ma hajnalban az orosz erők újabb dróntámadás sorozatot hajtottak végre ukrajnai civil és infrastrukturális célpontok ellen, Románia folyami határának közelében, Tulcsa megye térségében, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Két F-16 Fighting Falcon típusú harci repülőgép szállt fel körülbelül hajnali 1 óra 45 perckor a 86-os Fetesti légibázis repülőteréről a légtérrendészeti szolgálat keretében, idézi a minisztérium közleményét az Agerpress hírügynökség. Az Országos Katonai Parancsnoki Központ értesítette az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőséget a Tulcsa megyei északi részén szükségessé vált lakossági riasztási intézkedésekről. Ennek nyomán 2 óra 5 perckor Roalert figyelmeztető üzenetet küldtek ki. A földi radarok egy dróncsoport mozgását követték nyomon, amely az ukrajnai Izmail folyami kikötő ellen hajtott végre támadást. A román légtérben ugyanakkor nem észleltek radarjeleket. A légiriadót 2 óra 57 perckor fújták le. A minisztérium hozzátette, a NATO szövetségeseket valós időben tájékoztatják a támadások nyomán kialakuló helyzetről, és folyamatos kapcsolatban állnak velük. Zorin Grindeanu a kormányból kilépett, majd azt a Románok Egyesüléséért Szövetség támogatásával bizalmatlansági indítvány révén megbuktató szociáldemokrata párt elnöke számít arra, hogy az RMDS támogatna egy kisebbségi PESZEDE kormányt. Erről Grindeanu tegnap este beszélt a Romániá TV-nek nyilatkozva, az államfő és a pártok közötti, a lehetséges kormányalakítási forgatókönyvekről folytatott tegnapi egyeztetéseket követően. Közölte ugyanakkor, hogy nem koalícióról lenne szó a két alakulat között. Arra a kérdésre, hogy PESZED RMDSZ kisebbségi kormányról van-e szó, vagy csak PESZED-éről, a szociáldemokrata pártelnök kifejtette, PESZED és irányítású kisebbségi kormányról van szó, ami nem feltétlenül első opció a PESZED számára, de nem futamodnának meg egy ilyen forgatókönyv elől. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az egyeztetéseket követően eközben arra a kérdésre, hogy fontolóra veszi-e a PESZED és az RMDSZ közötti koalíciót, így válaszolt: ma nincs ilyen lehetőség. Kelemen azt is kijelentette, hogy jelenleg nem zajlanak tárgyalások egy esetleges kisebbségi kormányról. Tamási Zsolt, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum igazgatója vezetésével, Szent Fohásszal a szívükben és imaszalagok oltalmában indultak útnak a Maros megyei lovas zarándokok a csíksomjói szűzanyához. A haraszkerék főterén összegyűlt hívek, valamint az imaszalagokat elhelyező közösségi küldöttek ünnepélyes keretek között búcsúztatták az zarándokokat. A lovas zarándoklatot az Erdélyi Mária út szervezői és a harasztkeréki Varázspatkó lovarda szervezi. A kezdeményezés immár több mint egy évtizede kapcsolja össze a Maros megyei közösségeket a csíksomjói búcsúval. A zarándokok ezúttal is magukkal vitték a települések, egyházi közösségek, intézmények és civil szervezetek imaszalagjait, amelyekre imák, gondolatok és hálaüzenetek kerültek fel. Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke szerint a mai bizonytalan és feszültségekkel terhelt időszakban különösen fontos a lelki kapaszkodó, amelyet a csíksomjói búcsú jelent a magyarság számára. Megerősít hitünkben, reményt ad, és újra meg újra megtapasztalhatjuk a közösség megtartó erejét, fogalmazott. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ézsaiás próféta könyvének 64. részének 7. verse.

0: Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 9. részének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: hangolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Vas Albert, látható az Isten. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, borban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, ki meglátásra vak, s szeme elé a fénykor látja nőtt. Az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon.

0: Versrovatunkban Vas Albert látható az Isten című versét hallhatták, majd Ludwig van Beethoven. Versrovatunkban Vas Albert látható az Isten című versét hallhatták, majd Ludwig van Beethoven Moonlight című zongora darabja csendült fel. A következőkben keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai műsorunk elején a Rómabeliekhez jött levél 8. fejezetének 12-től 17-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete. Az ige magyarázatot Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül hallhatjuk. Ezt követően a Hitmozsák című sorozatunkban a gyermekkori emlékeket idézzük fel mai meghívottunk Kovács Ágnes, aki a kommunizmus éveiben vallásos nevelés nélkül nőtt fel, mégis egy mély gyermekkori istenélmény vált számára meghatározóvá, amelyhez az évek során újra és újra visszatért. Tartsanak velünk, és kezdjük el mai közös elmélyülésünket Isten üzenetével, az ő igéjével.

Áldást, békességet kívánok! Sok szeretettel, Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási, református lelkész vagyok. Kívánom, hogy egyszer tehessetek egy kirándulást Békés Szent Andrásra, vasárnap 9 órakor kezdődik az istentiszteletünk, de addig is örülök, hogy most Isten igéjét hozhatom közel hozzátok a rádió segítségével. Figyeljünk Isten igéjére Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 8. rész mára rendelt ige szakaszát olvasom, a 12-től a 17. versig. Ha valaki már ezt olvasta, nagyon örülök neki, mert ez jelzi, hogy bibelolvasó ember, és ha valaki még nem, hát így is jó lesz csak hallgatni, de bátorítok mindenkit, hogy legyünk minden nap bibliaolvasó emberek, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, nem csak fizikai táplálékra van szükségünk, hanem lelki táplálékra, és a legjobb lelki táplálék pedig Isten szava, Isten igéje. Így szól Pál apostolnak a levele mára rendelt ige szakasz szerint. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya! Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. A mai ige szakaszból ezt a fogalmat szeretném kiemelni, fiúság. Gondoltál-e magadra már úgy, hogy te Isten gyermeke vagy? Hiszen Pál apostol, amikor az Isten

fiúságról beszél, hogy mi Isten fiai vagyunk, akkor ez természetesen a fiúkra, lányokra, férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik. Amit Pál apostol rögtön megemlít, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét. Tehát ez a csodálatos, hogy Isten félelem nélküli életet akar nekünk. Mennyire van tele az életed félelemmel? A szolgák sokszor félnek, hogy vajon nem lesznek-e megbüntetve, nem lesznek-e elbocsátva. A gyermek tudja, hogy akárhogy is végzi a dolgát, de a szülői mindig szeretik. Én is így vagyok. Ha olyat tesznek a gyermekeim, ami nem tetszik, vagy amiért szomorkodok, vagy mérges vagyok, de akkor is szeretem őket, és semmi nem választhat el minket a szeretetben. Ugyanígy vagyunk Istennel is. Semmi nem szakadhat el bennünket Isten szeretetétől, Jézus Krisztus által. Éppen ezért Isten nem félelemmel terhelt, hanem egy felszabadult életre hívott el téged. Ez aranyozza be a napot további részét. Utána pedig Isten arról szól, hogy egy közvetlen kapcsolatra hívott bennünket Istennel. Ugye egy kisgyermek, hogyha akármilyen nagy pozícióban van az édesapja, nem kell, hogy engedélyeket kérjen, meg külön bebocsátatást, hanem odaszalad és megöleli. Ugye a Pál apostol bibliai korában, hogyha egy kisgyerek önfeledten odaszaladt az édesapjához, akkor azt mondta, hogy abbá, ami azt jelenti, hogy atya. Ma, ha egy magyar kisfiú odaszalad az édesapjához, akkor vagy azt mondja, hogy apuci, vagy apu, vagy apukám, vagy édesapa, ahogy éppen nevelődött. Tudsz-e ilyen felszabadultsággal gondolni Istenre? Hiszen Isten erre hívott. Ő azt szeretné, hogy ilyen felszabadult, közvetlen érzéssel fordulj hozzá imádságban. Ugyanakkor hatalmas gazdagságot kaptunk. Arról szól az ige, hogy ha valóban Isten gyermekei vagyunk, már pedig a Szentlélek erről tanúskodik, akkor mi örökösök vagyunk, örökösei Istennek, örököstársai Krisztusnak. Micsoda csodálatos dolog, hogyha valaki örököl egy nagy kincset. De a mennyországhoz hasonló nagy kincs a földön nincs. Gondoltál-e arra, hogy te a mennyország kincsét örökölted, érdemtelenül mindannyian, mert Jézus Krisztus az életét adta értünk, és Isten lehetővé tette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bűnbocsánatot kaptunk, és örökséget a megszenteltek között. Hát ha ekkora örökséget kaptunk a mennyországban, akkor eltörpülnek és elhalványodnak a földi problémák. Van ugyan szenvedés, ami ér bennünket a földön, de azt mondja az ige bátorításképpen, ha Krisztussal együtt szenvedünk, ha azért szenvedünk, mert Krisztushoz tartozunk, őt követjük, és ezért érnek bennünket nehézségek, vele együtt meg is dicsőlünk. Micsoda csodálatos ígéretek ezek. Erre az Isten fiúságra, erre az Isten gyermeki létre hívott el téged, ma is az Úr. Ebben erősítsen, és ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy te szerető, jó mennyei atya vagy. Köszönjük azt akarod, hogy közvetlenül szóljunk hozzád a kisgyermek felszabadultságával, ezért kérjük a te drága szentelkedet, hogy így tudjunk közelíteni hozzád, és kérjük azt, hogy minden félelmet űz ki a szívünkből, hiszen te nem félelemmel terhelt életet, hanem egy felszabadult életet akarsz nekünk adni. Köszönjük azt is, hogy örökös társai vagyunk Krisztusban, a megszentelteknek, köszönjük ezt a hatalmas kincset, amelyet érdemtelenül kaptunk. És köszönjük azt is, hogyha vannak nehézségek, amelyet Krisztus követésekor át kell élnünk, de vele együtt meg is fogunk dicsőlni. Dicsőség legyen neked ezért, és miközben magunkért imádkozunk, közben járunk a sok szenvedő emberért, enyhíts fájdalmukon, háborúságban vagy keresztény üldözésben szenvedőkön. Amen.

Az elmúlt percekben az ige magyarázatot Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül hallottuk. Isten üzenete a rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének 12-től 17-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk.

Műsorunkat a Hitmozsák sorozattal folytatjuk, amelyben Kovács Ágnessel Pilbát Kincső rádiunk munkatársa beszélgetett. Kovács Ágnes az interjúban mesél arról, hogyan alakult az Istenhez való viszonya az évek során, és fény derül arra is, miért éppen Jónás proféta története a legkedvesebb bibliai részlete, amelyben saját életének küzdelmeire és belső útkereséseire ismer rá. Következzen, hallgassák meg a beszélgetést.

0: A hithez kapcsolódó gyermekkori emlékeket ezúttal Kovács Ágnes pszichiáterrel idézzük fel.
1: Hogyan került ön kapcsolatba Istennel? Mi a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez, akár egy templomhoz kapcsolódik?
2: Ugye az én gyerekkorom nagy része a kommunizmus éveiben telt, úgyhogy vallásóráink nem voltak, templomba járó emberek nem voltunk, mint család. Talán a nagyanyáim, a szüleim, imáim, amik úgy egy picit fel tudták villantani nekem Istent. Kisiskolás koromban volt nekem egy Isten élményem, tehát valahogy a számomra egy

0: bizonyosság volt Isten létezéséről. Azt el kell azért mondjam, hogy azért, ahogy nőttem, rengetegszer csalódtam Istenben, meg hát ugye Isten nem felelt meg az akkori elvárásaimnak, ezért így az idők folyamán azt a történetet úgy ezerszer is darabjaira szedtem, meg mondhatom, kihullattam belőle teljesen Istent, vagy aztán ismét visszafalasztam belé, de hogy mindenképp van egy történetem, amelyik állandóan változó formában, de elkísért úgy végig az utamon, egész mostanig. Ugye, hogy a memóriánk is szelektív, és már nem is biztos, hogy ugyanaz a történet él bennem, amit akkor megéltem, de hogy ez így változik ugyanúgy, mint az Istenhez való viszonyulásom, de hogy mindig erőt tudok azért meríteni belőle. Talán ez volt a legfontosabb a gyerekkori emlék, élmény, ez a saját Isten megtapasztalás.
1: Fel tudja idézni pontosan, konkrétan azt, hogy mi volt ez az élmény?
0: Valamilyen nagyon nehéz gyerekkori helyzetbe kerültem egy adott időpontban, és akkor így kifantáziáltam, hogy mi lenne az egyetlen lehetőség, ami engem úgy abból a helyzetből kisegítene. Ugye egy kisgyerek nagyon megrémül, ha valami nagy baj történik az életében, valami nagy bajt csinál. Nem volt ez olyan nagy probléma, hát valami csintevés volt, és akkor valami olyasmi romlott el, ami szüleimnek nagy érték volt. És akkor így kifantáziáltam, hogy mi lenne az egyetlen lehetőség, ahogy ez a helyzet megoldható lenne, de hát az egész olyan volt, mint egy ilyen mese. Tehát valószerűtlen, hogy az úgy bekövetkezzen, és végül az pont úgy bekövetkezett, ahogy kifantáziáltam, és nyilván amiközben így fantáziáltam, hogy jaj, Úristenem, hát add, hogy ez így legyen. Azért ugye az imákból ismertem, hogy van egy Isten, egy csodatevő, mint a mesékben, és hát ez úgy történt. Hát mondom, nyilván utána azért meg lehetett volna magyarázni másképp is, de gyerek fejjel, és most is úgy szeretek ebbe megkapaszkodni, hogy azt a rémült gyereket azt valóban meghallgatta Isten.
1: És volt egy vizuális elképzelése gyerekként arról, hogy Isten hogyan néz ki?
0: Nem. Én azt gondolom, nem az a típusú gyerek voltam, aki szerettem begyümöszölni itt sémába vagy skatujába Istent. Ezért nem szerettem a KT órákat sem, mert én azt gondolom, hogy úgy ott be kellett magolni a KT-t, mint egy iskolai tantárgyal, tehát Istent egy kötelező tudássá tették, holott egész más kellett volna legyen, hogy lehetőség, megismerhetőség, rácsodálkozás, vágyakozás, tehát hogy pont Istennek az egyedisége, a szépsége, a transzcendens voltát veszi el az, ha így formát, képet kap. Nem. Tehát, hogy ez egy teljesen dinamikus, állandóan változó valami volt bennem, egy megfoghatatlan, kiábrázolhatatlan, nem is akartam kiábrázolni. Tehát, hogy a hozzávaló viszonyom volt a lényeg, nem hogy képet kapjon most a fejemben.
1: Nem nagyon voltak vallásórák, azt tudom, de nem tudom, hogy valamennyire mégis ebbe volt a része, élménye, mert a következő kérdésem az lenne, ha becsukja a szemét és egy gyermekkori vallásórára gondol, akkor mi az az első illat, hang vagy tárgy, érzés, ami eszébe jut így rögtön?
0: Vallásóra nem volt, ugye a KT órák voltak, esetleg gitárhang, ami úgy jó volt, ami úgy szokatlan volt. Már nem is tudom, valami nagy ifis gitározott. Inkább egy-egy bibliai történetnek ugye a hangja képződött le a fejemben, tehát nem maga a vallásóra vagy KT óra, hanem történetek kaptak bennem hangot, vagy köthetők hanghoz, illathoz nem, az nem az én világom az illat, a hangok, a szavak, a vizuális képek. Hogy mondom, így inkább történetek, bibliai történetek, maguk a KT órák, azok nem voltak olyan jó élmények, hogy azok kapjanak így. Legalábbis nem maradt meg ilyet, én képez bennem.
1: És éppen a bibliai történetekre vonatkozik a következő kérdésem, hogy volt-e egy olyan történet, ami akkor így meseként hatott gyerekként önben, de akár mára iránytűvé vált az életében, a szakmai életében, vagy a személyes életében?
0: Hát a kedvenc történetem az a Jónás próféta története. Én azt gondolom, hogy ezeket a nagyon eszményi figurákat, mint például Jób, na hát én ezekkel nagyon nem tudtam mit kezdeni, nem éreztem sem életszerűnek, sem életszagúnak. Jónás annál inkább, tehát én azt gondolom, hogy ő egy nagyon emberi, a lázadások, a kis hitűség, az Isten, a

0: akaratának a megkérdőjelezése, ez nagyon rám vallott, úgyhogy nagyon tudtam azonosulni vele. A mai napig azt gondolom, hogy ez egy ilyen ciklikusan ismétlődő dolog, hogy menekülünk Isten elől, aztán ránk talál, aztán kezdünk, vagy nem kezdünk valamit azzal a feladattal, amit ránk bíz, aztán számon kérjük, aztán kiábrándulunk, újra menekülünk, újra ránk talál, tehát hogy nem csak naponkénti harc, hanem nyilván, ahogy mondtam, ez egy ilyen ismétlődő, legalábbis a magam életére nézve ez így egy mókuskerék, ahol egyrészt szaladnék, menekülnék, és mégis a folytonos megragadottságom is jelen van, úgyhogy nem tudok, meg remélem nem is akarok már úgy szabadulni Isten markából, de hogy ez a kétkedés, meg megkapaszkodás, meg rádöbbenés tényleg az elhivatottságra, meg a rukkapálás ellene. Ebbe tudok megkapaszkodni, hogyha én épp menekülőbe vagyok is, lehet, hogy nem is tudom, lehet, hogy nem is tudatosan, de mégis távolodok tőle, vagy menekülök, de hogy még tart a kegyelmi idő, és remélem, hogy amit el kell végezni, azt az Úr valamiképp elvégzi bennem, hogy megtalál, és kiszed a cedgyomrából, az elszáradt töklevelek alól, ahogy Jónás prófétát ott, ez az én reménységem.
1: És ha beülhetne a mai tizenévesek közé a padba, akkor mit mondana, mire figyeljenek vallás órán?
0: Mindenképp lássanak túl ezeken a sablonos kérdéseken és válaszokon. Nagyon nehéz megmondani, hogy mire figyeljenek, mert nagyon más a mai fiatal. Nyilván hát 10000-szer több inger éri naponta az agyát, mint annak idején a miénket, és egészen másfajta tudása van az életről, mint nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy inkább egy picit a megállásra figyelni, hogy helyet adni annak, hogy egy szó úgy megérintsen, hogy megpróbálni ne úgy figyelni Istenre, mint a minket körülvevő egyéb valóságokra, sokkal nagyobb jelenléttel. Talán ezt tudnám mondani, ezt a jelenlétet, mert ugye ez a napjaink veszélye, hogy megyünk és csináljuk, és közben nem vagyunk jelen abban, amit csinálunk, mert ezer dolog hív egyszerre, megélni azokat a szavakat, forgatni magunkban, picit megnézni, hogy hogyan hat ránk, hogyan is tudunk ahhoz viszonyulni, mit is tudunk vele

Ár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Híreink először címszavakban. Grindeanu szerint a szociáldemokrata párt összetudna gyűjteni egy parlamenti többséget, de az nem felelne meg az államfő követelményeinek. Újabb orosz támadás a határ közelében. Romániában légiriadó lépett életbe. Grindeanu számít az RMDS támogatására, ha a szociáldemokrata párt kisebbségi kormányt alakít. Imákat és reményt visznek a szűzanyához. Útnak indultak a Maros megyei lovaszarándokok. Kolozsváron ma felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Zorin Grindeanu szociáldemokrata elnök tegnap este kijelentette, a kotrocsenyi konzultáción azt mondta Nikus Ordán államfőnek, hogy pártja végül is össze tud gyűjteni egy többséget a parlamentben, de ez a többség nem felelne meg az államfő által támasztott követelményeknek. A Románia TV-nek nyilatkozó Grindeanutól azt kérdezték, hogy az államelnök felkérte-e a szociáldemokratákat parlamenti többség kialakítására. Azt mondtuk neki, hogy végül is össze tudunk gyűjteni egy többséget a parlamentben, hogy kormányt tudunk alakítani. Ezt bizonyítja, hogy 281 szavazatot gyűjtöttünk össze Ilija Bolozsán leváltásához, miközben a szükséges szavazatszám 233 volt. Csak hogy ez a többség nem felelne meg az általa támasztott követelményeknek, válaszolta a szociáldemokrata párt elnöke. Véleménye szerint a kormányalakítási lehetőségük száma nagyon lecsökkent, tekintve, hogy a PESZEDE nem lép koalícióra a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, és ez utóbbi is kijelentette, hogy nem fog megszavazni egy olyan kormányt, amelynek nem része. Nikus Ordán államfő tegnap konzultált a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Ma hajnalban az orosz erők újabb dróntámadás sorozatot hajtottak végre ukrajnai civil és infrastrukturális célpontok ellen, Románia folyami határának közelében, Tulcsa megye térségében, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Két F-16 Fighting Falcon típusú harci repülőgép szállt fel körülbelül hajnali 1 óra 45 perckor a 86-os Fetesti légibázis repülőteréről a légtérrendészeti szolgálat keretében, idézi a minisztérium közleményét az Agerpress hírügynökség. Az Országos Katonai Parancsnoki Központ értesítette az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőséget a Tulcsa megyei északi részén szükségessé vált lakossági riasztási intézkedésekről. Ennek nyomán 2 óra 5 perckor Roalert figyelmeztető üzenetet küldtek ki. A földi radarok egy dróncsoport mozgását követték nyomon, amely az ukrajnai Izmail folyami kikötő ellen hajtott végre támadást. A román légtérben ugyanakkor nem észleltek radarjeleket. A légiriadót 2 óra 57 perckor fújták le. A minisztérium hozzátette, a NATO szövetségeseket valós időben tájékoztatják a támadások nyomán kialakuló helyzetről, és folyamatos kapcsolatban állnak velük. Zorin Grindeanu a kormányból kilépett, majd azt a Románok Egyesüléséért Szövetség támogatásával bizalmatlansági indítvány révén megbuktató szociáldemokrata párt elnöke számít arra, hogy az RMDS támogatna egy kisebbségi PESZEDE kormányt. Erről Grindeanu tegnap este beszélt a Románia TV-nek nyilatkozva, az államfő és a pártok közötti, a lehetséges kormányalakítási forgatókönyvekről folytatott tegnapi egyeztetéseket követően. Közölte ugyanakkor, hogy nem koalícióról lenne szó a két alakulat között. Arra a kérdésre, hogy PESZEDE-RMDS kisebbségi kormányról van-e szó, vagy csak PESZEDÉ-ről, a szociáldemokrata pártelnök kifejtette, PESZEDÉ-s irányítású kisebbségi kormányról van szó, ami nem feltétlenül első opció a PESZEDE számára, de nem futamodnának meg egy ilyen forgatókönyv elől. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke az egyeztetéseket követően eközben arra a kérdésre, hogy fontolóra veszi-e a PESZEDE és az RMDS közötti koalíciót, így válaszolt, ma nincs ilyen lehetőség. Kelemen azt is kijelentette, hogy jelenleg nem zajlanak tárgyalások egy esetleges kisebbségi kormányról. Tamási Zsolt, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum igazgatója vezetésével, szent fohásszal a szívükben és imaszalagok oltalmában indultak útnak a Maros megyei lovaszarándokok a csíksomjói szűzanyához. A harasztkerék főterén összegyűlt hívek, valamint az imaszalagokat elhelyező közösségi küldöttek, ünnepélyes keretek között búcsúztatták az arándokokat. A lovaszarándoklatot az Erdélyi Mária út szervezői és a harasztkeréki Varázspatkó lovarda szervezi. A kezdeményezés immár több mint egy évtizede kapcsolja össze a Maros megyei közösségeket a csíksomjói búcsúval. Az arándokok ezúttal is magukkal vitték a települések, egyházi közösségek, intézmények és civil szervezetek imaszalagjait, amelyekre imák, gondolatok és hálaüzenetek kerültek fel. Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke szerint a mai bizonytalan és feszültségekkel terhelt időszakban különösen fontos a lelki kapaszkodó, amelyet a csíksomlyói búcsú jelent a magyarság számára. Megerősít hitünkben, reményt ad, és újra meg újra megtapasztalhatjuk a közösség megtartó erejét, fogalmazott. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.
2: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
1: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hogyan zajlott a 3 éves konfirmációs képzés a Beregszászi Református gyülekezetben?
8: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és te rád figyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert.
7: Ifjúsági találkozó az Abbaúj Református Egyházmegyében.
9: Nyilván egy ilyen felvirrat nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek.
7: Gimnazista kórus találkozó a Talentum iskolában.
10: Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a

0: kórus életében, és akkor itt a helyben ez így egyszerűbb volt, hogy a református kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. 16 fiatal tett konfirmációi fogadalmat május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmációt több éves felkészítő időszak előzi meg, amely során a fiatalok nem csak a református hit alapjaival ismerkednek meg, hanem közösségi és lelki élményekkel is gazdagodnak. Hogy hogyan épül fel ez a 3 éves képzés, miként lehet megszólítani a mai fiatalokat a hit útján, és hogyan zajlott az ünnepi konfirmáció, arról Margitics János, a beregszászi református gyülekezet ifjúsági lelkipásztora beszél rádiónknak. 16-an konfirmáltak május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmálást egy 3 éves felkészítő konfirmandus képzés előzi meg. Mit kell tudni erről, és hogyan épül fel ez a 3 év?
1: A beregszászi református gyülekezet életében a konfirmációs képzés egy nagyon összetett és hál' Istennek gazdag szolgálati terület. Egy olyan rövid dologgal tudnám érzékeltetni, hogy ez nem csak 3 év volt, hanem sokkal több és sokkal több embernek a ráhatása, hogy nagyjából kiszámoltuk, hogy közel 20 ember van benne abba a szolgálatba, ami egy 9-es osztályt elkísér egészen a konfirmációig. Ez az óvodáskori hittantó kezdve a KT órák megtartásáig, iskolában való hitoktatásig majdnem mindent magába rejt, és talán még azok az önkéntesek meg se jelennek, akik táborokban és különböző más alkalmakon ezekért a fiatalokért dolgoznak. Tehát ez egy nagyon összetett és nagyon sok ember által önként vállalt szolgálati terület, aminek gazdag áldása az, amikor egy ilyen ünnepélyes, szép napon azt látjuk, hogy 16 fiatal, ragyogó tekintettel, hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és egyéb más szavak kimondása mellett elkötelezi magát Jézus Krisztus mellett. És ez a 3 év a képzésünk a vége, ez általában egy lelkipásztor kezelése által egy lelkipásztor kíséri végig a 3 évet, mint a konfirmációs képzésnek a végét, amiben azt látjuk, azt próbáljuk megvizsgálni, hogy mik azok a kérdések, amikre válaszokat adhatunk. Ebben nagyon jó segédanyagaink vannak. A Heidelbergi KT, a második helvét hitvallás, a Szentírást azt mindenek fölötti rétegként tudnám idehozni, és ezekből próbálunk olyan ízelítőket, olyan kis, de nagyon jól érthető tiszta üzeneteket megfogalmazni, amikkel egy mostani fiatal is, azt hiszem, a saját életébe újra fogalmazhat magának nagyon sok helyzetet, például reménytelenség összefüggésébe, vagy egy iskolai élethelyzetet, amiben például az látszik, hogy van az osztályon belül egy irány, ami mindenki által természetes, de Bibliát olvasó embernek, egy KT-ban elmélyülő embernek lehet, hogy kérdései vannak ezzel kapcsolatban, és más utat választana. Tehát a konfirmációs képzés ez nem csak arról szól, és nem csak arra van felhúzva, hogy töltsünk együtt időt, hanem ez a tanítvánnyá válásnak egy nagyon szép időszaka, amikor is ilyen terhelhető, friss, fiatal életek, akikben ott van a potenciál, elsajátítanak egy mélyebb tudást, végig elkíséri őket az útjukon, és ez nem csak a KT-nak a szövege, vagy egy-egy szentírásból megjegyzett történet, hanem ezeknek az összefüggései, ezeknek az életből jövő dolgoknak a mélyebb értelmezései, azok, amik majd a későbbiekben is segítenek elmélyülni, visszatalálni, és benne maradni az Isten szövetségébe.
0: Hogy lehet a mai fiatalokban elhinteni a magot? Hogy valóban tiszta szívvel, saját akaratból álljanak oda az úrasztal elé, és hogy hitvallást tegyenek?
1: Én szerintem a külső nyomás a konfirmáció kapcsán egy egyre inkább eltűnő dolog, és az én személyes tapasztalatom lehet, hogy egy különösebb, vagy egy másabb közegben szolgálok, de én úgy látom, hogy a fiatalok belső meggyőződése is. Nyilván a szülői ráhatás és terelgetést azt mindenféleképpen bele kell vegyük, hiszen a gyermekeket a szülők nevelik és neveltetik úgy, ugye a keresztelésben elhangzó fogadalom alapján, hogy ennek a konfirmációs fogadalomtételnek ők önként vágjanak neki. De én azt látom, hogy előbb-utóbb megtalálja benne mindenki a saját útját, és nem ritka esemény az, amikor arra leszünk figyelmesek, hogy konfirmációs képzésen belül a fiatal az már a saját maga nehézségeivel küzd meg azért, hogy ezen a folyamaton végigmenjen. Valakinek a magolás könnyebb, és esetleg az összefüggésekkel birkózik meg nehezebben, valakinek épp ellenkezőleg az összefüggésekbe áll össze az egész, és falra tud mászni egy magolástól, de nem is ennek adunk a legnagyobb hangsúlyt, hanem kicsit a Bibliát parafrazálva, azt mondva, hogy érted-e is, amit olvasol. És ennek adunk a nagy teret és nagy hangsúlyt, hogy azok a fiatalok, akik belevágnak ebbe a képzésbe, azok ismerjék meg a saját útjukat az egyházban. És itt én szélesíteném a kört, mert nyilván minden konfirmációs képzés avval a reménységgel indul, hogy a gyülekezet számára lesznek a fiatal felnőttekből, majd később felnőttek, és szolgálattevők és gyülekezeti tagok, de újra és újra megjelenik a szemünk előtt, különösen a háború éveiben egy nagyobb összefüggés is, hogy Krisztus szolgálni majd valahol, ahol lesznek. A fiatal életekhez ez most nagyon szervesen hozzátartozik, a mozgás, a különböző intézményekben való tanuláson keresztül élmények sokaságát meg lehet szerezni, tehát egy egyházban való létet építünk, egy egyházban való léthez próbáljuk megadni a megfelelő tudást, kíváncsiságot, magabiztosságot, és amit nagyon hangsúlyozunk a fiataloknak is, hogy eljön majd az idő, amikor már ők jönnek, és ők keresik a saját válaszaikat, a saját kérdéseiket, és a saját helyüket is a szolgálatban, a gyülekezetben, és a közösségben.
0: Ha jól tudom, a konfirmálás előtt egy vizsgán is részt vesznek a fiatalok, erről mit kell tudni?
1: Igen, a tanéveinket mindig vizsgákkal zárjuk le. Ezen vizsgáknak mindig fontos része az, hogy megnézzük, hogy a fiatal önmagához képest mennyit fejlődött, mennyit tett bele. Általában egészen megrendítő az, hogy Isten dolgait mennyire komolyan veszik. Azt tudjuk nagyon jól, hogy a tanulmányi számonkérdezéssel kapcsolatban egy diák, mióta világ a világ, hát nem mindig mutat olyan túl nagy odaadást, legalábbis az esetek egy jelentős részében ez figyelhető meg. De a KT vizsga annyiból különleges, hogy a fiataloknak ez nem csak egy sima vizsgahelyzet, hanem az ő egyház

0: véve, az abban is tetten érhető, hogy foglalkozik a kérdéssel. Ma egy ilyen figyelemzavaros világba észre kell és észre szabad venni nekünk ezeket a kitüntető dolgokat, ahol ilyen csodákkal találhatjuk szembe magunkat.
1: Vasárnap ünnepi istentisztelet keretein belül zajlott le a konfirmálás. Mit kell tudni az eseményről?
0: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és te rád figyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert, és ezért nagyon fontos, hogy például úgy érkezünk el egy ilyen alkalomra, hogy az a mondani való, ami a konfirmációs fogadalom tételben ott van a fiatalok szívén, egy ilyen stabil mozgásban, egy stabil esemény sorozatban meg tudjon jelenni általuk, és ehhez a próbákon keresztül vezet az út, és itt a KTK elmondásán, az énekes bizonyságtételen, a mondatokká formált köszönetekben, és nagyon sok szép, ünnepélyes, gyönyörű pillanatban látjuk azt, hogy ezek a fiatalok megérkeztek ide. Az életükben egy nagyon ritka és nagyon szép, de egy beavatási ceremónián keresztül felnőtt tagjaivá váltak az egyháznak.
1: Milyen érzés önnek lelkipásztornak, amikor kiengedi a fiatalokat a nagyvilágba? Úgy gondolja, hogy hitükben erre felkészültek, és ön szerint mi történik ezután? Maradnak-e szolgálatban a gyülekezetben?
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, azért izgalmas számomra erről beszélni és gondolkodni, mert bár ez egy szülőre is igaz, de egy lelkészre hatványozottan, hogy ajándékba és kölcsön kapjuk a fiatalokat, és ha több időt tölthetünk velük, és többet dolgozhatunk velük, az egy nagyon nagy ajándék. Egy úton, amit együtt járunk, általában mindig van az emberben hiányérzet, hogy ezt még elmondhattam volna, arról még beszélhettünk volna, arra kérdésre nem hagytam elég időt, és sorolhatnám, hány ilyen egyéni szakmai dolog van, de azt mindenképpen kiemelném, hogyha azt látom, hogy van bennük kíváncsiság, és ez látszott, és erre a kíváncsiságra van igényük, és még ebben utánuk menni, akkor azt tudom mondani, hogy elértük a célt, megmutattuk a Szentírást, megmutattuk a feltámadott Úr Jézus Krisztust, ezen keresztül keressük majd velük tovább a kapcsolatot, és az elmúlt évekből nagyon sok olyan munkatársunk került ki és akadt, akikkel úgy dolgoztunk együtt, hogy konfirmációs képzésben itt voltak, részt vettek, és aztán majd később, pár év elteltével jött a sugallat számukra az elmondásuk alapján, és újra vállaltak szolgálatot a gyülekezet közösségében, és most fiatalok között szolgálnak. Tehát reményem az iránt van, hogy ezek a fiatalok Isten hívására mindig érzékenyek maradnak, és mindig akarják majd keresni az ő akaratát. Én nagyon bízom benne, hogy ez itt is így fog megvalósulni, és örülök és hálás a szívem ezért a 16 fiatalért, akik egyen-egyenként mindegyik a saját maga életében elért most egy mérföldkövet, ami egy nagy kincs, és egy nagyon jó dolog, és kívánok ehhez nekik sok áldást, és nem utolsó sorban békességet is.
1: A 16 konfirmandus egyike volt Magurszky Petra, a Beregszászi Kossuth Lajos liceum diákja. Ő elmondta, hogy rendkívül hálásak az oktatóiknak, hogy ennyi tudást adtak át számukra. A következőkben őt hallhatják.

0: Az anyaország. Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyház megyében. Május 9-én a Göncé Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsoló című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
1: Nyilván egy ilyen felvirrat nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét, nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Gyermekkorban az embert még viszonylag nehezen kezdik ki a szomorúságok, nyomorúságok, de azzal együtt is megtalál történni, elmegy a minden élő kutyán közülünk valaki, egy szeretett nagyszülő, nagyisten szülő, vagy akár testvér, kis testvér, minden megtörténhet, de azzal együtt is mindeneknek fölötte hatalmasan tündököl az Úr dicsősége, ami visszafelé meg úgy kell, hogy hasonl ránk, hogy mindenféle élethelyzetben megpróbáljuk ezt az örömöt magunkévá tenni. Nem komolytalanság okán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az Úrra tekintve, az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis kélhet, keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel, ugyanebben az igében megtalálható.
2: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
1: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott, például a munkáját, a Biblia fordítását, azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos, nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mindamellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik a Bahújban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
2: Az Abaúji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek, miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
1: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. Egy gyermek értelme, még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kisgyermekkorban, a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak, és hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az Abaúji kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy félmondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
2: Az Abaúji Református ifinapon a Göncé Református Egyházközség ifjúsaival beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
3: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
4: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
2: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
3: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Pontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek már, akkor is megérte.
4: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk. Ezekből az előadásokból lesz mit magunkkal vinni, imádkozni sokat, próbálni imádkozni.
2: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
3: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
4: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
2: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek? Hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
4: Hát szerintem a mi ifjünk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezük az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
3: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
2: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönci Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az abói református ifi napon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abaui egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés. amit majd összefolytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az Egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúi ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
2: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk, itt hallgatóinkkal is osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
5: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt. Délután pedig Szent Simonár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint a Göncön elkészült, kézzel írott Biblia lapjait, ő volt az, aki többségében levitte, lehorta itt a hegy lábánál Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatónk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választottak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Maligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatrun pálya érkezett Kisvárdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
2: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
5: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simonár Albert emlékére. Volt, amikor ez egyik egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
2: Természetesen ugye az Egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
5: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább, ahogy látom, a saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog meg, hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
2: Az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifisekkel?
5: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifiseimről beszélek, szombatról szombatra ifi óránk van, nyáron az ifisek szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
2: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat esetleg, amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdéssel, amit beszélgetésünk végén?
5: Hogy ne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a Dicsőítő Zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi Kisutára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szeretem, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások áhítatok dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácséknak az előadását, és nem beszéltünk össze, de a zenekar választotta ezt az éneket, nekem ez nagyon meghatározó volt, aztán az előadásban is előkerült az Istennek a tenyerén és az elől hátul körbe záró hatalma az életünk számtalan helyzetében, mélységében és magasságában. Ezzel a tudattal élni, ezzel a tudattal szervezni egy ifi napot, hogy az Isten tenyerén és az ő két kezében vagyunk és körbe zár minket, ez nagy nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztunk érte. Nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk érte, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal tovább vinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra a délelőtti programok, előadások, áhítatok üzenetében.
0: Az elmúlt percekben Kisnéveres Viktória összeállítását hallhatták az Abói Református Egyházmegyében szervezett ifjúsági találkozóról.

0: Erdély. Közös éneklésre gyűlt össze a Református Tallentum Iskola és a Kolozsvári Református Kollégium gimnazista kórusa a Tallentum Iskola tornatermében május 12-én. Az alkalmon a kórusok megmutatták egymásnak a repertoárjuk egy darabját, majd közösen is énekeltek. A találkozó céljáról, illetve a kórusok mindennapjairól Kostyák Júliával, a Református Tallentum Iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk. A találkozó végén a kórustagokat is megkérdeztük, hogyan érezték magukat az alkalmon. Összeállításunk végén a kórusok közös éneklésében Selmeci György Millenniumi Óda című művét hallhatják, a riporter Pilbák Kincső.
1: A Kolozsvári Református Kollégium és a Református Tallentum Iskola gimnazista kórusának közel 100 tagja gyűlt össze közös éneklésre a Tallentum Iskola tornatermében. Kostyák Júliával, a Református Tallentum Iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk.
2: Tallentum Református Iskola gimnazista kórusa csak 2 évvel ezelőtt jött létre, iskolánk fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Akkor egy ilyen válogatott kórust összeraktunk, és volt egy ilyen nagy jubileumi koncertünk, és mivel úgy láttuk, hogy ez működik, és a gyerekek szeretik, fenntartottuk a kórust az idén is. Nekünk heti egyszer van csak kórus próbánk, valahogy így sikerült az órarendbe betenni, és fellépni pedig átállandó meghívottai vagyunk a Kolozsvári Iskolások Karácsonyváró Hangversenyének, amit a Dalos Szövetség szervez, és a Dalos Szövetség meghívására szoktunk itt-ott fellépni. Tavaly például a Magyar Kultúra Napján léptünk fel a Törökvágási Református Templomban az elemista kórussal, nem a gimnazistával. A gimnazistával pedig inkább azt szoktuk csinálni, hogy minden évben megyünk valahová kirándulni. Kirándulás alkalmából akkor összehozunk egy fellépést is.
1: Milyen kórusművekből áll a kórusnak a repertoárja?
2: Igen, a repertoárunkban inkább az idén a népdalfeldolgozásokat tanultuk, 2 szólamú népdalfeldolgozásokat, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán bicíniumokat énekelünk, kánonokat, 2-3 szólamú kánonokat, mi 3 szólamban nem szoktunk nagyon énekelni, viszont 3 szólamú kánonnal már megpróbálkozunk.
1: Hogyan született meg ennek a találkozónak az ötlete, hogyan készültek erre, illetve mi volt a célja?
2: A kórusra, mint ahogy azt említettem, már szoktunk mindig kirándulni valahova. Minden tanévben egyet kirándulunk. Voltunk már egyet Szentegyházán, és voltunk Nagyváradon a Szacsvai Általános Iskolában, ahol meglátogattuk az ottani gimnazista kórust. És ugye a tanév közben megszületett, akkor még a kórus kirándulást szerveztem, és az lejárt, és miután az megvolt, a gyerekek folyton kérdezték, hogy na mikor megyünk megint, és hova megyünk megint. És mondtam, hogy hát nem lehet, hogy örökké mi menjünk, most hívunk mi meg valakit vendégségbe. És akkor így született meg. Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez egy egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
1: Terveznek-e kórus találkozást a kisebb korcsoporttal?
2: Igen, most megszületett a gondolat, hogy esetleg az elemista kórusaink is találkozzanak. Az már egy kicsit nagyobb falat, mert sokkal nagyobb létszámú kórusokról beszélgetünk. Most itt közel 100 gyerek gyűlt össze, de akkor már a 120-150-hez közelíteni fog, úgyhogy az egy kicsit nagyobb szervezést igényel, meg sokkal több pedagógus kollégának a segítségére lesz szükségünk, de igen, őket is jó lenne megismerni.

0: egyeztetni egymással.
1: És mennyire nehéz így a fiatalokat egy közösség tagjává így összekovácsolni, hogy ez a zene, az éneklés összetartsa őket?
0: Őszintén szóval nagyon nehéz, főleg a kamasz korosztállyal, egy csomó mutáló fiú van, egy csomó gátlásos lány, ezeket megszólaltatni és bátran énekeltetni, színpadra kiállítani, ez egy komoly feladat. Úgyhogy igyekszünk minél játékosabban, és minél több valami extra tevékenységet kitalálni, hogy természetessé váljon egy időn túl, hogy a kórusban való éneklés az egy ilyen laza, természetes, kedves dolog.
2: Ezúttal az 5-8 osztályos, 5-7 még pontosabban osztályos kórustagokkal jöttünk el ide a Talentum iskolába, tehát ők a gimnáziumi kórus, ugye általában a gimnáziumi kórusok egynemű karok, nálunk ez kicsit másképp működik, mert hogy három szólamban éneklünk, olyan módon, hogy a fiúk, akiknek, vagy lányok is, akárkinek változott a hangjuk, ők is részt vehetnek a kóruspróbán. A kóruspróbáink azok minden héten kedden szoktak lenni, 2-től 3-ig az 5-6 osztály, 3-tól 4-ig a 7-8 osztály próbál. A fellépéseinket illetően van néhány hagyományos alkalom, mint például a minden éves karácsonyi fellépések a Farkas utcában, vagy a Magyar Iskolák közös karácsonyi koncertje. Azon kívül március 15-öt mindig megünnepeljük, illetve együtt nyitjuk és zárjuk az évet egy ilyen ünnepi koncerttel, és ezen kívül szívesen fogadunk meghívásokat úgy templomokban, mint most ugye legutóbb ebbe ide a Talentum iskolába is, illetve amin részt fogtunk még venni a kórussal, az a kórus olimpia, tehát ami a kicsiknek és nagyoknak is rendezve van, azon is igyekszünk minden évben részt venni, ha csak tudunk.
1: Milyen kórusművek alkotják a kórusnak a repertoáriát?
2: Öme a kórusműveinknek azok magyar szerzőktől vannak, például Kodály Bárdos, Bárdost nagyon szeretjük például, de ugyanakkor éneklünk idegen nyelvű is, ma is énekeltünk két ilyen idegen nyelvű éneket, például egy francia dalt, ez a Le Choriste filmből a Betét dalt énekeltük, illetve angolul és latinul is, és azt mondanám talán, hogy a műveknek a legnagyobb száma az a karácsonyi, az a repertoár, mert nálunk a karácsony az egy nagyon különös és nagy előkészületekkel járó ünnepi koncert.
1: Hogyan született meg ennek a találkozásnak az ötlete, minek az apropóján, illetve hogyan készültek fel erre?
2: Kossák Júlia karvezetőnővel, kolléganőmmel egy karvezetési kurzuson voltunk együtt az ősszel. Ott jött létre, ott ismerkedtünk meg, és ott tudtuk meg azt, neki is van 5-8-as kórusa, nálunk is van 5-8-as kórus, és akkor ő jött a kezdeményezéssel, hogy hát akkor csináljunk egy ilyet, hogy most eljövünk mi hozzájuk, és akkor legközelebb majd ők jönnek el hozzánk, akár egy közös koncertre, vagy egy közös. Ez most egy ilyen ismerkedős alkalom volt igazából, az első ilyen találkozás a két kórusnak, ahol egymásnak énekeltünk, utána pedig itt együtt játszottak a gyerekek.
1: A gimnazistákat a kórus fontosságáról, illetve a találkozóról kérdeztük.
3: Én a Talentum Református Iskola kórus tagja vagyok, és már elemiskorom óta ennek a kórusnak a tagja vagyok, és nagyon szeretem, mert itt több embert is megismertem, mert sok új dalt tanultam meg.
1: Neked melyik volt a kedvenc mai dalod?
3: Nekem a Ludlába volt a kedvencem, azt nagyon szereti a kórusunk, nagyon jó kedven énekeljük a próbákon.
4: 2021-ben alakult az iskola kórusa, és volt egy beválogató, és engem már akkor felvettek. Én nagyon szeretem ezt a kórus, szerintem jó az, hogy kevesen vagyunk, emiatt jó a közösség is, és tényleg látszik, hogy elég sokan lelkesednek érte. Nekem ez a nap ma nagyon tetszett eddig, szerintem jó, hogy csinálunk ilyeneket, már volt, hogy meglátogattunk több kórust, és szerintem ez egy nagyon jó foglalkozás.
1: És melyik volt a kedvenc dalod a ma előadottak közül?
4: Nekem nagyon tetszett a refiseknek a francia énekük. Szerintem mi is átvehetnénk ilyen tudást tőlük.
1: És melyik a kedvenc dalod a saját kórusodból?
4: Szerintem a jazz kánonunk a egyik legszebb dalunk. Amit tényleg mondhatjuk, hogy nagyjából csak mi énekeljük, és szerintem az olyan saját.
5: Én örülök, hogy a református kórus tagja lehetek, mert nagyon jó, és mindenhová elmegyünk, jól szórakozunk, és nagyon tetszett nekem ez a fellépés, és jól szórakoztam, és új barátokat szereztem.
1: És melyik volt a kedvenc dalod azok közül, amiket ma előadtatok?
5: Nekem a Wasserton Schumann volt a kedvencem, még a Millenniumi Oda.

Gimnazista kórus találkozót szerveztek a Talentum iskolában, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Imádkozzunk, testvéreim! Ami segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket el jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 159. ének első verszakát. A 159. ének így kezdődik: örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, az 5. rész 1-től 10-ig terjedő verseiben a következőképpen. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig is, akármely tisztátalanság vagy fösvénység, ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálvány imádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek, mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai úgy járjatok, mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van, meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük, keresztény testvéreim, a 358. éneket. Énekeskönyvünk 358. számú éneke, melynek
mind a négy verszakát énekeljük, így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret.

Imádkozzunk, testvéreim! Istenünk, hálás szívvel köszönjük, hogy azzal a bizalommal állhatunk meg most is szent színed előtt, hogy ígéd és a Szentlélek által te is itt vagy, és hallod a mi imádságunkat. Eljöttünk utánad vágyakozó lélekkel, hogy itt gyülekezet közösségében fejezzük ki hálánkat a te mindenre elégséges kegyelmedért, amellyel az elmúlt héten is megtartottál bennünket és a mi szeretteinket. Urunk, örömmel vagyunk itt, láthatatlan jelenléted biztos tudatában. Jóságod és szerető gondoskodásod körülvett minket akkor is, amikor testünk gyengesége, a kísértések csábítása, vagy az emberek gonoszsága jelentett terhet számunkra. Magasztalunk oltalmadért, amely megvédett a látható és láthatatlan veszedelmektől. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is ajándékaidban részeltettél, testiekben, lelkiekben egyaránt. Megállhatunk most a munkás hétköznapok között, és neked szentelhetjük ezt a mai napot. Légy áldott ezért a lelki családért, amelyben figyelmünket a gondokról, a bajokról magad felé irányítod. Köszönjük ígédet, mellyel már eddig is olyan sok jót elvégeztél a mi életünkben. Kérünk, folytass kegyelmesen és türelmesen ezt a te áldott munkádat közöttünk és bennünk. És hálát adunk azért a hatalomért, amellyel Jézus Krisztust feltámasztottad a halálból, ami az egyetlen biztosítéka, ami Jézus által hirdetett feltámadásunknak. Hálát adunk neked az Anyaszentegyházért, amely az idők során hirdette és ma is hirdeti a te halált legyőző hatalmadat, és azt az evangéliumot, hogy te úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy úgy jöhettünk hozzád, amint vagyunk, és köszönjük, hogy Isten tiszteletünk után áldásoddal másként mehetünk el innen. Légy irgalmas hozzánk, és cselekedd, hogy ez a változás minél többünk életében bekövetkezzen. Szeretnénk itt hagyni nálad a mi terheinket és bűneinket, és szeretnénk tőled kapni reménységet és erőt. Ezért kérünk, isteni gazdagságodból ajándékozz meg minket mindazzal, ami üdvösségünket munkálja. Te magad légy az, aki megszólítasz ígéd által, és végezd el bennünk az újjáteremtés munkáját. Megvalljuk, néha bennünk is sokféle bizonytalanság van. Ezért kérünk, növeljed a mi hitünket. Bátoríts bennünket, hogy higgyünk abban, amit ígédben mondasz, és merjük vállalni annak a következményeit is. Könyörülj rajtunk, hogy az ígének ne csupán hallgatói legyünk, hanem megtartói cselekvői is. Így tedd áldottá ezt az órát, amelyet eltölthetünk előtted testvéri közösségben. Hadd dicsőítsünk téged, hogy nem hiába jöttünk el ma ide, mert minden perc, amit veled eltölthetünk, az a mi életünket gazdagítja. Légy áldott mindezért. Amen. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve a 453. ének harmadik verszakát énekeljük. 453. énekünk harmadik verszaka így kezdődik.
de az íge a te hatalmad hirdett téged, Uram, legjobban. A mi szívünk, ha arra hallgat, úgy látunk meg igaz valódban.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti szent evangéliumban, a 9. rész 57-től 62-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kélek hallgassátok meg figyelemmel, és keresztjének ez illő lelki alázatos.

pedig másnak. Kövess engem. Azt pedig mondta, Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig néki Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat. Te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Mondta pedig más is, követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És mondanék Jézus, valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Eddig tart Isten igéje. Kedves testvéreim, a mai alapíge a szenvedésen át a megdicsőülés felé tartó Jézus Krisztus követéséről szól. Követni Jézust. Ennél rövidebben nem is lehetne összefoglalni a keresztény élet lényegét. Ezért nézzük meg, mit jelent követni, és kit kell követni. Követni ez a szó a tanítvány és a mestere közötti viszonyt érzékelteti. És az eredeti szövegben itt használatos görög szónak a magyar nyelvben a következő jelentései vannak. Kísérni, utána, mögötte menni, ragaszkodni hozzá, engedelmeskedni neki, sorsában és javaiban részesülni. Kit követni? Jézust. Azt a Jézust, akit úgy ismertünk meg a Bibliából, mint igaz embert, mint a jóságnak, a szelídségnek, a szeretetnek a minta képét. Ilyennek teremtette Isten az embert. És Jézus mutatta meg a világnak, hogy mi is és milyen is az igazi emberség. Benne a láthatatlan Isten lett nyilvánvalóvá. Személyében ismerhettük meg, hogy kicsoda az őt földre küldő atya, milyen megbocsátó, segítő, az emberrel törődő hatalom is a titokzatos Isten. Benne összekapcsolódik egymással Isten és az ember. És ezt a Jézust követjük mi is, azt a Jézust, aki szenvedett és meghalt, de harmadnapra feltámadt a halálból, és él örökkön örökké, aki tegnap és ma és örökké ugyanaz. Mi egy élő, valóságos személyt követünk, aki itt van köztünk, szól hozzánk, és ma is hív, kövess engem. Követni Jézust azt jelenti, hogy olyan belső lelki közösségben vagyok vele, amelyben tudomásul veszem az ő akaratát, és teljesítem is azt. Követni őt annyi, mint az ő személyes vezetése alatt lenni és élni, figyelni és hallgatni az ő szavára, az ő intésére. Krisztus követése a keresztény élet teljességét jelenti, kedves testvéreim. Jézus későbbi tanítványai útjuk során ott voltak vele, közel hozzá, és ott mutatják meg hibáikat és hiányosságaikat, ahol kell. Ott van a legnagyobb esély a változásra, a megújulásra és a tanítványi életre. Ezért most igyekezzünk mi is az elhangzó ige közelében lenni, mert akkor nem marad el a csoda. Lesz változás, tanítvánnyá válás. A tanítványok képzésének egy különleges alkalma
a mai

dialógus, amit alap igeként elolvastam számotokra. Szószékről hangzik a felhívás, de ott, ahol ültök, a padokban születik meg a megoldás. Az alapígében szereplő három ember történetéből három fontos vonása ábrázolódik ki Jézus Krisztus követésének. Lőn pedig, mikor menének, valaki mondané ki az úton, követlek téged, Uram, valahová mégy. És mondané ki Jézus, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs fejét hová lehajtania. Testvéreim, Jézus válaszából kiderül, hogy ez az ember nem mérte fel eléggé az ő fogadalmának a súlyát. Talán azt képzelte álmodozva, hogy milyen szép, milyen jó, sok haszonnal, előnnyel járó dolog lehet együtt menni Jézussal. Hallgatni az ő beszédét, az ő tanítását, látni az ő csodáit, megszabadulni a gondoktól és a bajoktól, mindent rábízni egy ilyen csodálatos, hatalmas személyre. Nos, Jézus az ilyen hirtelen lelkesedést alaposan lehűti, amikor ezt mondja, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs ahová fejét lehajtsa. Rámutat, hogy ő még csak azzal a kényelemmel sem rendelkezik, mint amivel a rókák és az égi madarak rendelkeznek. Nekik van barlangjuk, van fészkük, de neki nincs saját otthona, ahová fejét lehajthatná, visszavonulhatna, hogy megpihenjen. Akkor sem volt helye, amikor megszületett a vendégfogadó háznál, csak egy szegényes istálóban. És neki mindig úton kell lenni, más embereknek a házaiban megpihenni. Az ő követése a Jeruzsálembe vezető úton azzal jár, hogy a tanítvány is hasonlóan hontalanná lesz. Azok, akik elindulnak, hogy Jézus kövessék a dicsőségbe vezető úton, fel kell készüljenek arra, hogy ez a világ nem az ő igazi otthonuk, mert megvan írva, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Jézus követni csak úgy lehet, ha egészen oda szánom neki magam. Kész vagyok az ő szolgálatára, kész vagyok együtt működni vele, mint egy munkatársa. Krisztus az ő követőit olyan eszközökként akarja felhasználni, akik által az ő szeretetét, jóságát látható formában valósítja meg ebben a világban. Nem kell megijedni attól, hogy Jézus olyan utakon vezeti az övéit, amelyekhez esetleg nincsenek hozzászokva. Kivezeti a biztonságos barlangból, a meleg fészekből egy olyan világba, ahol viharok vannak, ahol nehéz idők járnak, ahol emberek, népek egymás ellen harcolnak. Ő sosem ígérte, hogy ha követed, akkor nem leszel beteg, akkor nem ér gyász, akkor minden terved jól sikerül, és minden álmod valóra válik. Barlangjuk a rókáknak van, fészkük az égi madaraknak, de nekünk, drága testvéreim, Urunk van, Urunk, aki használni akar minket egymás javára és Isten dicsőségére. Ezért egy olyan óvatos kereszténység helyett
amely nem mer beleszólni az emberiség problémáiba, a háború és a béke kérdésébe, amely meghúzódik a maga barlangjában, fészkében vagy templomának a csendjében, egy ilyen óvatos kereszténység helyett úgy vezet Jézus, hogy merjük vállalni és hirdetni Isten uralmának érvényét az egész világ fölött. Tehát követni Jézust egy állandó készenlétet jelent. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mit akarsz mondani, elvégezni, tenni általam ott, ahol én vagyok, itt és most? Erre ajánlja fel magát az, aki ígéri és fogadja, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője akar lenni. Az ő követésében egy egész életre szóló elkötelezésről van szó. A másik eset, mondta pedig másnak, kövess engem. Azt pedig mondta, Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig néki Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Krisztus követője nem csak arra kell felkészüljön, hogy fel kell adja az otthoni kényelmét, de meg kell tagadja azt az igényt is, hogy az otthoni feladatok elsőbbséget élvezzenek. Azzal a felszólítással, hogy kövesse Krisztust, ez az ember egyetértett, de engedélyt kért, hogy először elmehessen és eltemesse az apját. Valószínű, hogy csupán haladékot kért, hogy eljárjon apja temetésének a dolgaiban. Hisz a zsidó vallásos kötelesség értelmében tudta, hogy az ő atyának tisztességes temetést kell rendezni. Olyan dolog teljesítésére kért engedélyt, amelyet előbbre való kötelességnek tartott Jézus Krisztus követésénél. De, drága testvéreim, nem lehet előbbre való kötelesség. Nem lehet fontosabb dolog, mint Jézus Krisztusnak a követése. És Jézus nem is fogadta el ezt a mentséget. Azzal a kéréssel, hogy elhalaszthassa az ő követését, amíg az apját el nem temeti, ez az ember azt bizonyította, hogy nincs tisztában annak a feladatnak a sürgősségével és fontosságával, amelyre őt Jézus elhívta. Mert mi volt a feladat? Te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Az embereknek igen nagy szükségük volt arra, hogy meghallják ezt az üzenetet, hogy van Isten országa. Örök üdvösségük függött annak a meghallásától, és attól is, hogy el kell induljanak a sürgető hívásra. Krisztus rámutatott, hogy hitetlen emberek is el tudják végezni a temetési szolgálatot, de a hitetlen emberek nem tudják hirdetni az evangéliumot. És ez a fontos dolog. A Krisztus követő bizonságot kell tegyen arról, akinek hatalma van még a halálon is. És Jézus mondta, nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Az ő követése mindig ott aktuális, abban a helyzetben és környezetben, ahol éppen van az ember. És végül azonnal erről szól a harmadik eset. Mondta pedig más is, követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És mondanék Jézus, valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas
az Isten országára. Ez a harmadik, elköszönés nélkül el sem akar indulni. Késlekedni akar Krisztus követésével addig, ameddig haza nem megy, elbúcsúzni az övéitől. Hát ez a dönteni nem tudó embernek a típusa. Fel is ajánlja magát, de hátat is fordít. Dönt, de csak látszólag. Akarja is követni Jézust, de. És ahogy ez a de megjelenik, már nem teljes, már nem igaz a döntése. Nem tudja magát elszánni, halogatja az engedelmességet. Két vonzás között feszül, és úgy akarja megoldani a dolgot, hogy ma még nem, majd holnap. És ez veszélyes. Mert a ma biztos, a holnap pedig bizonytalan. Ahogy az egyik énekünk mondja, ha elkésel, mi lesz veled? Hogy mented meg a lelkedet? Lezárul a kegyelmi út, lelked örök halálba jut. Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. A szántásban szabály az, hogyha valaki egyenes barázdát akar húzni, akkor a tekintetét a mező másik végén lévő jelre kell szegezze. Ha hátra tekint, a szántás ide-oda fog kitérni. Kanyargós lesz, és nem lesz egyenes. Ha a kezünket Isten országa szolgálatának az ekéjére tesszük, az a családi örömeink bizonyos feláldozásával járhat. Ha hátra nézünk, amikor az út nehéz, és a könnyebb élet után sóvárgunk, amelyet magunk mögött hagytunk, ez elfordíthatja a mi szemünket a célról, amely felé igyekeztünk, és akkor a mi barázdáink egyre egyenetlenebbek lesznek, akár el is akadhat a szántás. Aki az eke szarvára tette a kezét, vagyis aki egyszer igent mondott, az tartsa is magát ehhez, az igenhez, elegészen az örökké valóságig. Az igen legyen valóban igen, mindenféle megalkuvás nélkül. Jézus tehát hív, kövess engem. Nem tudhatod, hogy fog-e hívni még holnap is. Ha most nem indulsz el az ő hívó szavára, talán soha nem fog többet hívni. Ezért ennek a hívásnak azonnal kell engedelmeskedni. Mit mondott Jézus a tanítványainak? Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Jézus követése, a tanítvánság megélése feltöltődésre, frissítésre szorul, kedves testvéreim, bennünk is. Ma is így van ez. Enélkül nem lehet jól gyakorolni a tanítványi életformát ma sem. És nem kell félni attól, hogy Jézus követése ma már nem modern életforma. Hogy netán lenéznek azért, mert keresztjének akarunk lenni, mert ugyanbiza mi a modern. Az, ami a kor követelményeinek megfelel. És mi egy olyan korban élünk, amelyben ott van a gyűlölet, ott van a bizalmatlanság, no meg a technikai felkészültség az emberiség elpusztításának a lehetőségével fenyeget. Egyre inkább kitűnik az, hogy csak a krisztusi alapon, a szeretet, a megértés, a megbocsátás alapján maradhat meg
ez a világ, és benne az egyház, és az egyházban az ember. Hát ezért legyünk Jézust igazán követő krisztusi emberek, és imádságunkban kérjük a mi Teremtő Istenünket, hogy ebben segítsen meg ő. Ő adjon nekünk erőt, bátorságot, kitartást, azért, hogy legyünk hívek hozzá, mint halálig. Ebben a hitben áldjon, segítsen és tartson meg bennünket Isten. Amen. Isten ígének szavára válaszolva énekeljük el az előbb énekelt 453. ének negyedik verszakát. 453. énekünk negyedik verszaka így kezdődik. Ó Úr Isten, a Te szent orcát tündököljék mindig előttünk, ki elvezet minket Te hozzád, szent fiadat taníts követnünk.

Jó atyánk, tedd a mi életünket a Szentlélek templomává. Add, hogy legyünk egyházad élő, hasznos és áldott tagjai. Legyünk Jézus hűséges követői, mai hitben járó, alázatos, engedelmes tanítványai. Egyéni és közösségi szolgálatunk által szerezd dicsőséget szent nevednek. Kérünk, vidd véghez bennünk a te megváltó munkádat. Szabadíts meg bűneink, vétkeink terhétől. Mai döntéseinkben is te vezess minket, és segíts, hogy megértsük és cselekedjük azt, ami a te szent akaratod. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, segíts, hogy növekedjünk a te megismerésedben. Hisszük, tudjuk, hogy az az örök élet, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent, és téged, akit ő elküldött. Téged megismerni legjobban a neked való engedelmeskedés közben lehet. Megvalljuk azt, hogy mi szeretnénk megújulni ebben. Őrizd meg minket attól, hogy csupán csak tudjunk rólad egyet mást. Add nekünk azt a boldogságot, amit azoknak ígértél, akik nem csak tudnak valamit, hanem cselekszik is azt. Sokféle ajándékkal ruháztál fel minket. Testünk, lelkünk, értelmünk, minden képességünk a te szeretetednek az ajándéka. Taníts és vezess, segíts, hogy helyesen használjuk mindezeket. Add, hogy abból is, amit ma hallottunk, legyen élet, gyakorlat, valóság, változás és megújulás. Múlasztásaink és hibáink emléke indítson minket a te akaratod szerint való jó cselekedetre. Adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy higgyük azt, amit te kijelentettél önmagadról, és bízzunk a te ígéreteidben, és tudjuk jó reménységgel várni azt, hogy azok beteljesedjenek. Hadd legyünk a te kegyelmed áldott eszközei az egyházban, és szolgálatunk, életünk által áradjon szét a te áldásod ebben a világban. Formáld át ezt az egész világot testvéri közösséggé, az Atyaisten dicsőségére. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk hétköznapi életünk gondjait is, hogy rád bízhatjuk nem csak magunkat, de szeretteinket is, gyülekezeteinket, a mi népünket, hisz te ma is ugyanolyan hatalmas vagy, mint amikor emberi testben jártál itt a földön, és egyetlen szavadra lecsendesedett a háborgó tenger, meggyógyult a beteg, menekültek az ördögi lelkek, és megszaporodott a kevés, jutott mindenkinek, és maradt is még bőven belőle. Dicsőítünk téged, bízunk benned, mert tudjuk, hogy néked adatott minden hatalom, odafenn is idelen, és ezzel a hatalommal te meg tudsz tartani bennünket. Így gondolunk az előttünk álló hét napjaira. Te légy velünk a továbbiakban is, hisz ezt is megígérted. Te, aki ma is olyan vagy, akinek minden lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen. Kérünk, taníts minket ezzel a bizalommal imádkozni, és ígédre figyelni. Neked engedelmeskedve szolgálni és élni, most és mindörökké. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten szín előtt, elcsendesedve és magatokban imádkozva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja imádságunk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet áldozatos kész szeretetébe ajánlom a perselyes adakozást. Adakozzanak a hívek, emlékezvén arra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja Isten. Hirdetem továbbá azt, hogy a mai Isten tisztelet keretében emlékeznek meg az egészen pontosan fél évvel ezelőtt elhunyt, immár csak néhai kis Árpád Attiláról, akit az Úristen 60 éves korában visszahívott ebből a küzdelmes világból. Koporsója mellett a vigasztalás igéje a János evangéliumából hangzott, a 8. rész 29. verse alapján. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Az ő emlékére hozták a gyászoló szerettei az úrasztalán lévő virágot. Isten áldja meg az ő szívükben elhunyt testvérünknek az emlékét, számukra pedig adjon vigasztalást az ő ígéje és szent lelke által. Agyhavonta egy lejt az Ágnus Rádiónak, ezzel a felkéréssel fordulok a testvérekhez. Külön perssel van kitéve az Ágnus Rádió számára. Adományainkkal járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy Isten igéje az Ágnus Rádió szolgálata révén jusson el azokhoz is, akik a templomba, a gyülekezeti Isten tiszteleteinkre nem tudnak eljönni, akár időskoruk, akár testi gyengeségük miatt. Az adományokat előre is Isten iránti hálával köszönjük. Hirdetem azt is, hogy folytatjuk az adománygyűjtést. Kölesen ablakcsere, Szamosfalván pedig parókia javítás céljából. Köszönjük az eddig beérkezett adományokat Isten iránti hálával, az ő kegyelmében bízva ezután is. És nők napja alkalmából szeretettel köszöntöm nőtestvéreinket. Isten áldja meg az ő életüket gazdagon, és hallgassa meg az övéikért elmondott alázatos imádságaikat ezután is. És végül hirdetem, hogy jövő vasárnap, március 15-én koszorúzással egybekötött megemlékezés lesz fél egytől az Ira híd melletti szamosfalvi emlékműnél. A szervezők szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Hirdetéseink után hitünk megvallására készülve énekeljük el a 436. éneket. Énekeskönyvünk 436. éneke, melynek mind a négy verszakát énekeljük, így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.

Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük el a 488. ének első verszakát. Áldásoddal megyünk innen el.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

Híreink először címszavakban. Grindeanu szerint a szociáldemokrata párt össze tudna gyűjteni egy parlamenti többséget, de az nem felelne meg az államfő követelményeinek. Újabb orosz támadás a határ közelében. Romániában légiriadó lépett életbe. Grindeanu számít az RMDS támogatására, ha a szociáldemokrata párt kisebbségi kormányt alakít. Imákat és reményt visznek a szűzanyához. Útnak indultak a Maros megyei lovaszarándokok. Kolozsváron ma felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Zorin Grindeanu szociáldemokrata elnök tegnap este kijelentette, a kotrocsenyi konzultáción azt mondta Nikus Ordán államfőnek, hogy pártja végül is össze tud gyűjteni egy többséget a parlamentben, de ez a többség nem felelne meg az államfő által támasztott követelményeknek. A Romániá TV-nek nyilatkozó Grindeanutól azt kérdezték, hogy az államelnök felkérte-e a szociáldemokratákat parlamenti többség kialakítására. Azt mondtuk neki, hogy végül is össze tudunk gyűjteni egy többséget a parlamentben, hogy kormányt tudunk alakítani. Ez bizonyítja, hogy 281 szavazatot gyűjtöttünk össze Ilija Bolozsán leváltásához, miközben a szükséges szavazatszám 233 volt. Csak hogy ez a többség nem felelne meg az általa támasztott követelményeknek, válaszolta a szociáldemokrata párt elnöke. Véleménye szerint a kormányalakítási lehetőségük száma nagyon lecsökkent, tekintve, hogy a PESZEDE nem lép koalícióra a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, és ez utóbbi is kijelentette, hogy nem fog megszavazni egy olyan kormányt, amelynek nem része. Nikus Ordán államfő tegnap konzultált a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Ma hajnalban az orosz erők újabb dróntámadás sorozatot

0: hajtottak végre ukrajnai civil és infrastrukturális célpontok ellen Románia folyami határának közelében, Tulcsa megye térségében, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Két F-16 Fighting Falcon típusú harci repülőgép szállt fel körülbelül hajnali 1 óra 45 perckor a 86-os Fetesti légibázis repülőteréről a légtérrendészeti szolgálat keretében, idézi a minisztérium közleményét az Agerpress hírügynökség. Az Országos Katonai Parancsnoki Központ értesítette az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőséget a Tulcsa megyei északi részén szükségessé vált lakossági riasztási intézkedésekről. Ennek nyomán 2 óra 5 perckor RoAlert figyelmeztető üzenetet küldtek ki. A földi radarok egy dróncsoport mozgását követték nyomon, amely az ukrajnai Izmail folyami kikötő ellen hajtott végre támadást. A román légtérben ugyanakkor nem észleltek radarjeleket. A légiriadót 2 óra 57 perckor fújták le. A minisztérium hozzátette, a NATO szövetségeseket valós időben tájékoztatják a támadások nyomán kialakuló helyzetről, és folyamatos kapcsolatban állnak velük. Sorin Grindeanu a kormányból kilépett, majd azt a Románok Egyesüléséért Szövetség támogatásával bizalmatlansági indítvány révén megbuktató szociáldemokrata párt elnöke számít arra, hogy az RMDS támogatna egy kisebbségi PESZEDE kormányt. Erről Grindeanu tegnap este beszélt a Románia TV-nek nyilatkozva, az államfő és a pártok közötti, a lehetséges kormányalakítási forgatókönyvekről folytatott tegnapi egyeztetéseket követően. Közölte ugyanakkor, hogy nem koalícióról lenne szó a két alakulat között. Arra a kérdésre, hogy PESZEDE-RMDS kisebbségi kormányról van-e szó, vagy csak PESZEDE-ről, a szociáldemokrata pártelnök kifejtette, PESZEDE-s irányítású kisebbségi kormányról van szó, ami nem feltétlenül első opció a PESZEDE számára, de nem futamodnának meg egy ilyen forgatókönyv elől. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke az egyeztetéseket követően eközben arra a kérdésre, hogy fontolóra veszi-e a PESZEDE és az RMDS közötti koalíciót, így válaszolt: ma nincs ilyen lehetőség. Kelemen azt is kijelentette, hogy jelenleg nem zajlanak tárgyalások egy esetleges kisebbségi kormányról. Tamási Zsolt, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum igazgatója vezetésével, szent fohásszal a szívükben és imaszalagok oltalmában indultak útnak a Maros megyei lovaszarándokok a csíksomjói szűzanyához. A harasztkerék főterén összegyűlt hívek, valamint az imaszalagokat elhelyező közösségi küldöttek, ünnepélyes keretek között búcsúztatták az zarándokokat. A lovas zarándoklatot az Erdélyi Mária út szervezői és a harasztkeréki Varázspatkó lovarda szervezi. A kezdeményezés immár több mint egy évtizede kapcsolja össze a Maros megyei közösségeket a csíksomjói búcsúval. A zarándokok ezúttal is magukkal vitték a települések, egyházi közösségek, intézmények és civil szervezetek imaszalagjait, amelyekre imák, gondolatok és hálaüzenetek kerültek fel. Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke szerint a mai bizonytalan és feszültségekkel terhelt időszakban különösen fontos a lelki kapaszkodó, amelyet a csíksomjói búcsú jelent a magyarság számára. Megerősít hitünkben, reményt ad, és újra meg újra megtapasztalhatjuk a közösség megtartó erejét, fogalmazott. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült.
2: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Reklám.
6: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban

0: Miről lesz szó?
1: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja.
2: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
3: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
2: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete ma Hajdó Tíme, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pál apostol romabeliekhez írt levele 10. fejezetének a 15-től 17-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Beteljesült vágy című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 10. fejezetének 15-től 17-ig terjedő verseiből olvasom. Megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ki hit nekünk? Ez az elkeseredett kérdés akár több ezer év távlatából közel jöhet hozzánk nagyon,

terelni. De vajon magunkkal szemben feltesszük a kérdést, hogy vajon mi is süketek vagyunk? Isten süketségben szenvedő emberek? Hiszen a mennyei atyánk szeretne minket is szavával és lelkével vezetni. De a szomorú valóság azt mutatja, akár Izrael életében, azóta is az emberiség történetét végignézve, háborúkat, világméretű környezeti szennyezés tragédiákat, önzésből, hatalomvágyból fakadó rombolást látva, hogy nem akarunk mindig hallgatni erre az isteni szóra. Hogy süketek leszünk, és ennek a süketségünknek, az Isten süketségünknek több oka is van. Általában, hogyha valamit nem hallunk, az azért van, mert vagy túl nagy a háttérzaj, vagy túl halk a hang, amit hallanunk és értenünk kellene. Nagy a lelki háttérzaj. Nem csak azzal van gond, hogy lassan már nem is tudjuk elképzelni úgy az életet, hogy valamilyen háttérzaj ne töltse ki a napjainkat, hanem ugyanez igaz a lelki életünkre is. Nagyon erős hangja van a pénznek, a vagyonnak, a megszerzendő és birtokolható javaknak, a keres többet és vegyél többet jelszónak. És úgy tűnik, hogy mindent ez mozgat. De gondolhatunk arra is, hogy annyiféle tanítás ömlik a médiából, hogy már szinte nincs olyan hírportál, nincs olyan internetes oldal, rádióadás vagy tévéprogram, amiben ne hangozna el a horoszkóp, a különböző praktikák. És úgy tűnik, hogy viszket a fülünk ezeknek a meghallására, mert olyan érdekesek, és mintha azt akarnák elhitetni velünk, hogy az emberi élet birtokolható és manipulálható. De bűnbánattal kell megvallanunk azt is, hogy sokszor túl halk a hang. Hogy Isten szavát, amit ránk bízott keresztény emberekre, nem szóljuk igazán hallhatóan és hitelesen ebbe a világba, amiről azt mondjuk, hogy messze került Istentől. A mi felelősségünk is, hogy ez milyen hangos lesz. A családunkban, a településünkön, a környezetünkben. Mert a hit az hallásból van, mondja az ige. Ebből pedig következik az, hogy mondani kell és meghallgatni kell. Mondani kell, mert a kereszténység az nem egy leírt tan, nem egy ellemezgethető halott betű, hanem személyes üzenet. Benne van ez abban a szavunkban is, hogy vallás. Ugye sokszor kérdezzük, hogy ki milyen vallású, vagy mennyire vallásos. Mit is jelent ez? A meggyőződésünk, a hitünk megvallása, ami nem csak a lelkészeknek a szószékről való prédikációját jelenti, hanem igazából a keresztény embernek a vigasztalását, a tanácsadását, az egyszerű beszélgetését. Hitvallást tenni lehet, szóval lehet példaként odaélt élettel is. De ehhez először meg kell hallgatni Isten szavát, újra és újra. Mert mindig van hozzánk mondani valója minden dolgunkban, életünk minden történésében, érzéseinkben, gondolatainkban. És hogy mondhatjuk azt, hogy hiszünk Istenben, hogyha nem állunk szóba vele, ha nem érdekel, hogy mit mond nekünk? A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által, a Krisztus által. Mert megtörténik sokszor az a csoda, hogy gyarló, esendő emberi szavakon keresztül Szent Lelke által mégis megszólal maga az Isten. Hogy egy idő után már nem a lelkészt hallom, nem az előttem nyitott Biblia puszta betűit látom, hanem egyszer csak érzem és tudom, hogy Isten beszél hozzám. Jelen van, és meg akar szólítani. És a döntésünk, hogy figyelünk rá, hogy úgy panaszolunk, úgy könyörgünk, hogy kérdezzük őt a dolgainkról, és engedelmeskedünk üzenetének. Ez lenne a cél. Amen. Szólj hozzánk, Urunk, és úgy szólj hozzánk, hogy szülessen meg bennünk a válasz, a készség, az engedelmesség, hogy rád bízzuk magunkat, még akkor is, amikor köt és lehúz régi csüggedésünk. Áldj meg bennünket több hittel, ó Urunk. Amen.

Isten hozzánk szóló üzenete az elmúlt percekben Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól a romabeliekhez írt levele 10. fejezetének a 15-től 17-ig terjedő versek alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Beteljesült vágy című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Beteljesült vágy. Tavasz volt. A házaspár a parkban a padon ülve élvezte a napsütést. Olyan 60-asok lehettek. A férj gyönyörködve nézte az arra sétáló csinos, fiatal nőket. Ha az én feleségem is még egyszer vagy 25 évvel fiatalabb lehetne, sóhajtott mélyet, hangtalant. Abban a pillanatban előtte termett a jó tündér. Kedvesen rámosolygott, kicsit még pukedlizett is, és így szólt. Ha megengeded, örömmel teljesítem a kívánságodat. A férfi megengedte. Egy pillanattal később azt vette észre, hogy 80-as évei közepén jár. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. részének 1. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Beteljesült vágy című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Egyél, na!
1: De hiába Timót, nem eszik a Tinót, megunta ezt Timót, és eladta.

0: mesekosár. Mesekosár.
1: Pompom újabb meséi. Hangutánzó nyivákoló. Pompom ült az ágon, és nyugtalanul hintázott, bár a szellő most is szeliden mozgatta az ágat, lágyan föl, aztán le, és persze középre is. Tavaszi hangok zsongtak, a madarak vidáman csiripeltek, de Pompom nyugtalan volt, és ideges. Csak fél füllel figyelt a tavaszi hangokra. Azért volt nyugtalan és ideges, mert nem jött Picúr. Mormogva leselkedett, fészkelődött, izget mozgott az ágon. Hol lehet? Miért nem jön? Csak nem beteg. Már rémeket látok. De mit csináljak, ha ideges vagyok? Türelem, türelem, gondolkozzunk logikusan. Tegnap még semmi baja nem volt, vagyis nem beteg. Akkor már csak az marad, hogy valami miatt nincs kedve jönni, illetve iskolába menni. Mintha le akarná késni az első órát. Na nézzük csak, mi lesz ma az első óra. Itt van az egész órarend a fejemben. Énekóra. Az lesz ma az első óra. De az ének szép, s énekelni jó. Hát akkor hol késik Picúr? Lehet, hogy nem szeret énekelni? Végre meglátta Picúrt, ahogy lassan, nagyon lassan lépkedett. Pompom gyorsan ráköszönt. Egy csapásra elmúlt a nyugtalansága és idegessége. Szia, Picúr! Végre, hogy itt vagy. Hova rohansz, illetve miért nem rohansz ilyen feltűnően? Veled mehetek? Valami nagyon fontosat akarok mondani.
2: Szia, Pompom, mondta Picúr bágyattan. Velem jöhetsz is? Egyáltalán nem rohanok. Legjobb lenne egy helyben állni és lekésni az iskolát. Mi az a fontos?
1: Pompom látta a bágyadtságot és rossz kedvet, igyekezett felvirítani Picúrt, harsányon harsogott, mint egy vásári kikiáltó.
3: Óriási szenzáció! Ide figyúzz! Titkos verebek hozták a titkos hírt, a fantasztikus hírt. Én is épp, hogy elcsíptem, vagyis előttem nincs titok, de nincs ám. Nincs olyan titkos veréb, akiből én egy pillanat alatt kineszedném a híreket. Szóval megtudtam az óriási, fantasztikus hírt. Figyelj, Picúr, te is akarod tudni?
2: Bőt már ki, mi az a titkos hír?
1: Mormolta Picúr bágyattan.
3: Mondom, és most már nem titok, mert most már te is tudod, hogy itt a tavasz. Ébred a természet, ébredj te is. Itt a tavasz, és gyönyörűen énekelnek a madarak, hallod?
1: Picúrnak legörbült a szája, és sírva fakadt. Keservesen sírt és hüppögött. Pompom meghökkent. Értetlenül hallgatta a sírás, rívást, hüppögést.
3: Nem értem. Hát macska legyek, ha értem. Nagyon szépen kérlek, mondd meg nekem, mi abban a sírni való, hogy itt a tavasz?
1: Picúr újra sírva fakadt, csak úgy potyogtak a könnyei. Pompom látta, hogy itt nem lesz értelmes beszéd. A sírásból kell megfejteni, hogy mi a baj. Óvatosan megkérdezte.
3: Lehet, hogy nem a tavasszal van a baj?
1: Picúr a fejét rázta, és szipogott és hüppögött egyet.
3: Aha, értem, az iskolával van a baj.

0: A szél és a nap.
1: Egykor régen szélúrfival fogadott az öreg nap egy vándor köpenyét, melyik lophatná el hamarabb. Jött szél, s magát felfúván zúgott, búgott, mint csak tudta, a köpenyt úgy húzta, fúzta. Hát a vándor mit csinál? Elébb ugyan félelmében ilyetten kap fűhöz, fához, de a köpenyt majd a vállhoz szorítgatja, s odébb áll. Mosolyog a jó öreg nap, s hősugárral fényes szépen megindul a tiszta égen. Hát a vándor mit csinál? Lassabban megy, meg is izzad, a meleget alig állja, majd a köpenyt földhöz vágja, s hogy pihenjen rajt, megáll. Egykor régen így nyeré meg szélúrfit az öreg nap. Többet ésszel, mint erővel. Így közel, úgy hamarabb.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt, kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Itt hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.